után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult,

0: szép világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk, Taksonyban is.

0: Thank you, DJ.
1: Lucky Hit Rádió. FM 107.
2: Hello, you there?

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is ti szóltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
2: Ez reklám volt.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattatok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Kezdjük általában.
1: Ha megkérdeznek, mondd el te is, a Lucky Hegy Rádiót hallgatod.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Ma is sok lesz a napsütés. Visszautasította a legfőbb ügyészség a kormányfő szavait. A háború lezárásának kilátásairól is tárgyalt az amerikai és az orosz elnök New Yorkban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és a már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták meg Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Az áristop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az áristop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az áristop kivezetését. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csaknem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál van. A népszerűséget elsősorban a kedvező árértékarány növelheti. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, Süsfel nap, szép napot kívánunk minden hallgatónak a mikrofonok mögött. Bredák Szandi.
3: És Somogyi Betty, sziasztok!
2: A vonal másik végén pedig itt van velünk hazai Tíme, a Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársa. Most is vannak híreink Dunaharasztiról. Jó reggel, Tími, szia!
3: Szia!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Dunaharasztin már, ha jól emlékszem, nagyjából 3 éve működik a Gyerebe ház. Péntekenként, délutánonként, kora este várjátok a fiatalokat, hogy legyen egy hely, egy biztonságos hely, ahol tudnak beszélgetni, játszani, vagy alkalomattán akár előadást hallgatni, vagy valamilyen témában akár kérdezni. Ha jól tudjuk, akkor most pénteken lesz is vendége a Gyerebeháznak. Miért Timit kérdezzük? Azért, mert ugye te is a Gyerebeház programfelelőse, meg hát egyik anyukája vagy tulajdonképpen.
4: Igen, én is a Gyerebeház egyik önkéntes felnőttje vagyok, aki 3 éve, ahogy mondod, áprilisban volt 3 éves a Gyerebeház, és elképesztő, hogy mennyire sokan jönnek a gyerekek közül. Most az is nagyon jó volt látni, ahogy ugye 3 évvel ezelőtt 15-16 évesek voltak az akkori, idézőjelben mondom, kicsik. Ők már nagyok, 18-19 évesek lettek, és most jönnek az újak, úgyhogy egészen különös látni, hogy hogyan alakul át a közösség. Ez egy nagyon dinamikus és élő közösség, ahol a dunaharaszti általános iskolások, ritkábban középiskolások egyébként, de jönnek, és a

0: 13-14 évesek, 15 évesek vannak a legtöbben, és a középiskolások pedig kevesebben, viszont a régi középiskolások, ugye akik már mondhatom azt ilyen idézőjelben, hogy ez ifik, akik visszajárnak a közösségbe, mert megszerették, mert fontos emberi kapcsolataik épültek itt, és hát talán nem nagy képűség mondani azt, hogy mi is hiányzunk nekik, és szeretnek találkozni velünk. Ez volt az egyik legfontosabb célja a gyerekháznak, amikor létrejött, hogy olyan biztonságos emberi kapcsolatokat kapjanak a kamaszok. 13 és 18 év között várjuk ide a gyerekeket, fiatalokat, amelyek megtartóak, egymás között is kapcsolatokat építenek, valódi kapcsolatokat, nem virtuális kapcsolatokat, hanem igazi emberi kapcsolatok, ahol ki tudok ülni a kertbe, bele tudok nézni a másik gyerek, vagy barátom, vagy a másik felnőtt szemébe is. El tudom mondani, hogy mi történt velem. Na, 100 szónak is egy a vége, rendszeresen jönnek olyan szakértő előadók, akik valamilyen fontos témáról egy beszélgetést, ez mindig valamilyen olyan interaktív helyzetet képzeljetek el, ahol nem hogy szabad kérdezni, hanem azt szeretjük, hogyha ez pezseg, és hogyha nyílt, és nem egy frontális előadás történik, ahol a gyerek vagy a fiatal csak befogadó, hanem közösen gondolkodunk dolgokról. Így lesz ez most pénteken is, amikor dr. Komoróczi Balázs szülésznőgyógyász, egyébként a Semmelweis Egyetem klinikáján szakember, Komoróczi doktor úr, és hát lehet őt ismerni a Suri Medikálból is, hiszen a szülésznőgyógyászati részlegnek az orvos szakmai vezetője. Balázs azért hívtuk, és azért mondom így, hogy Balázs, mert hogy ugye a viszony az abszolút, azt mondhatom, hogy szinte baráti vele is, a gyerekház és a városnak a gondolkodó, a városért, a városban élőkért dolgozó és gondolkodó felnőttek rendszeresen beszélgetnek, akár civilek, akár vállalkozók arról, hogy milyen programokkal lehetne gazdagítani a város életét, és most arra kértük őt, hogy a kamaszokkal üljünk le, a szexualitással kapcsolatban, a párkapcsolatokkal kapcsolatban, és természetesen itt szóba fognak majd kerülni azok a helyzetek, és például a nemi betegségek, amelyek a szexualitással kapcsolatban felmerülhetnek, és az a célunk, hogy azokról a dolgokról, amelyek a gyerekeket rendkívül foglalkoztatják, hiszen nagyon sok minden változik a testükben. Egész biztos, hogy ezer kérdés kavarog a fejükben, a felnőtté válásról, a szexualitásról, a párkapcsolatokról, és nagyon sok kérdést egyáltalán nem mernek feltenni, pedig mindenkit érdekel, hiszen nap mint nap szembesül vele, nap mint nap látja magát a tükörben. Ezekről a témákról szeretnénk úgy beszélgetni, hogy amennyire lehetséges ne legyenek tabuk, amennyire lehetséges föld tegyük azokat a kérdéseket, amelyek egy kicsit segítenek rendet találni ebben az útvesztőben, ami a kamasz életnek a sajátja, és ebben most dr. Komoróczi Balázs szülésznőgyógyász orvos lesz a segítségünkre.
1: Én azt gondolom, igen, hogy nehéz nála közvetlenebb és jobb ember találni erre. Ugye ő azért nálunk is járt már, nem is olyan régen is itt a reggeli műsorunkban, és egy hihetetlen közvetlen, tehát hogy már most előre biztos vagyok benne, hogy nem lesz az a távolság, hogy fú, akkor most itt egy doktor úr, és akkor nem merek tőle kérdezni, mert annyira közvetlen, hogy szerintem tényleg találva se keresed, vagy keresve se találhatatok jobb embert erre, hogy így megtalálja a fiatalokkal a hangot.
0: Így van, ez abszolút így van, tehát Komoróczi Balázs olyan légkör tud teremteni, ami azonnal fellazítja azokat a gátlásos helyzeteket, amelyek ilyenkor teljesen természetesen ott vannak a gyerekeknél, még felnőtteknél is, persze, nem hogy gyerekeknél. Mégis ezekről a dolgokról nagyon fontos, hogy halljanak, hogy beszélgessünk róluk. Az a tapasztalat egyébként, hogy ugye, ha visszagondolunk a saját kamasz éveinkre, vagy az iskolában ezekre a felvilágosító órákra, hát az, hogy sokszor ilyen kuncogás, meg röhögés, meg nem tudom én, ilyen helyzetekben vagyunk egy ideig. És aztán egyszer csak egy felnőtt elkezd hitelesen beszélni. fontos dolgokról kérdéseket tesz föl, vagy beszámol helyzetekről, vagy elmond egy-egy esetet, természetesen teljesen névtelenül és anonim módon, de hogy mégiscsak valóságos történeteket hallhatnak a gyerekek. És most behozom például ezt a nemi betegségekről például, uh-huh. hogy mennyire fontos, mert ezt nem lehet úgy csinálni, nem lehet becsukni a szemünket és úgy csinálni, mint hogyha nem tudnánk azt, hogy ők igenis fontos téma ez számukra, és szembesülnek ezekkel a helyzetekkel, és az is nagyon fontos, hogy olyan információkat kapjanak, hiteles felnőttektől szakmai információkat, amelyek segítik őket abban, hogy eligazodjanak ebben a labirintusban, ami a kamaszkor, és ne az internetről szedjék össze, bocsánat, hogy így mondom, a hülyességeket, vagy egymás között ilyen pletyka szinten terjengjenek ezek a dolgok, hanem ha csak 2-3 olyan gyerek van, akinek ott van a fejében, hogy én ezt hallottam a gyerebeházban, egyébként most mondom is, szeptember 25-én pénteken 4 órától 6 óráig lesz ez a beszélgetés, tehát semmi gond nincs akkor, ha valaki elkésik, nyugodtan jöjjön, 5 órára is odaérhet, bekapcsolódhat a beszélgetésbe, tehát tényleg egy kötetlen hangulatú, tabumentes beszélgetést szervezünk. És ahogy elkezdtem a mondatot, ha csak 2-3 gyerek van, aki egy iskolai beszélgetésben azt fogja mondani a többieknek, akik körül állnak és beszélgetnek valamiről, hogy figyeljetek, én ezt hallottam, én most pénteken azt hallottam egy orvostól, hogy azért ez nem egészen így van ám, akkor már nyertünk, már is előbbre vagyunk, és már is azt gondoljuk mindannyian, hogy egy biztonságosabb, átláthatóbb helyzetet teremtettünk a gyerekeknek ebben a kérdésben.
1: Igen, meg egyébként nem is tudhatjuk, hogy milyen hatással lesz rájuk. Én zárójelben múlt héten pont ott töltöttem jó néhány órát, mert készülök majd egy pályázatra, és ugye a gyerebeházról, meg annak az üzenetéről, a hivatásáról írok, és olyan gyerekekkel is beszélgettem, hogy valaki például közülük azért akar addiktológus lenni, mert egyszer az iskolájában előadott Hamar János addiktológus, és olyan hatással volt rá, és nem hiszitek el, de ugye sokszor mondta ott nekem az interjú során, hogy ő mennyit olvas, hogy ő például neki az egy ilyen, hát egy ilyen, nem is tudom, egy mencsvár, hogy akkor elvonul és olvas. És kérdeztem tőle, hogy van-e nála bármilyen olvasnivaló, mert akkor lefotóznám. És konkrétan egy orvosi egyetemi füzetet vett elő, ahol patológián át mindenről szó volt, mert hogy ők tényleg komolyan akar majd addiktológus lenni, és 16 évesen hurcibálja magával, hogyha van egy pár szabad ideje. Na de nem is az a lényeg, hanem hogy mindez csak azért, mert egyszer látta Hamar Jánost előadni. Tehát simán lehet, hogy Komoróczi Balázs is mondjuk olyan hatással lesz valakire, hogy azt mondja, hogy akkor mondjuk orvos szeretne lenni.
0: Ez teljesen így van, és hogyha visszagondolunk a saját kamasz éveinkre, ha ott meghatározó felnőttekkel találkozunk, akik számunkra hitelesek, ez nagyon fontos. A kamasz gyereket nem nagyon lehet becsapni. Tehát ő számára a hitelesség, különösen ebben a generációban, ugye most már az alfáknak a világát éljük, az alfa generáció, iszonyatosan fontos, hogy hiteles legyen az a felnőtt, aki valamilyen véleményt nyilvánít ki, és kapcsolódni lehessen hozzá. Egyre kevésbé hisznek a gyerekek a hierarchiákban. Nem nagyon fogadják el a tekintélyelvű dolgokat. Én azt gondolom egyébként, hogy ez nagyon helyes. Azt is gondolom, hogy vékony a jég, ugye? Tehát, hogy meg kell tanulnunk az életben a
1: tisztelni azért.
0: Igen. Pontosan. Tehát például egy munkahelyi hierarchia, már csak ha jogot nézem, akkor is, ugye, egy munkavállalói szerződéssel az ember egy hierarchikus szervezetbe integrálódik, és el kell fogadnia a különböző szabályzókat, és be kell tudnia látni, hogy ez egy hierarchikus intézmény. És az életünknek nagyon-nagyon sok szempontból hierarchikus a működése. A tekintélyelvűség az talán egészen mást jelent. Tehát az, hogy én valamit lenyomok a másik torkán, mert csak azért, mert én magasabb poszton állok, mint ő, és ezt a kamasz gyerek egyébként, vagy általában a gyerek, aki rengeteg olyan kapcsolatban él, ami aszimmetrikus kapcsolat. Ugye ő gyerek, én felnőtt vagyok, és ezzel soha nem élhetünk vissza. Tehát mindig figyelnünk kell arra, hogy tisztelettel beszéljünk a gyerekeinkkel, hogy a kamasz gyerek azt érezze, hogy a felnőtt tisztelettel fogalmaz meg véleményt. És borzasztó nehéz, mert mindannyian tudjuk, hogy a kamaszokkal igen, nehéz. Velünk is nehéz volt annak idején. És a hiteles, egyenrangú kapcsolatokat keresik, és érdekes ez, egy, mondom, egy vékony ég, de meg lehet valósítani, és a gyerebeházban ezre számtalan, nagyon-nagyon jó példa van, és nagyon jó látni azt, hogy a gyerekek tisztelik a felnőtteket, ugyanakkor egy demokratikus légkörben tudunk együtt gondolkodni, és kísérni őket ebben az útvesztőben, ami 13 és 18 éves kor között minden ember sajátja, amikor meg kell találni a saját önálló identitását. Ez egy ilyen életszakasz, szokták is mondani ugye a pszichológusok, a ifjúsággal foglalkozó gyerekpszichológusok, ifjúságpszichológusok, az iskola pszichológusaink sokszor mondják ezt, hogy ez egy olyan normatív krízis, ami mindannyian átmegyünk, és támogatásra van szükségünk. A kamasz élet az ilyen. Úgyhogy mi most egy olyan témát választottunk szeptember 25-e péntek délután 4 órára, ami olyan, hát úgy merünk is róla beszélni, meg nem is. Szexualitás, párkapcsolat, felnőtté válás, a testünk változása a kamaszkor idején. Úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. A Gyerebeházba, Batthyány utca 2, Dunaharaszti. Gyertek el, aki hallja most, és kamaszként hallgatja a Lakihegy Rádiót, vagy szülők, akik erről hallanak. Jöjjenek el, és ismerjék meg Komoróczi doktort, és a Gyerebeház csapatát.
1: Kiváló alkalom, meg ráadásul szerintem egy nagyon különleges, és nem minden nap adódik meg, hogy így közvetlenül lehet egy szülésznőgyógyásszal beszélgetni, úgyhogy érdemes kihasználni. No, és hát ha már egészség, egy kicsit térjünk rá a felnőtt egészségre, mert hogy Dunaharasztin, ha jól tudjuk, akkor anyajegyszűrés zajlik.
0: Hamarosan indul újra az őszi anyajegyszűrés, amit hát már megszokhattak a harasztiak. Ugye ez csak Dunaharaszti lakcímkártyával rendelkezők vehetik igénybe, szükség van egyébként a bejelentkezésnél majd a tajszámra is. A város az egészséges haraszti program keretében rendre meghirdeti a különböző egészségügyi szűréseket. A gyerekeknek általában tavasszal az óvodákban vannak a különböző ortopédiai, fogászati, szemészeti szűréseik, és ősszel pedig a felnőttek jönnek. Ugye az anyajegy szűrésre hölgyek és férfiak egyaránt tudnak jelentkezni. Egyébként október 15-én, 16-án és 17-én lesznek ezek a szűrések. Dunaharaszti város hivatalos Facebook oldalán, vagy a Dunaharaszti Hírek újságban benne lesznek egészen pontosan az időpontok is, és azt, hogy mikor kell majd telefonon bejelentkezni, tehát érdemes nézni ezeket a csatornákat. Természetesen a honlapra, a dunaharaszti.hu-ra is felkerül majd. Egyébként lelövöm a poént előre, október 6-án lehet majd 9 és 12 óra között hívni a telefonszámot, ami a 0670-707-0388-as, ez a szociális irodának az elérhetősége lesz majd egyébként, és itt lehet majd bejelentkezni, 3 napon keresztül lehet az anyajegy szűrést ingyenesen igénybe venni. Nagyon fontos, hogy kérem, ezúttal én is kérem a jelentkezőket, hogy tehát az nagyon kellemetlen, ha valaki fölhívja ezt a telefonszámot, és ő 10 időpontot kér, tehát, hogy mert megbízta őt valaki. Szóval ezeket nem nagyon tudjuk teljesíteni, ezeket az igényeket. Azt kell szeretnénk kérni, hogy azért, hogy mindenkinek egyenlő esélyei legyenek, jelentkezzenek ezen az időponton, tehát október 6-án lesz majd délelőtt a jelentkezésre lehetőség, és mindenkinek ugyanolyan esélyei vannak, tehát az nem lehetséges, hogy valaki egyszerre 10 időpontot foglaljon be. Majd aztán az ősz folyamán nem sokára kezdődik a dunaharaszti férfiak számára a prostataszűrés, ami szintén rendkívül fontos. Ugye mindig mondják a szakemberek, hogy a prevenció, a megelőzés a legfontosabb. Ilyenkor ősszel az anyajegy szűrés azért fontos, mert azok, akik tudják, hogy a nyár folyamán esetleg változott az anyajegyük, figyelemmel kísérik azt, hogy változott a színe, a formája, ezt mindenképpen kell, hogy lássa orvos, hiszen nagyon komoly betegségeket, elváltozásokat is meg lehet csípni, ha idejében beavatkoznak, akkor az, akár az élet is megmenthető.
1: Használják kitált a dunaharasztiak akkor ezeket a lehetőségeket, mi pedig nagyon szépen köszönjük Hazai Tímeának, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársának a beszélgetést, jövő héten újra hívunk.
2: Köszönjük.
0: Köszönöm én is a beszélgetést, mindenkinek minden jót. Sziasztok!
3: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: boltban is csak titeket hallgatunk.
1: Lakihegy Rádió, kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A kat-

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Új sportkoncepciót készít elő Sziget-Szentmiklós. Egyeztetnek Sziget-Szentmiklós új sportkoncepciójának előkészítéséről. A város jelenlegi sportkoncepciója még 2006-ban készült, azóta azonban jelentősen megváltoztak a lakossági igények, a sportinfrastruktúra és a helyi sportélet körülményei. Az önkormányzat ezért új, a jelenlegi helyzethez és a város jövőbeni céljaihoz igazodó dokumentumot készít. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a részletekről hamarosan egyeztetnek.
7: Az első lépések most, hogy meghatároztuk, hogy elkészítjük ezt a koncepciót, éppen most szerdán lesz egy egyeztetés a helyi sportszervezetekkel, az önkormányzat dolgozóival, a bizottság tagjaival, és egy munkacsoportot szeretnénk létrehozni, aki az alapokat meghatározza, azt majd később vitára szeretnénk bocsátani a civil szervezetek részére, és egy konszenzusos koncepciót szeretnénk készíteni, de hát ugye minden koncepcióból az a lényeg, amennyit meg tudunk valósítani, tehát a valóság talaján is kell maradnunk sajnos.
6: Majdnem 60 csapat főzött a Sziget-Szentmiklósi lecsófőző családi napon. Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a lecsófőző családi napot Sziget-Szentmiklóson. A szeptember 18-ai eseménynek a Kéktó szabadidőpark adott otthont, ahol mintegy 60 csapat mérte össze főző tudását. A hagyományos lecsók mellett több különleges recept is készült. A Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének bográcsába például hal és békacomb is került. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a különleges fogással egyben a halfogyasztást is szeretnék népszerűsíteni. Hozzátette, minden étel elfogyott, és a kóstolók visszajelzései is kedvezőek voltak.
8: Kell, hogy megismerjük a halakat, és kell, hogy minél több halat fogyasszunk. Ugye erről már beszélgettünk többször, Magyarország halfogyasztása, hát mivel most sütöttem békacombot is néhány kilóból, hamar elfogyott, így a béka feneke alatt jár a magyar halfogyasztás. Ezen kicsit javítanunk kell, mi így tudunk javítani, és ha valaki megkóstolja, azt fogja mondani, hogy nem feltétlenül érzi rajta a hal illatát, hanem azt fogja mondani, hogy egy finom lecsót elett.
6: Karbantartás miatt fáklyázást végeznek Sziget-Szentmiklósnál. Fáklyázással járó karbantartási munkát végez az FGS ZRT a nagynyomású földgázvezeték rendszeren Sziget-Szentmiklós térségében. A munkálatok célja a lakosság folyamatos gázellátásának biztosítása. A fáklyázás a Sziget-Szentmiklós 2-es gázátadó állomás melletti fáklyánál, az M0-ás autót mellett a Kántor utca és a Csepeli úti körforgalom közelében lesz. A művelet időnként erős fény és hanghatással járhat. Az FGS tájékoztatása szerint a fáklyázás a lakosságot nem veszélyezteti. Nagy izgalmak közepette szerezte meg a 3 pontot a Fémag Dunavarsány a felső pakony ellen a Pest megyei labdarúgó első osztályban. Az 5. forduló meccsén a hazai varsányiak fölényben játszottak, mégis az ellenfél szerzett gólt egy eladott labda után az első félidőben. A fordul fordulás után aztán Gubacsi szépségdíjas fejes góljával gyorsan egyenlítettek a térségiek, aztán mindent elkövettek az újabb találatért. A jég a 89. percben tört meg, ekkor Koncz Márti megszerezte a győztes gólt és 2-1-re alakította az eredményt. Ezzel a varsányiak 5 meccs után 11 ponttal a második helyen állnak a tabellán.
5: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy életmódváltást segítő foglalkozáson vehetnek részt a Dunaharasztira látogatók. Szeptember 23-án, szerdán, este 6:30-tól fermentálás workshop lesz a Laffert kúriában. A résztvevők a zöldségek tartósításának egy ősi módját sajátíthatják el, amit a mindennapjaikba is beépíthetnek. Kecske Zsuzsanna a fermentálás egészségügyi előnyeiről és történelmi hátteréről tart előadást, ezután gyakorlatban is bemutatja az eljárást. A szervező emellett kóstolóval és gyakorlati tippekkel készül. A program maximum 12 fő befogadására képes, ezért érdemes a Laffert Kúria hivatalos felületein előzetesen regisztrálni. Nőknek szóló zenei workshop indul Dunaharasztin. Az édesanyák és lányaik minden hónap első, illetve utolsó péntekén énekelhetnek együtt a Laffert Kúriában. Az első alkalom szeptember 25-én délután 5:30-tól lesz, hazai Tímea, Pece Zsófia és Arnóti Szanyi Éva vezetésével. A szervezők nem a zenei képzettségre, hanem a közös éneklés örömére és gyógyító erejére helyezik a hangsúlyt. A foglalkozásokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ami Arnóti Szanyi Éva e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásában olvashatók. 1999 óta minden évben megrendezik a Kortárs Képzőművészeti Fesztivált, a Patak Fesztivált Szigetszentmiklóson, melynek célja, hogy párbeszédet indítson a művészetről és összekapcsolja az alkotókat a közönséggel. Idén szeptember 26-án tartják a megnyitót a Városi Galériában, melyet Szem Adám György Munkácsi Mihály díjas festőművész, író, az MMA elnökségi tagja nyit meg. A kiállítás kurátora Puha Ferenc festőművész. A program a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat része. A kiállítást október 17-éig láthatjátok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: Friss közlekedési információkkal kezdjük is a Süsfelnapot, a Lakihegy Rádió ébresztő műsorát. Jelenleg arra hívja fel a figyelmet az Útinform, hogy élénkül a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, különösen az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé haladtok sokan, ezen kívül pedig a 10-es főúton is erős a forgalom, illetve a 31-es főúton Maglódnál és Mendén is jelenleg lassan lehet autózni, valamint itt a Csepel-szigeten, pedig a szokásos útvonalakon, az 510-es úton Taksony és Dunaharaszti között, valamint az 51-es úton pedig leginkább Dunaharasztitól kezdve látok a térképen torlódást a főváros irányába. De ugyanilyen lassan tudtok araszolva közlekedni jelenleg a Csepeli útnak a Sziget-Szentmiklósi szakaszán, a fővárosi szakasz már egyébként jobban autózható, illetve a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is jelenleg lassan tudtok autózni. Ezen kívül pedig továbbra is egyirányú, ugye Sziget-Szentmiklóson a Bajcsy-Zsilinszky utcának egy szakasza közműépítés miatt, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakasz egyirányú, tehát Csepel irányába tudtok közlekedni, visszafele pedig kerülnötök kell, érdemes figyelni, ezt már nagyon sokszor elmondtam, a kihelyezett táblákat, ha esetleg arra fele van dolgotok. Vezessetek óvatosan, ha pedig van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor mutatom is az elérhetőségeket. Mindenkinek jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Szeptember 23-a szerda reggel van, a mikrofon mögött pedig Somogyi Bettit halljátok. A mai napon a Teklák ünneplik a névnapjukat, egy nagyon különleges név, de ha van ilyen nevű ismerősötök, akkor köszöntsétek fel. Aztán nézzük is meg, hogy ehhez a szeptember 23-ához milyen jeles napok, illetve évfordulók tartoznak. Képzeljétek el, hogy ezen a napon fedezték fel a Neptunusz bolygót 180 évvel ezelőtt kereken, 1846-ban. A bolygót először két német csillagász, Johann Gottfried Gall és Heinrich Dahrest regisztrálta. A francia tudós egyébként, aki az Uránusz keringési rendellenességeiből pontosan meghatározta a zavar okaként feltételezett Neptunusz bolygó helyét. A számítások alapján Johann Gall német csillagász végül 1846. szeptember 23-án mindössze fél órás kereséssel a jelzett helytől egy fok távolságra az új bolygót meg is találta. A felfedezés után nyilvánosságra hozták az angol csillagászok olyan dokumentumokat, amelyek szerint egyébként John Couch Adams angol matematikus már 1845. szeptemberében megadta a Neptunusz égi helyét mindössze fél foknyira a korábban vagy a később megjelölt koordinátáktól. A dokumentumok nyomán aztán Le Verrier kénytelen volt lemondani a felfedezés elsőbségéről, tehát tulajdonképpen hivatalosan ezért picikét előbb már 45-ben felfedezték a Neptunuszt. Aztán menjünk is tovább, mert hogy ma lenne 143 éves Gundel Károly vendéglős, gasztronómiai szakíró. Gundel János fia 1900-tól Svájc, Németország, Anglia és Franciaország leghíresebb vendéglőiben tanulta a mesterséget. Aztán 1910-ben átvette a városligeti Van Petik vendéglőt, 1920 és 25 között a Royal szálló, aztán 27-től pedig a fővárostól átvett Gellért szálló éttermeinek a bérlője is volt. Gasztronómiai könyvei a legjobb és legismertebb ilyen tárgyú munkák közé tartoztak, idegen nyelvű munkáival, szakácskiállításokon és bemutatókon népszerűsítette a magyar konyhát, és fellendítette az idegen forgalmat is. A magyar vendéglős és szállodás szakma egyik vezető egyénisége volt. Gundel Károly étterme az 1939-es New York-i világkiállítás magyar pavilonjának hivatalos étterme volt. A Gundel vendéglő nagyobb jobb hírverést biztosított Budapest számára, mint egy hajórakomány turista prospektus. Ezt írta egyébként a New York Times még akkoriban róla. Aztán ma van az őszi napi egyenlőség, a csillagászati ősznek a kezdete, szeptember 23-án. Napi egyenlőségnek nevezzük azt, amikor egy égitest mindkét féltekéjén a nappal és az éjszaka hossza megegyezik. Ekkor a nap 90 fok magasan delel az egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka ezeken a napokon mindenhol ugyanannyi ideig tart. A szeptemberi napi egyenlőség napja, tehát szeptember 22, illetve szeptember 23. Az északi féltekén őszi napi egyenlőségnek, a délin pedig tavaszi napi egyenlőségnek nevezik. A két félgömbön ez a csillagászati ősz, illetve a csillagászati tavasz kezdete is egyben. Tehát mától tulajdonképpen hivatalosan is ősz van, ezt egyébként már a kora reggeli órákban eléggé lehet is érezni, mert nekem például már szükségem volt egy kis kabátra. Aztán menjünk is tovább, mert hogy ma lenne 154 éves Richter Gedeon gyógyszergyáros, illetve vegyész, aki 1901-ben megvásárolta Budapesten a SAS gyógyszergyárat, ahol gyógyszerek magyarországi iparszerű előállítására laboratóriumot rendezett be, és Magyarországon elsőként kezdte meg, főként állati szervekből készült organoterápiás készítményeknek az előállítását. Aztán a fasizmus áldozata lett, halálának pontos időpontja egyébként bizonytalan. Aztán ma ünnepelné a 88. születésnapját a Bécsben megszületett Romy Schneider német-francia színésznő. Az ő nevéhez fűződik talán legalábbis az egyik legfontosabb szerepe Sisi, hiszen ő játszotta Elizabeth császárnét. Ausztriában született, német és francia állampolgár is volt. Egyébként legismertebb alakítása, tehát ugye Sisi, az osztrák császárné életét bemutató filmtrilógia, de ezen kívül a Per, illetve a Mi újság Cica-Mica című filmekben is szerepelt. Párizsban hunyt el még 1982-ben. Aztán kereken 85 évvel ezelőtt, 1941-ben először végeztek gázkamra kísérletet Auschwitzban. Aztán pedig 61 évvel ezelőtt az Icarus székesfehérvári üzemegységében elkészült az első alumínium autóbusz, ez volt 1965-ben, szeptember 23-án. Végezetül pedig 6 évvel ezelőtt hunyt el Verebély Iván, Jászai Mari díjas színész, szinkronszínész, illetve komikus. Ezek voltak már a mai évfordulóink szeptember 23-án, tehát itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Megyünk is tovább Bambi és Gombkötősára közösével. Szóla szeretem a szerepem, aztán pedig jövök vissza, és meg is nézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. Maradjatok velem a folytatásban is!

Bambi és gombkötő Sára közös dala szólt. Ez volt a Szeretem a szerepem itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában a Süsfelnapban. Szeptember 23-a van szerda reggel, én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Szép napot mindenkinek. Nézzük is meg, hogy ma reggel milyen témákkal fogunk foglalkozni. 7 és 8 óra között azt az interjút mutatjuk meg nektek, amelyet Szandi készített, méghozzá Dunaharasztina Laffert kúriában. Ugyanis volt egyébként egy dokumentumfilm vetítés, méghozzá Nagy Csillával kapcsolatosan. Valószínűleg Nagy Csilla neve, vagy ahogy egyébként sokan ismerték, Csilla néni sokaknak ismerős, 7-szeres magyar bajnokként és 95-szörös válogatottként a pályán, és azon kívül is rengeteget tett a kosárlabdáért. Aktív pályafutása befejeztével hosszú éveken keresztül építette Dunaharaszti kosárlabda életét, fektette le a kultúra alapjait, és sok ma is aktív kosárlabdázó kezébe először adott labdát, megszerettetve velük ezt a nagyszerű játékot. Szandi tehát az alkotóval beszélgetett 7 és 8 óra között. Ennek a dokumentumfilmnek a kapcsán készült interjút mutatjuk majd meg nektek. Aztán pedig szerda van, ilyenkor tudjátok, este 8 óra után jelentkezik a Szigetszelet című Sziget-Szent Miklóssal foglalkozó riportműsorunk, és ezúttal nem az enyém, hanem Mayer Nóra kolléganőmé lesz a ma esti adás. Hétvégén volt ugye a lecsófőző családi nap Sziget-Szent Miklóson a Kéktó Szabadidőparkban, és Nóri ott készített jó kis interjúkat, ezért 8 óra után ezeket mutatjuk majd meg nektek, pontosabban nem az egészet, hiszen a teljes adást, a teljes Sziget-Szeletet majd ma este 8 óra után tudjátok meghallgatni, de ahogy mindig szoktuk, egy rövid kis ízelítőt, egy kis kedvcsinálót hoztunk nektek ide a Süsfelnapba is. Aztán pedig Gonda Imre lesz a vendégünk, mert hogy szemétszedési akció lesz Taksonyban méghozzá jövő hét folyamán. Egy nagyon különleges alkalom lehet hozzá csatlakozni. Erről fogunk vele majd beszélgetni 8:30 és 9 között, de egyébként tudjátok, itt vagyunk délelőtt 10 óráig. Videós formában is követhettek minket a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, illetve a Facebook oldalán 0620 95 95 107, ez pedig az SMS, illetve a Viber számunk. Most pedig megyünk is tovább a Turn Me On című slágerrel, aztán pedig 7 órakor folytatjuk a legfrissebb hírekkel. Tartsatok velünk a folytatásban is!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Üncsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Ma is sok lesz a napsütés. Az árdéstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és a már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták meg Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árréstop kivezetését. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csaknem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál van. A népszerűséget elsősorban a kedvező árérték arány növelheti. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén.
5: Időjárás.
6: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak. Napközben gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogat.

A Sugar Babes dala után jönnek is a legfrissebb közlekedési infók a Lakihegy Rádió reggeli műsorában. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán az M35-ös autópálya csomópontjánál egy személyautó belső szalagkorlátnak hajtott. A helyszínelés idejére a 186-os kilométernél a belső sávot foglalja el a sérült jármű. Ha tehetitek, akkor kerüljetek. Ezen kívül erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, az M2-es autóúton, illetve a 2-es főúton is Dunakeszi térségében, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, illetve az M4-es autóúton Üllőnél is lassan tudtok jelenleg autózni, de a 11-es főúton Szentendre felől és a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól kezdve is torlódás tapasztalható. Illetve itt a Csepel-szigeten pedig a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakasza járható jelenleg nagyon lassan, csak araszolva, már egyébként a Petőfi-Sándor utcai körforgalomtól kezdve lépésben tudtok autózni a főváros irányába. Ugyanez igaz, sajnos az 51-es útra is, de ott csak Dunaharasztitól kezdve, hát nagyjából a Némedi út és az 51-es út találkozásától kezdve látok erősebb forgalmat. Picikét lejjebb egyébként Taksonynál, Dunavarsenynál még egészen jól lehet autózni. De torlódás van a gyártelepi Hévátjárónál is, illetve jelenleg Tökölön a Hunyadi utcában is arra szól a kocsisor, valamint Sziget-Szent Miklóson a Gerinc úton is jelenleg nagyon lassan tudtok haladni. Kitartást kívánok mindenkinek!

0: aki jelenleg a dugóban ül, vezessetek figyelmesen.
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
3: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Süsfelnap, kellemes napot kívánunk minden hallgatónak, a mikrofonok mögött Somogyi Betty és Bredák Szandi. Egy nem mindennapi dokumentumfilmet készített Csiszár Gábor dunaharaszti lakos, méghozzá Bartáné Nagy Csilláról, aki egykor kosárlabdázó volt Dunaharasztin. Egyébként sajnálatos módon ő már elhunyt, viszont olyan nagy hatással volt az ő élettörténete Gáborra, amit egyébként mellesleg nem is annyira ismert korábban, hanem Csilla néninek, így fogunk majd rá tulajdonképpen hivatkozni, a lányával beszélgetett egyszer Csilla néniről, és annyira megihlette a története, hogy dokumentumfilmet készített róla. Beszélgettem vele, Gáborral, méghozzá a dunaharaszti Laffert kúria kertjében. A film amelynek már volt egy vetítése, ez egy zárt körű vetítés volt, viszont októberben lesz majd egy nyílt vetítése is. De hogy hogyan élte ő meg mindezt, a forgatást, a filmvetítést, erről beszélgetünk vele. Ebben a fél órában mutatjuk ezt a beszélgetést, illetve majd a következőben is, hiszen én azt gondolom, hogy tényleg érdemes megemlékeznünk Csilla néniről, vagyis Bartáné Nagy Csilláról, aki a dunaharaszti kosárlabdázás alapkövét, én azt gondolom, hogy letette Dunaharasztin.
4: Túl vagyunk egy vetítésen, és az tény és való, hogy én egy nagyon boldog és elégedett ember vagyok jelenleg, mert sikerült egy pillanatra egy két órás időtartamra embereknek boldogságot, meghatottságot okoznom, és sikerült visszacsempészni egy picit a szívükbe, az emlékezetükbe azt az embert, akiről olyan nagy szeretettel beszéltek nekem a filmben.
3: Igen, érdekes volt azt látni, hogy többen a sorok között olyanok ültek, akik szerepeltek is a filmben. Ők látták már korábban a filmet, vagy ők is itt találkoztak saját magukkal először a filmvásznon?
4: Ez teljesen ős bemutató volt, tehát itt mindenkit az újdonság varázsával élt, amit a filmben lát. És ez így volt jól. Én sem készültem rá semmilyen módon. Éreztem magamon azt, hogy bennem is van egy olyan nagyfokú feszültség és elvárás, amin jó lenne túl lenni, és utána átlendültem egy ponton, és örömmel láttam azt, hogy az embereknek tulajdonképpen tetszett, amit láttak.
3: Amikor ott elmondtad a beszédedet ezen a bemutatón, akkor ugye én láttam a meghatódottságodat, nyilvánvalóan mindenki látta, és jó érzés volt látni az érzéseidet, és nagyon jó volt, hogy nem rejtetted véka alá. Ez a meghatottság, ez minek szólt? Egy kicsit kijött az a fajta jó értelemben vett stressz, ami mondjuk a film készítése közben történt, vagy az, hogy a közönség előtt végre bemutathattad, vagy az, amit ugye ott el is mondtál, hogy Csilla néni története, úgyhogy már nincs közöttünk, így is Csilla néni maga rengeteg dolgot tanított neked a film készítése közben.
4: Tulajdonképpen ebben minden benne volt. Én egy szentimentális típusú ember vagyok, és én azt mondom, hogy ezt az érzést, amit én ott átéltem, ezt felírnám embereknek gyógyszer helyett, és szinte kötelezővé tenném, mert eljutottam arra a szintre ez alatt a két év alatt, hogyha bizonyos mondatait olvasom a Csilla néninek, akkor az emberben megmozdul egy óriási erő. De ez olyan fajta erő, ami belülről az embert szétrombolja. És ebből a nézők tulajdonképpen annyit éreztek, hogy itt van valaki, aki meg van hatódva. De ez ennél több. Tehát ez ennél több. Nekem ezek a mondatok nagyon sokat jelentenek. Én ezeket a mondatokat napokig, órákig görgettem magamban.
3: Milyen jellegű mondatok ezek?
4: Ezek olyan mondatok, amik alapvetően arról szólnak, hogy az embernek szeretettel kell viszonyulni a másikhoz. Tulajdonképpen nem szabad feladni a harcot sem a sportban, sem egyéb téren, hanem megéri másokért kiállni, másokért küzdeni. Én hoztam magammal, elcsaponghatok egy kicsit?
3: Hogyne, persze.
4: Én készülve erre a beszélgetésre kicsit YouTube-oztam, hogy így lekapcsoljam a gondolatokat, és valamiért az algoritmus úgy döntött, hogy bead nekem Szenesi Iván dalokat. Na most ez azért érdekes, mert Szenesi Iván például a mai korosztályban egyre kevesebben ismerik, már nincs velünk, de nagyon nagy slágerek köthetők hozzá. És megszólalt egy dal, olyan érzésem volt, mintha ez a dal megint a Csilla néniről szólna. A film készítése alatt többször éreztem azt, hogy olyan érzés, mintha Csilla néni így félrelökne előttünk akadályokat, terelgetne minket, és ugyanakkor egy csomó mindenben átemelne minket a problémákon, és most is szembe jön egy ilyen dal, és ki is jegyzeteltem gyorsan a szövegét, elolvasom, ha lehet. Ez Szenes Iván, az én időm. Az én időm egyszer lejár, jól tudom. Ha majd egyszer lejár, tőletek elbúcsúzom, de ha itt hagyom dalomat emlékül, hogy néha rám is gondoljatok. Biztos lesz más, ki majd helyemre siet, biztos lesz más, ki nálam többet tehet. Kívánjunk hát neki a legjobbakat, de néha rám is gondoljatok. Mondjátok majd el neki, hogyha megkérdezi, hogy elődje miféle volt. Mondjátok el majd neki, hogy volt valaki, aki hitte, amit dalolt. Furcsa, tehát, hogy az ember benne van egy témába, és akkor jönnek ilyen dalszövegek, jönnek ilyen beszélgetések, riportok, és tulajdonképpen mindenhonnan olyan érzése volt az embernek, mintha üzenetek lennének.
3: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert különleges ember vagy szerintem olyan szempontból, hogy valószínűleg nagyon sokaknak jönnek ilyen üzenetek, de nem mindenki befogadó rá, és én azt látom rajtad, hogy neked, hát ha spirituálisan fogalmaznék, azt mondanám, hogy ezek a csakráid nyitva vannak, hogy ezeket így befogadod. Tehát, hogy neked érdemes üzenni akár. Említettél itt két évet, két év alatt készült a film?
4: Igen, ez az első beszélgetés, amit a Csilla néni lányával egész véletlenül folytattunk. Azt kell tudni, hogy én kosárlabdáztam elég sokáig, és ebből adódóan a gyerekeim is elkezdtek kosárlabdázni, és akkor itt Dunaharasztiba a Csilla néninek a lánya, a Reni foglalkozott a gyerekeimmel, de aztán utána évekig nem láttam a Renátát, és egyik alkalommal pár évvel később találkoztunk, és akkor felvettem autóval, elvittem hazáig, és egész véletlenül szóba került az édesanyja, és akkor kezdtem el gondolkodni azon, hogy ezzel a történettel kezdeni kell valamit, mert itt volt valaki, aki teljesítményt, szeretetet és emlékek garmadáját lerakta az asztalra, és tulajdonképpen az ember azt látja, hogy a nyilvánosság, a sportélet és az emberek kezdenek róla megfeledkezni. Tehát az, hogy például a halála után róla el volt nevezve egy leány kosárlabda bajnokság, de tulajdonképpen már az sincs. Így utólag azt mondom, hogy bár fogalmam nem volt arról, hogy hogyan kellene belevágni ebbe a történetbe, mindenféleképpen megérte, mert főleg az első bemutató után érkeznek a megkeresések. Jönnek elő azok az emberek, akik meghallották, hogy volt egy ilyen, hirtelen bennük is feltódulnak az emlékek, még úgy is, hogy nem ismerjük egymást, még úgy is rám írnak. Sőt, tovább megyek, a film még mindig bővül, tehát amit az első vetítésen láttak az emberek, az még mindig bővül, mert még mindig kaptam fényképet. Olyan fényképet, ami a filmhez hozzá tud tenni. Tehát ez egy érdekes ilyen közösségi egymásra találás, és ezért tényleg érdemes volt elkezdeni, érdemes volt belevágni.
3: Ki volt Bartáné Nagy Csilla, hogyha valaki a nézők közül most hallja először az ő nevét? Ki volt ő, ha ezt így röviden össze tudod foglalni?
4: Hát, hogyha a sportolói részét nézzük, akkor Bartáné Nagy Csilla egy magyar és nemzetközi szinten is nagyon kivételes egyéniség. Azért nagyon kivételes egyéniség, mert azt a fajta sportolót testesíti meg, aki, aki minden sztárral űrtől mentes. Én, hogyha hasonlítanom kellene valakihez, akkor mondjuk ilyen Darnyi Tamáshoz tudnám hasonlítani. Ilyen abszolút szerénység, abszolút profizmus, tehát valami ilyen szintű emberről van szó. Sokszoros 95-96-szoros válogatottság, és az emberi nagyság pedig ott jön elő, hogy valaki a profi pályafutása után nem sztárképzőt indít, hanem tulajdonképpen a saját életterében, a saját lakókörnyezetében elhatározza, hogy valaminek leteszi az alapjait. Ő alapozta meg Dunaharasztin a kosárlabda életet, és hogy elkezd foglalkozni azokkal, akik tulajdonképpen a leginkább rászorulnak a kisgyerekekkel, akik a startvonalon állnak, belőlük bármi lehet, és tulajdonképpen azt adja meg a gyerekeknek, ami a filmben is elhangzik, ami a legfontosabb, a játék, az élet és egymás szeretetét. Tehát, hogy a legfontosabb dolgok, ez a legnehezebb. Valakit fölöltöztetni, aki tényleg az út elején van, és ellátni azokkal az alapokkal.
3: De erre céloztam ugye itt a beköszönőnél, hogy jóval többet tanított a dunaharaszti gyerekeknek, mint sem magát a sportot. Ugyebár Csilla néni 1953. június 8-án született, és 2012. március 29-én hunyt el, ezt még talán nem mondtuk el így az adásban, és a filmben megszólalnak tanítványai is, sőt, olyannyira, hogy néhány tanítvány közülük a mai napig ezzel foglalkozik, ugye, hogy ők is sportot oktatnak. Hogyan állítottad össze azt, hogy kik szólaljanak meg a filmben, hogy kik emlékezzenek Csilla nénire a filmben?
4: Hát igazából a kezdet volt itt is nagyon nehéz, hogy eldönteni azt, hogy egyáltalán hány embert szólaltassunk meg, egyáltalán kivel kezdjünk, és olyan óriási szerencsénk van, hogy a legendák közül többen is szóba álltak velünk. Tehát azok közül, akiket megkerestünk, tulajdonképpen rosszul is fogalmaztam, tulajdonképpen mindenki szóba állt velünk. Itt meg kell említenem Harsányi Máriát, vele kezdtünk Szekszárdon, őt Csilla nénihez baráti szálak fűzték, a gyerekének Csilla néni a keresztanyja volt, tulajdonképpen az edzője is, Szabó Ödön, ő is tulajdonképpen Szekszárdhoz kötötte ilyen szempontból, és ezért egy nagyon jó felütése volt a filmnek, hogy a forgatásnak, hogy egy olyan helyen kezdtünk, ahol egyből kaptunk egy óriási szeretetlöketet. És innentől kezdve akárhová mentünk, bármelyik forgatásra mentünk, tényleg szeretettel kézről kézre adtak minket, és volt egy olyan pici érzésem, hogy esetleg meséltek is rólunk. Mert többen is szóvá tették, hogy ahhoz képest, hogy mi amatőrök vagyunk, ahhoz képest milyen lelkesen felkészültünk, tehát jegyzetekkel mentünk. A mi történetünk azért nagy szám, mert támogatás nélkül önerőből készült, és tulajdonképpen ezt a filmet mi mobiltelefonokkal forgattuk.
3: Ki az a mi?
4: Van nekem egy csendes társam, egy alkotó társam ebben, a Busa Bálint, és a Bálintról azt kell tudni, hogy az alkotó tevékenységben mi nagyon jól kiegészítettük egymást, mert ő egy egész más generáció, ő egész másképp lát dolgokat, mint én. Én adott helyzetben három lépés távolságról tisztelettel meghajolok ezek előtt az emberek előtt. A Bálintnak az életkorából adódóan egész más viszonya van ezekhez az emberekhez, ezekhez a legendákhoz. Uh-huh. És akkor itt meg kell, hogy említsek még embereket, akik szerepeltek a filmben. Meg kell említenem például Németh Ágnest, aki világszinten is ott van a kosárlabdázásban, ő a halhatatlanoknak a csarnokába be lett választva, mint magyar kosárlabdázó, és ez egy óriási dolog. És az, hogy tudtunk vele beszélgetni, és akkora szeretettel fogadott ő is. Vagy a sokszoros válogatott Kislenke, aki a mai napig itt Budapesten akadémiát üzemeltet, és tulajdonképpen ugyanazt csinálja, ő is, meg Harsányi Mária is, amit a Csilla néni csinált, hogy próbálja a gyerekek tömegeivel megszeretetni a kosárlabdát. És igazából nem szeretnék neveket kihagyni, mert tényleg nem akarom, hogy bárki is megsértődjön, de ott volt például a Fodor Katalin, ő is egy fantasztikus egyéniség, és valahol a vele készített interjút érzem a leginkább gördülékenynek. Nem tudom, hogy miért. Ez olyan, mint amikor azt mondják, hogy egy szülő elfogult valamelyik gyerekével. Én ezzel az interjúval kapcsolatban vagyok elfogult. Én azt érzem, hogy az egy olyan interjú volt, ahol minden úgy a helyére állt. Az egy ilyen kegyelmi pillanat volt.
3: Következő fél órában még folytatódik a beszélgetés Csiszár Gáborral, aki dokumentumfilmet forgatott, egyébként Busa Bálint operatőrrel, vágóval, Bartáné Nagy Csilláról, Csillanéniről, aki egykoron, ahogy hallhattátok, rengeteget tett, egyébként még mai napig hatással van a Dunaharaszti sportéletért és a sportéletre, főként a kosárlabdára, folytatjuk nem sokára.
5: I love you.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van!
6: Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
7: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
6: Uramisten!
7: Talán valami baj van.
6: Nincsen.
7: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
6: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
8: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
9: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
2: Ez reklám volt.
10: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új sportkoncepciót készít elő Szigetszent Miklós. Egyeztetnek Szigetszent Miklós új sportkoncepciójának előkészítéséről. A város jelenlegi sportkoncepciója még 2006-ban készült, azóta azonban jelentősen megváltoztak a lakossági igények, a sportinfrastruktúra és a helyi sportélet körülményei. Az önkormányzat ezért új, a jelenlegi helyzethez és a város jövőbeni céljaihoz igazodó dokumentumot készít. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a részletekről hamarosan egyeztetnek.
12: Az első lépések most, hogy meghatároztuk, hogy elkészítjük ezt a koncepciót, éppen most szerdán lesz egy egyeztetés a helyi sportszervezetekkel, az önkormányzat dolgozóival, a bizottság tagjaival, és egy munkacsoportot szeretnénk létrehozni, aki az alapokat meghatározza, azt majd később vitára szeretnénk bocsátani a civil szervezetek részére, és egy konszenzusos koncepciót szeretnénk készíteni, de hát ugye minden koncepcióból az a lényeg, amennyit meg tudunk valósítani, tehát a valóság talaján is kell maradnunk, sajnos.
11: Karbantartás miatt fáklyázást végeznek Szigetszent Miklósnál. Fáklyázással járó karbantartási munkát végez az FGS ZRT a nagynyomású földgázvezeték rendszeren Szigetszent Miklós térségében. A munkálatok célja a lakosság folyamatos gázellátásának biztosítása. A fáklyázás a Szigetszent Miklós 2-es gázátadó állomás melletti fáklyánál, az M0-as autót mellett a Kántor utca és a Csepeli úti körforgalom közelében lesz. A művelet időnként erős fény és hanghatással járhat. Az FGS tájékoztatása szerint a fáklyázás a lakosságot nem veszélyezteti. Majdnem 60 csapat főzött a Szigetszent Miklósi lecsófőző családi napon. Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a lecsófőző családi napot Szigetszent Miklóson. A szeptember 18-ai eseménynek a Kék-tó szabadidőpark adott otthont, ahol mintegy 60 csapat mérte összefőző tudását. A hagyományos lecsók mellett több különleges recept is készült. A Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének bográcsába például hal és békacomb is került. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a különleges fogással egyben a halfogyasztást is szeretnék népszerűsíteni. Hozzátette, minden étel elfogyott, és a kóstolók visszajelzései is kedvezőek voltak.
13: Kell, hogy megismerjük a halakat, és kell, hogy minél több halat fogyasszunk. Ugye erről már beszélgetünk többször, Magyarország halfogyasztása Hát, mivel van sütöttem békacombot is néhány kilóból, hamar elfogyott, így a béka feneke alatt jár a magyar halfogyasztás, ezen kicsit javítanunk kell, mi így tudunk javítani, és ha valaki megkóstolja, azt fogja mondani, hogy nem feltétlenül érzi rajta a hal illatát, hanem azt fogja mondani, hogy egy finom lecsót ellen.
11: Programokkal erősítették a közösséget Szigetszentmiklóson. A lecsófőzőverseny mellett számos kiegészítő program várta a résztvevőket a szigetszentmiklósi lecsófőző családi napon. Nagy János polgármester hozzátette, a szervezők a család minden tagja számára igyekeztek tartalmas kikapcsolódást biztosítani. A programok között vitámpark, sakkverseny, arcfestés, hajfonás, autószimulátor és rajzverseny is szerepelt. A látogatók tai chi és BMX bemutatót tekinthettek meg, emellett lovaskocsikázásra is lehetőség nyílt. A színpadon helyi közösségek is bemutatkoztak, fellépett az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola színjáték musical osztálya, valamint a Napraforgók és Szotyola Néptánc csoport. A város első embere kiemelte, a rendezvény legfontosabb célja továbbra is a közösségépítés.
14: Eddig mindenki pozitívan nyilatkozott a rendezvényről, és egyébként a mai napnak a különlegessége pedig az, hogy Pácinnak a képviselő testületének egy része itt van polgármester úr, jegyző úr, alpolgármester, és ők hoztak kettőznyi húst, ők külön készítettek ételt a fellépőknek, illetve mi még palacsintával is kedveskedtünk, különböző gyerekprogramok vannak, akár a sakkosok, vagy a lakijegyiek, és még sorolhatnám, de ugyan láthatjuk, nagyon jó a hangulat, és bízom benne, hogy este is nagyon jó hangulat lesz.
11: Megmozdult Pest Erzsébet az Európai Sporthéten. Szeptember 23-a és 30-a között rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez Pest Erzsébet is csatlakozik. A kerületben több mozgáshelyszín kínál ingyenes vagy kedvezményes sportolási lehetőségeket az érdeklődőknek. A kezdeményezés célja, hogy kortól, előképzettségtől és edzettségi szintől függetlenül minél többen próbáljanak ki valamilyen mozgásformát. A programok azoknak is lehetőséget biztosítanának, akik hosszabb kihagyás után szeretnének visszatérni az aktív életmódhoz. Az Európai Sporthét egyúttal arra is alkalmat ad, hogy a résztvevők új sportágakat és közösségeket ismerjenek meg, és a rendszeres testmozgást beépítsék mindennapjaikba.
10: Sporthíreink.
11: Nagy izgalmak közepette szerezte meg a 3 pontot a Fémag Duna Varsány a felsőpakony ellen a Pest megyei labdarúgó első osztályban. Az 5. forduló meccsén a hazai varsányiak fölényben játszottak, mégis az ellenfél szerzett gólt egy eladott labda után az első félidőben. A fordulás után aztán Gubacsi szépségdíjas fejes góljával gyorsan egyenlítettek a térségiek, aztán mindent elkövettek az újabb találatért. A jég a 89. percben tört meg, ekkor Koncz Márté megszerezte a győztes gólt és 2-1-re alakította az eredményt. Ezzel a varsányiak 5 meccs után 11 ponttal a második helyen állnak a tabellán.
10: Időjárás.
11: Szerdán általában gomoly felhős napos idő valószínű, keleten képződhet több gomoly felhő, és ott helyenként zápor is várható. Az északi szelet élénk néhol erős lökések kísérik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul.
10: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
15: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Szigetszentmiklóson, az IT hangversenytermében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítják. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Szigetszentmiklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
10: és Somogyi

0: Jó Krúztól szólt a Break Your Heart itt a Süss Felnapban az ébresztő műsorunkban, most pedig jönnek is a legfrissebb közlekedési infók. Korábban ugye az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M35-ös autópálya csomópontjánál egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott. Jelenleg a helyszínelés idejére a 186-os kilométernél még mindig a belső sávot foglalja el a sérült jármű. Ha tehetitek, akkor kerüljetek, mert már torlódás alakult ki azon a szakaszon. És továbbra is erős a forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, az M4-es autóúton Üllőnél, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, illetve az M2-es autóúton és a 2-es főúton Dunakeszi térségében is jelenleg lassan tudtok autózni. Itt a Csepel-szigeten pedig Dunaharasztitól kezdve a főváros irányába az 51-es úton még mindig nagyon lassan tudtok közlekedni, de élénk a forgalom egyébként az 510-es úton is Taksony és Dunaharasztik között. Valamint rendőri jelenlétet látunk méghozzá a Rév úton. Ezt egyébként többen is megerősítettétek, tehát Szigetszent Miklóson a Rév utcában vigyázzatok, és megfelelő sebességgel közlekedjetek. Tudjátok, ott 30 km/h lehet csak autózni. Egyébként torlódás van a Csepeli útnak a Szigetszent Miklósi szakaszán. Továbbra is én úgy látom a térképen, hogy a Rákóczi utcától kezdve arra szól a kocsisor, de erős a forgalom a Petőfi Sándor utcában is, Szigetszent Miklóson, illetve végig a Gerinc úton is csak arra szólva tudtok közlekedni. Lépésben lehet haladni jelenleg a Pesti úton, Tökölön, illetve a Hunyadi utcában is, valamint Szigethalmon pedig mind a két irányban a Műúton is jelenleg élénk a forgalom, és lassan tudtok közlekedni. Kitartást mindenkinek, vezessetek óvatosan!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van!
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Ez még mindig a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, Süss fel nap. A mikrofonok mögött Somogyi Beti és Bredák Szandi. Folytatjuk a beszélgetést Csiszár Gáborral, aki egy nem mindennapi dokumentumfilmet álmodott meg, és Busa Bálinttal közösen, operatőrrel, vágóval meg is valósította. Bartáné Nagy Csilla Dunaharasztin oktatott életében sárlabdát, de nem csak azt. Ahogy már az előző fél órában hallhattátok, nagyon sok értéket adott át a gyerekeknek, akik azóta egyébként már felnőttek, és vannak közülük olyanok is, akik továbbra is a sporttal, sőt, mi több kosárlabda edzéssel foglalkoznak. Augusztusban a Dunaharaszti Laffert kúriában volt ennek a dokumentumfilmnek az első zárt körű vetítése, ahol nem csak a filmet lehetett megnézni, hanem különböző Csilla nénihez köthető relikviákat, mint fényképeket, érmeket is meg lehetett nézni. De hogy honnan került ez vajon Gábor tulajdonába, na erre nagyon kíváncsi vagyok.
5: A relikviák, ezek jelenleg a Csilla néni lányánál, a Renátánál vannak. Óriási szerencsénk volt, mert eljutottunk, elmentünk a Kosárlabda Múzeumba, ott is tudtunk forgatni, és az archív felvételek, amik a filmben szerepelnek, azok pedig magángyűjteményből. Sok esetben például pont az interjú alanyainktól származnak, például újra meg kell említenem a Fodor Katalin, mert tőle is kaptunk olyanokat, olyan archív felvételeket, amiket a televízió archívumában már réges-régen megsemmisítettek. És ez az én egyik szívfájdalmam, amire tulajdonképpen a forgatás alatt jöttünk rá, hogy itt volt egy olyan 40-45 év, aminek a sport, a kulturális értékeit tulajdonképpen így, ahogy szembe jött velünk az élet, láthattuk, hogy megsemmisítették, nem léteznek.
4: Akkor volt fájdalmas része is a készítésnek.
5: Persze. Amikor az egyik beszélgető alany egy televíziós újságíró, riporter, a Fodor János azt mondja nekem egy tévékamerába, hogy tulajdonképpen az én pályafutásomnak is az emlékeinek egy nagy része kukába ment. Uh-huh. Ezt hallani egy tévéstől, ez eléggé mellbevágó mondat. És akkor az ember elgondolkodik, hogy mondjuk egy televíziós archívum mennyiben másabb, mint mondjuk a levéltár a várba. Ez ugyanúgy egy korszaknak a lenyomata kellene, hogy legyen egy társadalomban. Ennek kutathatónak kellene, hogy legyen. Ez közkincsnek kellene, hogy legyen.
4: Még az arcod is egészen megváltozott, ahogy erről beszélsz.
6: Igen.
4: Picit visszatérve még a filmre, hogyha jól emlékszem, akkor még Velencébe is eljutottál a film kapcsán. Azt meséld el azt a jelenetet, ott a vonatállomásnál jelentkeztél be, ha jól emlékszem. Mi kapcsolódik Olaszországhoz Csilla nénivel kapcsolatban?
5: Csilla nénihez azért fűződik Olaszország és Velence, és azon belül is Mestre, mert 1983-ban első női csapatként megnyertek egy nemzetközi kupát, a Ronchetti kupát. És ebben az igazán nagy szám az az, hogy egy olyan csapattal találkoztak a döntőben, a Spartak Moszkvával, aki egy kicsit is élt a szocializmusban, az tudja, hogy a korabeli szovjet csapatok azok világviszonylatban szinte a verhetetlen kategóriát
4: mondhatjuk, hogy szinte az esélytelenek nyugalmával mentek ki.
5: Igen.
4: A magyarok.
5: Igen, és ez elhangzik a beszélgetésben, hogy tulajdonképpen egy olyan ellenféllel találták magukat szembe, ahol olimpiai bajnokok vannak garmadával.
4: És minek köszönhető vajon, hogy ott nyertek?
5: Az egyik beszélgető partner azt mondja, hogy a német Ágnes, hogy a mérkőzés közben volt egy pillanat, amikor úgy megérezték a lehetőséget, és ők a lehetőséget megérezték, az ellenfél pedig abban a pillanatban bizonytalanodott el.
4: Uh-huh.
5: Az ő elmondása szerint azt lehetett érezni az ellenfélen, hogy nem jönnek be a dobások, elbizonytalanodnak, és a mieink meg ettől lettek tulajdonképpen magabiztosak, és ahogy a filmben fogalmaznak, úgy érezték hirtelen, hogy mégiscsak van keresnivalójuk.
4: Hogy van esélyük,
5: igen,
4: azért az nem
5: igen,
4: semmi érzés
5: igen.
4: lehetett. Ha már meccs, nagyon sok régi felvétel is van igen. a filmben, ahol az edző is ugye ott van, hát konkrétan régi, tényleg felvételek, ahogy egy-egy meccs zajlik. Ezeket a felvételeket hogy sikerült megszerezni?
5: Hát ez is magán felvételek, tehát ugyanúgy a Fodor Katalintól érkeztek ezek a felvételek, és mi nagyon fontosnak éreztük, hogy a filmben azok a dolgok be legyenek feltétlen mutatva, amik a Csilla nénének fontosak voltak. Tehát ezért fontos volt bemutatni a csapatot, a BS-ét, a Csilla néni a BS-éhez fűződő viszonyát, tehát amikor én azt mondom, hogy ő magyar szinten és világszinten egy kuriózum, akkor azt arra is értem, hogy a profi sportban nagyon kevés olyan játékos van, aki adott helyzetben 16 éven keresztül egy csapatnál van. Egy csapatnál van 16 éven keresztül, egy edzővel van 16 éven keresztül. Tehát én nem is tudom, hogy a profi sportban van-e még egy ilyen történet. És akkor fontos volt bemutatni az edzőjét is, mint másik ilyen biztos pontot, a Szabó Ödönt. Szerencsére róla is voltak felvételek, ezeket is ugye bevágtam, úgy hogy lehessen érezni, hogy a mai edzőkhöz képest itt egy úriembert
4: láttunk. Ezt akartam pont mondani, hogy megmondom őszintén nézőinknek is, neked is, hogy túl sok bármilyen sport meccsen nem vagyok, de hogyha esetleg elkapok egy-egy meccset, vagy akár ott vagyok valahol, vagy látom a tévében, hát általában nem így szoktam az edzőket látni. Tehát, és most bocsánat, biztos van kivétel, meg biztos megvan ennek az oka, de hogy azért egy feszült, egy olyan, aki nagyon, hogy is mondjam úgy, vannak nagyon magas elvárásai, és nyilván biztos vagyok benne, hogy neki is voltak, csak ezt valahogy empatikusan emberien tudta előadni, legalábbis én a filmben ezt láttam.
5: Itt Magyarország egyik legsikeresebb edzőjéről beszélünk, kosárlabdában mindenféleképpen. És ezzel a fajta mentalitással, hogy valaki ennyire higgadtan, ennyire tárgyilagosan tudjon beszélni a játékosaival, és adott helyzetben kialakítani velük egy olyan bizalmi kapcsolatot, ami egy döntő pillanatban pluszt adhat a csapatnak. Tehát ez mindenféleképpen. És a harmadik ilyen bástya, amit be kellett mutatni mindenképpen a filmben, az pedig Csilla nénének az az életszakasza, amikor a gyerekekkel kezdett el foglalkozni Harasztiba, és ezért is fontos, és ezért is jó, hogy jelentkeztek is, és mi is kutattunk fel olyan tanítványokat, akik örömmel beszéltek erről az időszakról. Bár hozzátették, hogy ők akkor gyerekek voltak, de hát pont ez volt a cél. Pont ez volt a cél, hogy olyan embereket szólaltassunk meg, akik akkor a startvonalon álltak, akik tulajdonképpen az első útra valót az életbe, adott helyzetbe az edzőjüktől kapták.
4: Hát egy sportedző meg is tudja keseríteni akár már gyerekként az ember életét. Nekem van olyan ismerősöm, akinek azóta is vannak önbecsülési problémái, mert olyan edzője volt, ugyanakkor szárnyakat is tud neki adni, Csilla néni az utóbbi volt akkor. Sőt, volt olyan alany a filmben, ugye, akinek szintén edzője volt Csilla néni, aki meg is könnyezte az ő emlékezését, tehát hogy meghatódott az interjú során.
5: Nekem a legnagyobb öröm, az egyik legnagyobb jutalom, elismerés, az például pont ilyen dologhoz kötődik. A film bemutató végén mindenki aranyos volt, mert odajött, beszélt velem egy pár jó szót, kezet fogtunk, és az egyik riportalany, ő csak annyit csinált, hogy odajött, megállt előttem, és azt mondta, hogy akkor én most megöllellek.
4: Ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, és szeretné megnézni a dokumentumfilmet, akkor megtehetitek október 8-án csütörtökön Dunaharasztin, a Laffert kúriában. Délután fél hatkor lesz a kapunyítás, a vetítés pedig 18 órától lesz. Egyébként pedig Gáborral, Csiszár Gáborral korábban a Lakihegy Rádió videós podcast stúdiójában is beszélgettem, megtaláljátok a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, ahol egyébként ez alá a videó alá Gábor kommentelt, mégpedig azt, hogy külön öröm számára, hogy újabb alkalom nyílik arra, hogy Csilla néni filmje még több nézőhöz eljusson, és története, emlékei, személyisége a film vásznon keresztül is találkozhasson a nézőkkel, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak, tehát október 8-án délután 6 órakor a vetítésre Dunaharasztin a Laffert kúriában, amely tehát a egykori Bartáné nagy Csilla néniről szól, aki óriási hatással volt a dunaharaszti sport életre, illetve a kosárlabda szeretetét adta

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: Ér, három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
2: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Ma is sok lesz a napsütés. Új központi környezetvédelmi hatóság kezdi meg munkáját januártól. Az árrésstop azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sezták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat is. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben is. Az árrésstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árrésstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árrésstop kivezetését. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. A dél-koreai elnök az észak-koreai atomprogram befagyasztását javasolta az ENSZ közgyűlésén New Yorkban. Szöul támogatja, hogy kössenek megállapodást, majd kezdjék meg az ország atomfegyvermentesítését. Pyongyang a nukleáris leszerelést indítványozó felhívásokat az alkotmányos rend elleni támadásnak tekinti. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban, egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált, állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek.
4: Időjárás.
5: Csökken a felhőzet, de északkeleten-keleten maradhatnak még felhősebb tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süsfel nap Redák Szandival
4: és Somogyi Bettel.

0: Lady Gaga szólt, ez volt a Merry the Night itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Nézzünk is szét az utakon, jönnek a legfrissebb közlekedési infók. Még mindig erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon. Az M2-es autóúton, illetve a 2-es főúton Dunakeszi térségében tudtok lassan autózni, de az M4-es autóúton Üllőtől kezdve, illetve az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán is jelenleg élénk forgalomra kell, hogy készüljetek, valamint a 31-es főúton Maglót környékén is torlódást tapasztalható. Ezen kívül pedig itt a Csepel-szigeten, továbbra is az 51-es úton, gyakorlatilag Dunaharasztin a Némedi út és az 51-es út találkozásától kezdve lépésben tudtok autózni a főváros irányába, de ugyanilyen lassú a haladás az 510-es úton is, Taksony, illetve Dunaharasztik között. És nincsenek jó híreim, mert hogy azt jelzi nekem a térkép, hogy az M0-as autóút déli szektorán történt egy baleset a soroksári lehajtónál. Rendőri jelenlétet is jelez nekünk a térkép, ha esetleg nektek van bővebb információtok ezzel a balesettel kapcsolatosan, akkor tudjátok 0620 95 95 107. Egyébként térségünk legtöbb útján jelenleg még lassan tudtok autózni. Mindenkinek kitartást kívánunk, vigyázzatok magatokra!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ez továbbra is a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak, a mikrofonok mögött Beredák Szandi és Somogyi Betti. Ma este 8 óra után is tartsatok a Lakihegy Rádióval és a Sziget Szelet című riport műsorunkkal. Maier Nóra

0: Kolléganőnk kilátogatott múlt hétvégén a Kéktó Szabadidőparkba Szigetszentmiklóson, mert hogy lecsófőzött családi nap volt. Itt készített jó kis beszélgetéseket, este 8 óra után ezeket majd teljes egészében hallhatjátok a Szigetszelet című műsorunkban. Most viszont hoztunk nektek ide egy kis kedvcsinálót, egy kis ízelítőt a ma esti adásból. Hallgassuk meg!
1: A helyszín a Szigetszentmiklósi Kéktó Szabadidő Park, hiszen a mögöttünk hagyott hétvégén lecsófőző versenyt tartottak itt Szigetszentmiklóson, ez már visszatérő esemény. Most is itt a főzőcsapatok már szépen fölálltak, és itt a senior training tánc csapatai is úgy látom, hogy éppen főzi a lecsót, úgyhogy nem csak felléptek, hanem úgy látom, hogy részt is vesztek a versenyen, és készültek is. Mellettem Vucskó Bernadett, a senior training vezetője áll. Mit lehet a csapatról tudni?
2: Hát most először vagyunk mi ezen a rendezvényen kint, úgyhogy már tudjuk, hogy jövőre majd miket kell még pótolnunk, mert hogy most főzünk is, és nem csak fellépünk, illetve nem is fellépésnek mondanám, hanem egy közösségi táncnak, mert mi lent a pályán fogunk táncolni, úgy, hogy mindenkit invitálunk arra, hogy jöjjön és velünk együtt táncoljon. Amit a csapatról tudni kell, közel 30-an fogunk itt most részt venni. Rendszeresen járunk, van Tökölön csoportunk és Szigetszentmiklóson csoportunk, egy ízület kímélő mozgásforma, páros táncokat járunk, önálló line dance-eket táncolunk, udvari táncokat, illetve körtáncokat, és a legfontosabb az, hogy örömtánc. Mert hogy örömet okoz ez mindenkinek.
1: Nagyon fontos az, hogyha régebb volt a fiatalokat meg lehet valamilyen programmal szólítani, ők nyitottabbak, hogy látod, talán jobban ráérnek, talán nagyobb az igény arra, hogy egy közösség tagjaivá váljanak. Mik a tapasztalataid eddig így a térségből, így Tökölről, Szigetszentmiklósról?
2: Nem sok tapasztalatom van külön fiatal csoportokkal, mert hogy ugye ez egy idősebb korosztály, 50 pluszos korosztály, akik járnak erre a táncra, viszont a nyári szünetekben vagy iskolai szünetekben jönnek az unokák, és jönnek tini lányok is, és ami az érdekes, azt vettem észre, hogy bizony kell figyelniük és követniük ezt a táncformát, mivel itt egy jelentős agytorna is van ebben, mert hogy a koreográfiát mindig akkor tanuljuk meg, hogy éppen hogy leszek a lépések, nem csak lépések, hanem a kézre is figyelni kell, az irányokra is figyelni kell, de ezt majd megmutatjuk itt most a rendezvényen. És azért ez a koncentráció, úgy vettem észre, hogy a fiataloknak is szokatlan egy kicsit, de aztán fölveszik a ritmust.
1: Nem azért, mintha a fiatalokhoz akarnám magam sorolni, de amikor egy ilyen tököli alkalomra én is ellátogattam, akkor csak szemlélője voltam egy ilyen táncfoglalkozás kezdésének, csak néhány percet tudtam ebből lekövetni, de tényleg elég komplex, nem olyan könnyű, mint ami ennek esetleg tűnhet.
2: Igen, sokan azt gondolják, hogy jaj, hát akkor itt az idősek csak táncikálnak, de ez nem, mert a senior örömtáncnak a mottója is az, hogy mozgás, öröm, agytorna, és ebből a háromból ötvöződik ez teljesen össze, és nagy hangsúly van itt az agytornán, hogy figyelni kell, koncentrálni kell, ez egy fejlesztő foglalkozás is, nem csak az, hogy örülünk és a zene szól, mert ez mindig tényleg egy örömöt fog okozni nekünk.
1: Talán magában hordozza a választ a kérdés, de hát meg kell kérdezni, sokan vagytok, legalábbis egy külső szemlélőként ezt mindenképpen szerintem büszkeségre adhatok ott számodra is, hogy tényleg ilyen népes kis csoportod van. Ha esetleg valaki kedvet kap, még csatlakozhat? Folyamatában bármikor be lehet csatlakozni?
2: Természetesen lehet csatlakozni, ugye itt nem is előfeltétel a tánctudás, mert mindig újakat tanulunk. Nagyon gyorsan be lehet tanulni a bizonyos tánc lépéseknek a formáiba, ilyen alaplépéseknek, amik, hogy már mondom a nevet, és akkor már tudják, hogy milyen lépéssorozat fog abból jönni. Ezt nagyon gyorsan el lehet sajátítani, úgyhogy folyamatosan be lehet kapcsolódni, bármikor külön figyelünk, és most már egy olyan jó kis csapat jött össze mind a két helyszínen, hogy egymás segítik. Ha jön egy új résztvevő, akkor nekem alig van szinte munkám ebbe, mert hogy a többiek annyira támogatják az újonnan érkezőket, hogy segítik és hozzászoktatják, hogy mit is mikor kell csinálni.
1: Hol érnek el benneteket, hol csatlakozhatnak be Szigetszentmiklóson?
2: Szigetszentmiklóson a Nemzedékek Házában táncolunk pénteken reggel 8-tól 9-ig.
1: Akkor nincs más hátra, csak bekopogtatni pénteken 8-ra érkezni, és felkészülten gondolom, gondolom, nyilván esetleg váltócipő, kényelmes ruha, mi a praktikum?
2: Igen, kényelmes ruha, kényelmes cipő, váltócipő ugye a terem miatt javasolt, meg legyen innivaló nálunk, mert elfáradunk, és a hidratálás az nagyon fontos ebben az esetben. És azt még kiemelném, hogy a Sziget-Szent Miklósi lakosoknak ingyenesen látogatható.
1: Akkor csak élni kell a lehetőséggel. Itt most egy picit visszafordulva a lecsófőző versenyre. Ki itt a konyhafőnök? Vagy ez teljesen közös munka?
2: Közös munka, de van egy konyhafőnökünk, aki a táncosok között most még az egyedüli férfi tagunk. De
1: neki jó dolga van akkor.
2: Igen, neki jó, igen, és teljesen előkészült, úgy ráhagyatkozunk, hogy ő a főfőnök most ebben a főzésben, és csatlakoznak egyébként férfiak is, most már vannak többen is a két helyszínen.
1: Még mindig itt a senior tréning csapat sátránál vagyunk, itt már rotyog a lecsó, bár még igen korai órában vagyunk, hogyha mondhatjuk, hiszen délelőtt kezdődött ez a rendezvény, a lecsófőző verseny. Mellettem pedig Bodor János áll, aki szintén tagja a senior tánc csapatnak, és úgy látom, hogy ön a konyhafőnök.
3: Igen, engem bíztak meg vele, én nagyon szépen megköszöntem a táncos társaimnak. 6 éve táncolunk együtt a feleségemmel, nem csak a tököli, hanem a szigethalmi és a halásztelki csapatban is bent vagyunk.
1: Mit ad a tánc?
3: Nekem mindent jelent, mert 1974 óta táncolunk a feleségemmel együtt, természetesen nem klubokban, most az utolsó 6 évben már igen. Előtte 1974-ben Budapest bajnok voltam, versenytáncban, akkor az egy nagy változás volt az életemben, és onnantól kezdve a tánc, a társaság, a hölgyek. Egy nagy baj van, hogy nagyon kevés férfi ember jön közénk.
1: Nem egyszerű a dolog, de így gondolom, akkor el van kényeztetve ennyi hölgy között.
3: Nem, én inkább hátrányos helyzetű vagyok egy szempontból, mert nehéz, ugyanúgy fordítva is, ha egy hölgy bekerül egy férfi társaságába, neki ugyanolyan nehéz. És részemről a maximális tisztelet, a tánc, alapdolog, a szeretet, ami összetartja a társaságot, a hangulat, ami most is hallatszik a háttérben, és így nagyon jó.
1: Nem feledve a táncot, de azért itt egy nagyon fontos főszereplője van még önökön kívül ennek a mai napnak, mégpedig itt a hatalmas bográcsban található rengeteg lecsó, amivel készültek. Mi a titok?
3: Titok gyakorlatilag csak annyi, hogy a meglévő alapanyagokat a hölgyek összevágták, én készítem majd el a bográcsban azt az alapanyagot, amit összevágtak. A magyar lecsó irányába haladunk. Mi szeretjük, ha valóban lecsónak lecsó íze van, nem pedig kolbászos lecsó, mert ugye sok-sok probléma adódik ebből.
1: Ezért egy kis szalonna van benne.
3: Igen, az alapanyag, az egy füstölt szalonna, mangalicából készült füstölt szalonna, és a pirítással megkezdődik, alapanyagokat belerakjuk, szinte egyszerre, nem külön-külön pörkölgetjük, kóstoljuk, én kóstolom, és megkértem még egy hölgyet, hogy ő is kóstolja meg. Ha nem lesz jó, akkor csak kettőnket fognak megverni.
0: Ha kíváncsiak vagytok a teljes beszélgetésre, akkor maradjatok este 8 óra után is a Lakihegy Rádióval és a Sziget Szelet című riport műsorunkkal. Mayer Nóra kolléganőnk interjúit hallgathatjátok meg, amelyeket a lecsófőző családi napon készített a hétvégén Sziget-Szent Miklóson a Kéktó Szabadidőparkban. Maradjatok velünk a folytatásban is, ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. A következő fél órában a Tiszta Taksonyért programról beszélgetünk majd vendégeinkkel. Közösségi szemétszedésre várják a tenni akaró taksonyiakat. Mindjárt visszajövünk, maradjatok velünk!

0: rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Engedj a csábításnak.
4: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
3: Wow, Aqualand.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Majdnem 60 csapat főzött a Szigetszentmiklósi lecsófőző családi napon. Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a lecsófőző családi napot Szigetszentmiklóson. A szeptember 18-ai eseménynek a Kéktó szabadidőpark adott otthont, ahol mintegy 60 csapat mérte össze főző tudását. A hagyományos lecsók mellett több különleges recept is készült. A horgászegyesületek Pest megyei szövetségének bográcsába például hal és békacomb is került. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a különleges fogással egyben a halfogyasztást is szeretnék népszerűsíteni. Hozzátette, minden étel elfogyott, és a kóstolók visszajelzései is kedvezőek voltak.
8: Kell, hogy megismerjük a halakat, és kell, hogy minél több halat fogyasszunk. Ugye erről már beszélgettünk többször, Magyarország halfogyasztása, hát mivel ma sütöttem békacombot is néhány kilóból, hamar elfogyott, így a béka feneke alatt jár a magyar halfogyasztás, ezen kicsit javítanunk kell, mi így tudunk javítani, és ha valaki megkóstolja, azt fogja mondani, hogy nem feltétlenül érzi rajta a hal illatát, hanem azt fogja mondani, hogy egy finom lecsót elett.
7: Programokkal erősítették a közösséget Szigetszentmiklóson. A lecsófőző verseny mellett számos kiegészítő program várta a résztvevőket a Szigetszentmiklósi lecsófőző családi napon. Nagy János polgármester hozzátette, a szervezők a család minden tagja számára igyekeztek tartalmas kikapcsolódást biztosítani. A programok között vitámpark, sakkverseny, arcfestés, hajfonás, autószimulátor és rajzverseny is szerepelt. A látogatók tai chi és BMX bemutatót tekinthettek meg, emellett lovaskocsikázásra is lehetőség nyílt. A színpadon helyi közösségek is bemutatkoztak, fellépett az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola színjáték musical osztálya, valamint a Napraforgók és Szotyola Néptánc csoport. A város első embere kiemelte, a rendezvény legfontosabb célja továbbra is a közösségépítés.
9: Eddig mindenki pozitívan nyilatkozott a rendezvényről, és egyébként a mai napnak a különlegessége pedig az, hogy Pácinnak a képviselő testületének egy része itt van polgármester úr, jegyző úr, alpolgármester, és ők hoztak kettőznyi húst, ők külön készítettek ételt a fellépőknek, illetve mi még palacsintával is kedveskedtünk, különböző gyerekprogramok vannak, akár a sakkosok, vagy a lakijegyiek, és még sorolhatnám, de ugyan láthatjuk, nagyon jó a hangulat, és bízom benne, hogy este is nagyon jó hangulat lesz.
7: Kibővített könyv mutatja be halásztelek múltját. Kibővített változatban jelenik meg a halásztelek történetét bemutató könyv. Az eredeti kiadvány 2010-ben látott napvilágot, most pedig annak eldolgozott és bővített verziója készül. A könyvet Bakó Gábor írta, Nagy Bardabás Halásztelek polgármestere rádiónak arról beszélt, a kiadvány fontos szerepet tölt be a település múltjának bemutatásában, és átfogó képet ad Halásztelek történetéről, fejlődéséről és az itt élő közösség múltjáról. Hozzátette, egyelőre még kérdéses, hogy a könyvből lesz-e lehetőségük a helyi lakóknak is vásárolni. Erről később ad bővebb tájékoztatást az önkormányzat.
10: Azt gondoltuk, hogy ebből a könyvből a város rendel 300 példányt. Nyilvánvalóan ezt akár díjátadásokkal, illetve reprezentációs céllal is tudja a város ajándékozni, illetve szeretnénk elérhetővé tenni a Málai Sándor közművelődési intézményben, és remélhetőleg ebből a halászeki lakosok is tudnak majd vásárolni. Most ezt vizsgáljuk, hogy ez milyen formában lehetséges.
11: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szentmiklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szentmiklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szentmiklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classic Sese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
11: és Somogyi

0: a legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. A korábbi baleset, ami az M0-ás autó déli szakaszán történt, még mindig torlódást okoz Dunaharaszti közelében, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 32-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, nagyjából 5 kilométeres torlódás van jelenleg ezen a szakaszon. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M35-ös autópálya csomópontjánál egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott. A 186-os kilométernél a sérült jármű a belső sávot foglalja el. Aztán azt látjuk még a térképen, hogy torlódás van Sziget-Szent Miklóson, a Massányi-Károly úton, illetve a Lakihegyi lakópark környékén is, illetve hogyha errefelé szeretnétek a második Rákóczi-Ferenc úton bejutni a fővárosba, akkor szintén torlódásra kell készülnötök. Ugyanígy a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán is csak araszolva tudtok jelenleg közlekedni, illetve hogyha Tökörről szeretnétek Sziget-Szent Miklós vagy Szigethalom felé közlekedni, akkor ott is torlódás van jelenleg. Trafit egyébként mi most nem látunk, ez nem jelenti azt, hogy ne kellene betartani persze a sebességkorlátokat, és továbbra is egészen szeptember 27-ig tart az egyirányosítás Sziget-Szent Miklóson, a Bajcsi-Zsilinszky úton. Vigyázzatok magatokra, meg persze mindenki másra az utakon. Jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok és a kamerák előtt, amik már izzanak. Bredák Szandi
3: és Somogyi Betti, sziasztok!
0: Tudtok minket követni videós formában a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Tiszta taksonyért program, tegyünk együtt egy tisztább és élhetőbb taksonyért szól a program leírás, amit a Facebook oldalon lehet megtalálni magát az eseményt. Mindjárt majd a videó alá berakjuk az esemény linkjét is. Erről fogunk most beszélgetni a két szervezővel, illetve hát nincs minden szervező jelen, de ketten jelen vannak. Szeretettel köszöntjük Zanozi Janát és Gonda Imrét. Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánunk, sziasztok!
5: Jó reggelt!
0: Meséljetek egy kicsit, úgy tudjuk, hogy első alkalommal szervezitek meg, kik ezek, akik megszervezik, mármint bocsánat, kik, akik megszervezik, meg hát nyilván ki is bontjuk, hogy mit jelent az, hogy tiszta taksonyért program, mi lesz október 3-án majd, de akkor nézzük az elején, hogy hogy szerveződött meg ez az, úgy tudjuk, hogy önkéntes csapat.
4: Igen, köszönjük szépen a lehetőséget is, hogy itt lehetünk. Alapvetően nem titkolt dolog az, hogy mi önkéntesek voltunk, a Tisza Sziget taksony önkéntesei, és egy nagyon-nagyon jó közösség alakult ki az elmúlt másfél-két évben, és ezt szerettük volna most tovább folytatni, és taksonyi lakosokként egy élhetőbb taksonyért tenni, így civil szerveződésként folytatjuk munkánkat, teljesen pártpolitikától függetlenül, és azért dolgozunk majd folyamatosan, hogy egy élhetőbb, tisztább és szebb taksonyt is hozzunk létre.
0: Akkor azt jól értjük, hogy tulajdonképpen abból, ami indult egy egészen más céllal, abból végül is maradt egy ilyen csapat, tehát hogy itt annyira jól összeboronálódtatok, hogy úgy voltatok vele, hogy akkor ezt itt nem hagyjuk annyiban,
3: hanem
0: sőt,
3: akkor folytatni kell.
0: Nem csak az, hogy közösen nem tudom, megiszunk egy söröcskét, hanem akkor csináljunk már közösen valami hasznosat is.
4: Abszolút.
0: Így volt?
5: Igen, igen, nagyon jó csapat volt, és nagyon jó csapat vagyunk, és annyira jól dolgoztunk, és jól működtünk együtt, hogy úgy döntöttünk, hogy jól lenne ez tovább. Sok probléma van taksonyban, és gondoltunk, hogy ha együtt vagyunk, és ha tudunk együtt dolgozni, és úgy néz ki, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni, akkor az jól lenne valami csinálni együtt, igen.
0: Amivel ugye a város
3: igen. Mennyien vagytok most egyébként jelenleg? Hány fő?
4: Körülbelül a Tisza Sziget tagja az olyan 40-45 fő környéke volt. Ebből most az aktív tagok száma, akik ezt a civil szerveződést és ezt a szervezést csináljuk, az körülbelül olyan 10-15 fő jelenleg, de ezt szeretnénk tovább bővíteni, hogy megalakul az egyesület. Abszolút, abszolút, így
0: tehát
4: van.
0: Tehát akkor ez a hosszú távú cél, hogy egyesületté avanzsálódjatok?
4: Így van, így van, igen, civil szerveződésünk az egyesület legyen, igen.
0: Mert hogy úgy majd könnyebb lesz akár bármilyen közös programot szervezni?
4: Abszolút, sokkal, sokkal könnyebb
0: és
4: lesz.
0: És van is már terv, hogy miket szerveztek?
4: Vannak tervek. Vannak ugye az első, akkor? Az ugye, amit most, amiről itt is vagyunk, ugye az első tiszta taksonyért program, ezt szeretnénk hagyománnyá avanzsálni, vagy tenni, és Ezek után azért a környezetvédelmet több szempontból, több szegmensből szeretnénk megtámogatni itt Taksonyban. Ugye ennek Janának már vannak tervei, tehát hogy mi azért fontosan dolgozunk a háttérben ezen, illetve elkezdtünk ugye kapcsolódni akár a Taksony önkormányzattal a problémákkal kapcsolatosan, illetve akár helyi vállalkozásokkal, más szervezetekkel együtt dolgozni. Úgyhogy ez a célunk, hogy egyrészt a környezetvédelmet, és utána egyéb más ügyeket is Taksonyban támogathassunk, akár szociális ügyekről beszélünk, akár rendezvények szervezése, bármilyen egyéb dolog.
3: Az önkormányzattal ugye egyeztettetek, és innen jött, hogy akkor a legelső ilyen alkalom legyen, akkor mondjuk egy ilyen közösségi szemétszedés, tehát erre van a legnagyobb szükség tulajdonképpen most?
5: Igen, igazán úgy szerintem nyár elején valamikor jött az ötlet, igen, és például én már sok éveken keresztül elviszem a lányainkat iskolába, már csak a kisebb, és nekem az a cigarette csík az a gyenge pontom. és sajnos hogy egy cigarette csík csak 1000 liter körülbelül vízet tud megmérgezni. Mm-hmm. És az nagyon, és mi most nem egy cigarette csíkról beszéltek, sok, utána a mezőn, a erdők szélen annyira sok szemét, és azt gondoltam, hogy most jó lenne így szervezni egy program, és hogy mindenki jöjjön, minden lakosság, mert ez nem csak a mi problémánk, ugye, az egész Taksonyi lakossága probléma, és igen, megszervezni egy programot, és együtt tenni a Taksonyunkért.
6: Egyébként ilyenkor, amikor ilyen programot hallok, az egyik szemem sír a másik nevet, mert szuper, hogy összefogtok és csináljátok, de milyen jó lenne, ha nem lenne szükség, hogy valaki másnak a szemetét az ember összeszedjen. Na nézzük akkor meg, hogy is épül fel a program. Október 3-án szombaton 10 és 14 óra között a Szent Anna téren gyülekeztek. Onnan mi fog történni ezek után?
4: Igen, 10 órakor Szent Anna térre várunk minden taksonyi lakost, aki szeretne ugye ez ügyben tenni, és a tervek szerint ugye 4 zónában történik majd a szemétszedés. Minden zónának lesz egy koordinátora. Amikor a Szent Anna téren ugye a gyülekező megtörténik, akkor a koordinátorok segítségével az ott jelenlévőket szétosztjuk a zónákba, és mindenki elkezdi a saját zónáját ugye megtisztítani. Ehhez ugye biztosítunk rengeteg eszközt, és különféle gépeket is, amik ugye a nagyobb szemét és hulladék elszállításához szükséges, de alapvetően kézi erőre is szükség lesz. Szemetes zsákokat és egyéb más kesztyűket, eszközöket ugye biztosítunk, és így fog történni a szemétszedés, hogy az adott zónákban ugye ezek a lakosok, vagy azok, akik ugye eljönnek erre a programra, akkor tudnak menni, és tudják a szemetet szedni.
3: Akkor különösebb eszközzel, meg felszereléssel a látogatóknak, illetve akik segítenek, nem kell készülni, tehát minden eszköz biztosítotok számukra.
5: Igen, és még szeretnénk mondani,

Hungária Kft., bocsánat, és ők azok, akik szeretnék még esetleg bővíteni is a zónákat, de ezen kívül ugye támogatunk a W3 konténer, az NCT ZRT, Farkasművek és az LG

0: vagy udvarnak, uh-huh. a mezőre néz, ami gyönyörű.
1: És lenne.
0: Igen, és ott van nagyon szép a látvány, lenne, uh-huh. de ha sétálunk, vagy futunk, akkor mondjuk sétálunk a föld úton, vagy erdő szélen, balra nézzük, őzekeket uh-huh. láttunk, és jobbra nézzük, kupac szemét. Uh-huh. És az nagyon szomorú, mondom, szerintem megint kell nekünk újra megtanulni, élni természettel együtt, vagy természetben, mert az nem tudunk, sajnos. Igen, és azt is gondoltunk, hogy igazán, ha kétszer évente összejövünk és szedjünk a szemetet, az nem fog segíteni. Uh-huh. Sok minden kell, oktatás, fórumokat csinálni, ugye? Úgyhogy az még
2: hát kéne egy szemléletformálás, mondjuk, igen, az nem igen. ártana, igen.
0: Az biztos, és az nem egy hónap alatt fog történni, biztos vagyunk benne, de sok idő után remélhető, az tud alakulni valamire szebbre. Igen.
1: Hát igen, egyébként tényleg valóban erre van szerintem szükség, mert hogy edukálják az embereket, mert nem tudom, tehát néha azon gondolkozom, hogy lehet, hogy sokan úgy vannak vele, hogy hát minek figyeljek, úgyis vannak ilyen jó kis programok, majd összeszedik mások helyettem. De nem, persze. Mert ugye nyilván ezt gondolom, egy ilyen program is arra hívja fel a figyelmet, hogy kérlek, szedd már össze, vagy nem is azt szedd össze, ne dobd el.
2: Legalább a kukába dobd, igen, vagy ne. Igen.
1: Egy ismerősöm egyébként kint volt, és ez egy zárójeles történet Szőulban, és képzeljétek el, hogy mesélte nekem, hogy ott nincsenek az utcán szemetes kukák, semennyire, mert ott annyira a kultúra része az, hogy hazaviszik az emberek a szemetet, vagy máshogy, igen. Tehát ott nem dobálják el az utcán, de még kuka sincs, mert hogy nincs rá szükség, mert tudják, hogy az ő szemetüket majd hazaviszik, és akkor otthon tudják, hogy hova kell rakni. Ettől kicsit még messze vagyok.
3: Igen, de hogy nem is kell ennyire messze menni Szőulig, ugye, a világ másik végéig, hanem csak a szomszédba, Ausztriába átmenni. És már ott is ugyanezt tapasztalja és uh-huh. látja az ember. Tehát én hétvégén is most uh-huh. Ausztriába töltöttem az időt, és ég és föld, tehát uh-huh. hogy egyszerűen uh-huh. az a tisztaság, uh-huh. az a szép környezet, hogy ezt itthon is meg lehetne teremteni. Úgyhogy mi is ezért szeretnénk dolgozni, hogy legalább egy hasonlót, vagy minimum ugyanezt tudjuk hozni.
0: Uh-huh. És az ajándékainkat igazán ilyen érdekes ajándékok, mert az...
3: az, hogy támogatjuk, vagy egy kicsit próbáljuk elősegíteni, igen, azt, hogy kevesebb aha, szemét
0: igen, igen. legyen. Értjük, hogy ne dobáljuk, de valamit csináljuk vele.
1: Na, de jó, igen, kíváncsiak igen. vagyunk. Kell-e bárhol előre regisztrálni, jelentkezni, jelezni, hogy mi szeretnénk részt venni, hogy mondjuk tudjátok előre, hogy nagyjából mennyi ember megy?
3: Alapvetően a legnagyobb segítség a Facebook eseményünknél lenne, a Tiszta uh-huh. Taksonyért program Facebook eseménye, hogyha ott valaki bejelölné, hogy megjelenik, vagy eljön az eseményre, vagy akár érdekli, már az is nagy segítség lenne. És hát alapvetően mi is ugye minden felületen posztoljuk, ugye taksonyi csoportokban, és Taksonyban is több plakátot kihelyeztünk az önkormányzat, a Taksony önkormányzat segítségével, tehát rengeteg helyen felhívtuk a figyelmet uh-huh. erre a programra, és tényleg a Taksony önkormányzat és a polgármester úr Zsolnai Pál is teljes mellszélességgel támogatja, ő is jelen lesz amúgy a rendezvényen, tehát ő ugye az egyik fő támogatónk, úgyhogy így a taksonyi lakosokba bízunk, hogy tényleg sokan eljönnek uh-huh. erre.
2: De gondolom egyébként lehet csatlakozni, akár a délelőtt folyamán is. Tehát ha mondjuk látja egy járókelő, hogy új szemétszedés zajlik, és éppen van ideje.
1: Szabad ideje van is
2: beállítani. Tehát hogy lehet folyamatosan bármikor persze. ott ugyanap folyamán.
3: Abszolút, abszolút, abszolút.
1: Ne fogja vissza senki magát. Mi van akkor, ha esni fog az eső?
3: Igen, erről is jeleztünk már az elmúlt posztunkban, de itt is jó megemlíteni. Reméljük nem fog esni természetesen, de ha igen, vagy ha nagyon-nagyon szeles lesz az idő, akkor a tervek szerint egy vagy kettő héttel elcsúsztatjuk ezt az eseményt, és akkor vagy a rákövetkező hét szombaton, tehát 10-én, vagy utána 17-én tartanánk meg.
1: De gondolom erről kommunikáltok majd az eseménynél.
3: Abszolút, mi is figyeljük azért az időjárás előrejelzéseket. Nyilván egy héttel előre még azért nem 100% semmi, de a mostani állapotok szerint azért úgy aránylag jónak tűnik az időjárás.
2: Reméljük aztán így marad.
3: Reméljük így marad, igen.
1: És akkor záró kérdésként az összegyűlt szeméttel mi lesz? Hova kerül, van erre már segítségetek? Nagyon bólogattok, úgyhogy meséljetek erről egy kicsit.
0: No, az összes szeméttel azt, hogy a kettő konténerünk lesz, igen, a W3 konténer Kft-től és NCT ZRT-tól, igen, és én is kérdeztem, hogy igen, hogy mi lesz, a szemét telepre fogjak elvinni. Én így nem szeret, de

0: a dupla V3 konténernek van saját személytelep, nem szeretnék most így pontosan mondani, hogy ne, igen, akkor. Igen. Úgyhogy nekünk az nagyon fontos volt, hogy ne legyen, hogy a konténerre minden összedobáljuk, és utána
1: igen.
2: Valami a helyre kerül, ahova meg
0: igen,
2: nem.
0: Igen, más helyre kerül. Az
1: hát
0: nem,
1: az érdekes,
0: nem,
1: igen.
0: Az nem jó, nem működik így, úgyhogy igen.
2: Igen, erre is próbáltunk figyelni, hogy akik ugye támogatnak minket, akkor igen. Ők is ugye azt a megfelelő szemléletet vallják, amit mi, és akkor így az ő támogatásukkal tud létrejönni ez. És igen, a konténereket elszállítjuk a többi zónába, ami ugye Taksonynak ugye a belterületein lesz, mert ugye a negyedik zóna az NCT ZRT körüli és a Nyárfás utca körüli rész a Taksonyban, ez egy ilyen erdősebb terület, ott nagyon sok ipari hulladék van, tehát sít és minden egyéb más, amihez ugye már ipari gépek kellenek, és ugye azok kerülnek be a konténerbe. A többi területen, tehát Taksony főutcáján és Szent Anna téren és a többi utcákba, ott pedig ugye kézierővel egy szemetes zsákba gyűjtjük a szemetet, és szintén a Taksony önkormányzat támogatásával ezeket összegyűjtik majd egy platós autóra, és utána viszik be a konténerekbe. Tehát ez egy teljesen szervezett dolog lesz így minden területen.
0: És sajnos az egész Taksonyt ez nem tudjuk megcsinálni, jó lenne, de mivel mi csak elkezdtünk, nem tudtunk, hogy mire tudunk számítani, és azért gondoltunk, akkor most próbáljuk így pár zónát.
2: Igen, ezt a négy zónát terveztük igen. Csak, de most szeretnénk ezt kibővíteni, ha most is lehet, igen. Már több részvevő lesz, akkor kibővítjük, ha nem, igen. Akkor pedig remélhetőleg jövőre még nagyobb létszámmal, és akkor még nagyobb lelkesedéssel akár az egész Taksonyt is meg tudjuk tisztítani.
1: Igen. És jó lenne, ha vége majd az lenne pár év múlva, hogy nem lesz mit összeszedni. Igen,
0: ez a legnagyobb cél. Igen.
1: Megtaláljátok tehát az eseményt, de megosztjuk itt a videó alatt is, szemétszedés tiszta Taksonyért program október 3-a szombat 10 és 14 óra között. Többen vannak a szervezők közül, de mi most két szervezővel beszélgettünk, Zanozi Jánával és Gonda Imrével. Köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük, hogy itt lehettünk. Sziasztok.
3: I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Jó neked! A Vicink Tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink Tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Ma is sok lesz a napsütés, szinte folyamatosak a dróntámadások Kijevben. Az árrestop azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevben legalább 2 megsebesültek a Viradóra végrehajtott orosz dróntámadásokban. Az ukrán fővárosban benzinkutakat és infrastrukturális létesítményeket ért találat. Zaporizsjában 2 ember sebesült meg egy bevásárlóközpontot ért támadásban. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszky a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor médiajogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar médiapiac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat is. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben is. Az áristop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az áristop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az áristop kivezetését. Jól működik a vállalkozások nyugta adatszolgáltatása. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását az első 3 hétben 15 ezeren helyezték üzembe. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. A hatóság az év végéig még nem bírságol.
5: Időjárás.
6: Csökken a felhőzet, de északkeleten-keleten maradhatnak még felhősebb tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
7: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
5: és Somogyi Ben.

0: legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. A korábbi baleset, ami az M0-ás autó déli szakaszán történt, még mindig torlódást okoz Dunaharaszti közelében, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 32-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, nagyjából 5 kilométeres torlódás van jelenleg ezen a szakaszon. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M35-ös autópálya csomópontjánál egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott. A 186-os kilométernél a sérült jármű a belső sávot foglalja el. Aztán azt látjuk még a térképen, hogy torlódás van Sziget-Szent Miklóson, a Massányi-Károly úton, illetve a Lakihegyi lakópark környékén is, illetve hogyha errefelé szeretnétek a második Rákóczi-Ferenc úton bejutni a fővárosba, akkor szintén torlódásra kell készülnötök. Ugyanígy a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán is csak araszolva tudtok jelenleg közlekedni, illetve hogyha Tökörről szeretnétek Sziget-Szent Miklós vagy Szigethalom felé közlekedni, akkor ott is torlódás van jelenleg. Trafit egyébként mi most nem látunk, ez nem jelenti azt, hogy ne kellene betartani persze a sebességkorlátokat, és továbbra is egészen szeptember 27-éig tart az egyirányosítás Sziget-Szent Miklóson, a Bajcsi-Zsilinszky úton. Vigyázzatok magatokra, meg persze mindenki másra az utakon. Jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: 11 perccel hagytuk el a reggel 9 órát, szeptember 23-a van, szerda, ugye?
3: Igen, szerda. Jó. Van, igen, köszi. Így van.
0: Próbálkozom, és most be is jött. Oké, okay, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok.
0: Felmerül bennem egy kérdés, és hát muszáj megbeszélnem veled, Betty, mert egyrészt kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, meg a hallgatóink mit gondolnak, na, másrészt, hogy neked van-e ilyen az életedben. Ugyanis tegnap egy ismerősöm meséli nekem, hogy hát képzeljem el, hogy ő vett a lányának egy telefont részletre, amit 2 évig fizet, viszont nem kötöttek rá biztosítást, mert hogy minek az, hát az plusz költség. Csak hogy időközben a gyerek elhagyta ezt a telefont.
3: Jaj.
0: És még 1 évig úgy fizet a családja, az apukája, anyukája úgy fizeti a törlesztő részletet, hogy maga a telefon már nincs meg. És azon gondolkoztam, hogy vajon van-e az én életemben, vagy akár a tiédben, vagy hogyha így a hallgatóink gondolkoznak, akkor az övékben olyan összeg, olyan pénz, olyan fizetés, ami így konkrétan, valljuk be, hogy így az ablakon kiöntött pénz, mert hogy ez, hát ha ez mi más, ha ez az, nem igen. az, tehát hogy ez biztos, hogy az, és képzeld el, hogy minden hónapban befizetsz úgy, tök mindegy, 8000-et, 10000-et, 22000-et, hogy semmi értelme, mert az az eszköz már nem, hogy, tehát már nincs, nincs ott. Tehát,
3: ez hogy nagyon bosszantó lehet, hogy fizeted, mert nyilván muszáj kifizetned, de hogy amúgy rég nincsen meg már, és akkor utána meg majd veheti az újat, vagy már az
0: utána kapott el, hogy
3: újat.
0: Kapott egy, nem, tehát, hogy kapott egy buta telefont, tehát hogy azért van ennek következménye, hát nyilván hogy
3: elhagyod,
0: sajnos a mai világban egy tinédzsernek már muszáj, hogy nála legyen, mert a szülő úgy tudja, hogy biztos eljött az iskolából, igen, úgy tudja követni, hogy éppen mert már úgy követni,
3: ja,
0: hogy ilyen
3: teljesen, hát igen, buta telefon, na, ami nem okos telefon, vagy hogy fogalmazzak, egy ilyen régi fajta.
0: Tehát valahol megtanulja ugye a gyerek, hogy jobban figyeljek a dolgaimra, mert nyilván ciki neki elővenni a nyomógombos készüléket, de telefon nélkül meg nem lehet hagyni, de hogy azon gondolkoztam, hogy én ugye nagyon sokáig bosszankodtam azon, hogy megbüntetett a rendőr pár hete, ugye, mert áthajtottam egy záróvonalon, és igen, 24 ezerre, vagy mennyire büntetett
3: hát az
0: meg.
3: Az elég nagy összeg, igen.
0: Na és akkor azt éreztem, hogy ennél haszontalanabb az ablakon kidobott pénz nincs. Hát de van. Tehát ha a gyereked elhagy valamit, ami te évekig fizetsz, és nem kötsz rá biztosítást. És ráadásul pont azért nem kötött rá biztosítást, hogy ne kelljen még plusz pár ezer forintot fizetni az amúgy is magas törlesztő részlet mellé, és tessék, mégiscsak megérte volna.
3: Elhagyja. Hát,
0: neked van ilyen?
3: Hát ezen gondolkodtam. Ilyen nem volt egyébként szerintem, hogy büntetés egyébként valami biztos, hogy volt, bár nem így konkrétan ilyen rendőri, de valami, szerintem nem én vezettem, de olyan volt, hogy mondjuk kaptunk egy csekket, valami minimális gyorshajtás. Na nekem az is olyan, hogy igazából ilyen,
0: igen,
3: hát kidobott pénz valahol, mert tulajdonképpen ha betartottuk volna, vagy odafigyelünk, hiába csak egy picivel pitul az ember, hát akkor azért fizethet. Tehát ilyen tuti, hogy volt. Ilyen készülékkel kapcsolatos nem hiszem. Tehát, hogy az szerencsére olyan nem volt, hogy feleslegesen fizettünk.
0: Vagy még ami nekem eszembe jutott, de erről ugye már beszélgettünk korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc és Biztonsági Hivatal munkatársával, tudod, ez a kidobott étel, hogy megveszel ja, valamit és megromlik, hát, még ki se bontod, de lejárt. Igen, és ugye mondjuk, azt is kifizetted.
3: Olyan azért hát volt. Hát na, jó, ilyen volt. Mondjuk ilyen szerintem szinte mindenkinek van.
0: Igen.
3: Tehát azt gondolom, hogy ez alapvetően mindenkinek van.
0: Igen, csak így volt. Képzeljük el vizuálisan, hogy például, hogyha mondjuk, mit tudom, én megveszek valamit, és ezt magamnak mondom, mert rám egyébként sajnos mindig jellemző, nem tudom, 2000 forintért megveszek valamit, ami a hűtőben van, és akkor ugye azt ki kell dobnom, mert mondjuk nem használtam, akkor az olyan, mintha fognék 2000 forintot, és így szét darabokra tépném, és így kidobnám a kukába. Tehát, hogy azért az úgy, ha az ember így vizuálisan elképzeli, akkor sokkal jobban rájön, hogy hoppá, igen, kétszer is meggondolom, hogy inkább mit veszek meg. Vagy mire kötök biztosítást?
3: Hát, mert ugye sem mindegy, igen.
0: Erről is beszéltünk, hogy például nagyon sokan úgy vannak vele, hogy minek kötni biztosítást, plusz költség, nem is olyan kevés mondjuk, ha elmész nyaralni, de ez Murphy, hogy tuti, hogy akkor történne valami. Például, ha Balira nem kötöttünk volna biztosítást, több milliós összeget fizettünk
3: hát,
0: volna az orvosnak.
3: Ilyen, főleg ilyen keleti ország, de teljesen mindegy, hogy keleti vagy nem keleti, tehát akárhova mész külföldön, szerintem ott érdemes, mert biztos,
0: Afrikában
3: hogy akkor
0: is, tehát akkor hogy azért ott is összeszedhetsz bármit.
3: Vagy egy, igen, valamilyen betegség, de jöhet egy fogfájás is, jó, azt még lehet, hogy gyógyszerekkel visszaszorítod, amíg haza nem érsz, de bármi történhet, vagy hát tudod, azért mondjuk tengerparton belelépsz egy tengerisünkbe, akkor lehet, hogy már igen, ha éppen olyan, akkor kell rá valamilyen.
0: Hát nekem oltás. Egy ismerősömnek a kislányát medúza csípte
3: hát
0: meg.
3: Akár a medúza is ilyen egyébként, igen.
0: Bár a kislány úgy tudja, hogy egy tengeri növény ért hozzá, mert ez lett neki mondva, de mindegy. Igen, egyébként a fogorvosi vizsgálatot, ahogy behoztad, eszembe jutott, hogy egyszer beszéltünk is erről, hogy talán, hogy sokan így próbálják meg egyébként olcsóban a fogászati beavatkozásokat, hogy biztosítást köt, kimegy külföldre,
3: igen,
0: és ugye nyaral idézőjelben, és hát hopsz, pont akkor kell egy fogászati beavatkozás, és akkor jóval olcsóban, miután a biztosítás fizeti,
3: igen,
0: így jár neki.
3: Bár
0: akkor
3: nem tudom, mennyire könnyű már kijátszani, mert nyilván, ha nagyon fáj, meg hát ez ugye látszik, de hát most, ha egyébként csak mondjuk elmegyek, mert ott olcsóbb a nem tudom, gyökérkezelés, vagy a korona, vagy a bármi, tehát hát fenne tudja, igen, de lehet, hogy egyébként ezt abszolút ki lehet játszani. Jó, hát ezek a biztosítások olyanok, hogy sokan azt gondolják, hogy például amire nekem nem kötöttek a szüleim, az iskolába tudod, lehet, én sem tudom, hogy majd fogok-e a gyerekre. Hát mondjuk Levire lehet, hogy kell, mert ő tényleg az a típusú fiú, aki hát azért már kétszer voltunk a Henypában, mert egyszer ugye picinek a homloka, hát nem beszakadt, de ugye lett rajta egy ilyen sérülés, meg most nyáron az állán. Tehát ugye van, amikor így körbeadják ezt a kis biztosítási lapot az iskolában, ugye csonttöréstől kezdve.
0: Tényleg van ilyen.
3: Nekünk volt a suliban, amikor én voltam általános iskolás, szerintem most is van, és ott lehetett a szülőknek beigszelni, hogy mondjuk törésre, vagy nem tudom, mi volt még ott rajta, de hogy akkor ezt kérhetik, hogyha ugye iskolán belül,
0: wow,
3: akár tornaórán, akár valahol történik, és emlékszem, hogy így mondták apáik, hogy te úgyis vigyázzol magadra, nem, és amúgy igazuk, hát most visszagondolva igazuk volt velem, nem történt semmi. De én mondjuk már látom például azért így a gyerekeimet, hát a Levi tényleg az a típus, akire lehet, hogy inkább azt mondom, hogy azért lehet, hogy kötnék rá egy ilyen iskolai biztosítást. Hát ez is nyilván valaki azt mondja, hogy abszolút nem felesleges, hát ezt úgy el kell dönteni.
0: És akkor kérdés,
3: a saját gyerekedet.
0: Kérdés, hogy az ember ilyenkor miért szurkol, hogy jaj, csak ne történjen semmi, vagy történjen már valami, ne feleslegesen fizessem évekig, nyilván ez most csak vicc.
3: De összeg, de nekem például emlékszem, hogy ott nem kérték a szüleim, mert mondták, hogy igazából nem gondolják, hogy nekem annyira kéne. Persze, bármikor bármi történhet. Én például, képzeld el, eltörtem egy kis ujját egy kislánynak az általános iskolába. Véletlenül, tudod, akkor gyakoroltuk ezt a pók vagy rákjárás,
0: igen,
3: valamelyik.
0: Igen, igen.
3: És én nem vettem észre, hogy az ő keze pont az én lábam, a sarkam alatt van, és akkor igen, egy kicsit, nem tört el talán teljesen, de eléggé megzúzódott, tehát utána ott a kis ujját nem igazán tudta sokáig hát mozgatni tulajdonképpen, úgyhogy végül is bármikor, tehát akármennyire vigyázhatsz magadra, nyilván egy ilyen dolog akármikor történhet.
0: Betty, itt látok valamit itt magam előtt, és nem tudom eldönteni, hogy ez egy pók, ami ki van lapulva, vagy majd onnan te pont nem látod, vagy ez csak valami kosz, úgyhogy most így konkrétan megfagyott bennem a vér is, úgyhogy
3: hát én a monitortól én
0: mozogni
3: nem látom,
0: mozog, úgyhogy lehet, hogy csak a cipőmről valami kosz, legalábbis nagyon bízom benne, mert ha ez pók, akkor én szívrohamot kapok.
3: Vissza, akkor helyet cserélünk.
0: Az biztos. Hú, ez most nagyon rossz élmény volt.
3: Láttam,
0: sok minden történt velem már élőadásban, de ilyen még nem.
3: Hát, de mindjárt megnézzük.
0: Nem mozog, úgyhogy csak pont valahogy úgy van a nem is tudom mi ez, a cipőmről, ami lejött, mert feltettem ide a lábamat, hogy mintha a két lába így elő lenne a póknak, de aztán lehet, hogy csak az agyam hiteti ezt el. Fú, na, visszatérve egyébként, mert nem mozog, úgyhogy így még tudok beszélni. Az eredeti témánkra, igen, ezen gondolkoztam, hogy vajon nekem van-e olyan, ami tényleg ilyen kidobott pénz. Hát egyszer én elkezdtem egy kutya kozmetikai képzést, na. Ne is kérdezz, hogy minek, még úgy gondoltam, hogy akkor nekem még nagyon kell kutya kozmetikusnak is lennem. De hát nyilván nem fejeztem be. És hát nyilván mikor olvassa el az ember a szerződést, amit aláír, mikor már mindegy, és benne volt, hogyha abba hagyod és nem végzed el a képzést, akkor
3: ki kell fizetni?
0: Hát nem az egészet, de a képzésnek a felét, harmadát. Na, az nagyon fájt.
3: Hát tehát, azért hogy... az mondjuk igen.
0: És képzeld el, hogy emlékszem, hogy akkor bementem a bankba, mert nem tudom, le akartam venni a készpénzt, vagy nem tudom, és így nézett rá. Ja nem, átutaltam, és valamiért még bementem a bankba, nem tudom miért, mindegy, és így kérdezi tőlem a banki ügyintéző, hogy mit írjon a közleménybe. És akkor így mondom neki, hogy tanfolyam lemondását. Néz rám, hogy a tanfolyam lemondásért ennyit kell fizetni? Hát mondom, igen, én sem tudtam, én nem olvastam el az apróbetűs részt. Na, az nagyon fájt. Tehát, hogy hát azért elhiszem, az...
3: Igen, de hány alkalom után hagytad abba?
0: Tehát... Hát megcsináltam, volt egy, az első vizsga volt, tudod, mindenhol vannak ilyen vállalkozói alapismeret, azt még igen. Megcsináltam. Aztán elmentem Dunaharasztira az egyik kutya kozmetikába, hogy akkor megnézzem, hogy amúgy mit is fogok csinálni, hogyha elvégzem ezt az iskolát. Na, ott teljesen ment tőle a kedvem, teljesen le is beszéltek egyébként az ott dolgozók.
3: Tényleg,
0: igen, mert azt mondták, hogy azzal számolok egyébként, hogy oké, hogy te itt nem emberekkel, hanem állatokkal fogsz foglalkozni, ami tök jól hangzik, de azoknak az állatoknak vannak gazdáik egyrészt, másrészt az a kutya megharap, megkarmol, lepisil, lekakil, összekoszol, egész álló nap tiszta koszos ruhába vagy, mert...
3: Kutyaszőr,
0: igen.
3: Hát én nem tudnám csinálni, az biztos.
0: Akkor tehát, hogy... a gerincedet is, a lábadat is, egész napot állsz, nagy testű, kis testű kutyát pakolsz jobbra-balra, és akkor így végighallgattam, és mondtam, hogy jó, akkor megyek, és lemondom ezt a képzést, mert
3: ezt inkább hagyjuk,
0: ez én ezt nem így képzeltem el. Mondjuk egyébként lehet, hogy előbb kellett volna bemennem megnézni, hogy mit csinál egy kutyakoz. Tudod, én nekem volt egy ilyen cuki kis elképzelésem, hogy jaj, de jó, ott majd fésülgetem a kutyákat, meg befonom a haját. Hát nem. Tehát még képzeld el egy nagyobb testű kutyának, mire levágod a körmét, vagy a bűzmigyét kinyomkodod, hogy az azért nem, hát nem annyira nekem való. Maradjunk ennyiben.
3: Hát arra valahogy nem tudom, nagyon nagy, nyilván nem arról szól, hogy ki, tehát szeretjük az állatokat, de hát oda kell egy olyan elhivatottság szerintem, hogy azért ezt úgy tényleg minden nap, hát bírni, na. Igen. Meg egyébként, amit mondott, hogy azért vannak gazdáik azoknak a kutyáknak,
0: akinek
3: lehet,
0: nem
3: hogy
0: tetszik, hogy úgy nyírtad le,
3: igen,
0: meg miért nincs rajta kutya
3: sokszor
0: parfüm.
3: Sokszor lehet az a nehezebb egyébként tényleg, mint inkább a kutyákkal foglalkozni, de igen, tehát hogy ezt azért úgy bírni kell.
0: És így nem lettem óvónő sem, mert az is szerettem volna lenni, hogy tök jól hangzik, hogy a gyerekekkel vagy egész nap, de azoknak a gyerekeknek vannak szüleik, akiknek el kéne magyaráznom valamit, nem akarják feltétlenül megérteni, és azért abba úgy bele lehet fásulni. Na, megyünk zenélni, én itt megpiszkálom ezt a valamit, lehet, hogy csak sár, nem tudom.
3: Hogy mozog-e vagy sem?
0: Hát egyelőre nem mozog, úgyhogy valószínűleg nem pók, és aztán visszatérünk, meglátjuk, hogy egy szívinfarktussal jövünk vissza, vagy sem, maradjatok velünk.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
4: Jó neked! A Vicink tűzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondag kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új sportkoncepciót készít elő Sziget-Szent Miklós. Egyeztetnek Sziget-Szent Miklós új sportkoncepciójának előkészítéséről. A város jelenlegi sportkoncepciója még 2006-ban készült, azóta azonban jelentősen megváltoztak a lakossági igények, a sportinfrastruktúra és a helyi sportélet körülményei. Az önkormányzat ezért új, a jelenlegi helyzethez és a város jövőbeni céljaihoz igazodó dokumentumot készít. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a részletekről hamarosan egyeztetnek.
6: Az első lépések most, hogy meghatároztuk, hogy elkészítjük ezt a koncepciót, éppen most szerdán lesz egy egyeztetés a helyi sportszervezetekkel, az önkormányzat dolgozóival, a bizottság tagjaival, és egy munkacsoportot szeretnénk létrehozni, aki az alapokat meghatározza, azt majd később vitára szeretnénk bocsátani a civil szervezetek részére, és egy konszenzusos koncepciót szeretnénk készíteni, de hát ugye minden koncepcióban az a lényeg, amennyit meg tudunk valósítani, tehát a valóság talaján is kell maradnunk sajnos.
5: Karbantartás miatt fáklyázást végeznek Sziget-Szent Miklósnál. Fáklyázással járó karbantartási munkát végez az FGS ZRT a nagynyomású földgázvezeték rendszeren Sziget-Szent Miklós térségében. A munkálatok célja a lakosság folyamatos gázellátásának biztosítása. A fáklyázás a Sziget-Szent Miklós 2-es gázátadó állomás melletti fáklyánál, az M0-ás autót mellett a Kántor utca és a Csepeli úti körforgalom közelében lesz. A művelet időnként erős fény és hanghatással járhat. Az FGS tájékoztatása szerint a fáklyázás a lakosságot nem veszélyezteti. Permetezést végeznek a Király dinnye ellen Taksonyban. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt országosan, így Taksonyban is jelentősen elszaporodott a Király dinnye. A probléma kezelése érdekében az önkormányzat egyeztetett a zöld területek karbantartását végző Zöld Korona Kft.-vel. Zsolnai Pál polgármester egyeztetését követően a cég munkatársai a hét folyamán ismételten elvégzik a szükséges permetezést a kerékpárút melletti, valamint a közösségi zöld területeken. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a munkálatok idején fokozottan figyeljenek, és lehetőség szerint kerüljék az érintett területeket. Elindult a képernyőklub a Pest Erzsébeti idős klubokban. A szeptember 8-án elindult négyrészes foglalkozás sorozat célja, hogy a szeniorok magabiztosabban használják okostelefonjukat és könnyebben eligazodjanak a digitális világban. A résztvevők a mindennapokban hasznos alkalmazásokkal ismerkednek meg, köztük az egészségablakkal és a digitális állampolgár alkalmazással, amelyek a hivatalos és egészségügyi ügyintézést is megkönnyíthetik. A program mindhárom idős klubban megvalósul, a foglalkozásokon pedig a gyakorlati feladatok kapnak kiemelt szerepet. Megmozdul Pest Pest Erzsébet az Európai Sporthéten. Szeptember 23-a és 30-a között rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez Pest Erzsébet is csatlakozik. A kerületben több mozgáshelyszín kínál ingyenes vagy kedvezményes sportolási lehetőségeket az érdeklődőknek. A kezdeményezés célja, hogy kortól, előképzettségtől és edzettségi szintől függetlenül minél többen próbáljanak ki valamilyen mozgásformát. A programok azoknak is lehetőséget biztosítanának, akik hosszabb kihagyás után szeretnének visszatérni az aktív életmódhoz. Az Európai Sporthét egyúttal arra is alkalmat ad, hogy a résztvevők új sportágakat és közösségeket ismerjenek meg, és a rendszeres testmozgást beépítsék mindennapjaikba.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 1999 óta minden évben megrendezik a Kortárs Képzőművészeti Fesztivált, a Patak Fesztivált Szigetszentmiklóson, melynek célja, hogy párbeszédet indítson a művészetről és összekapcsolja az alkotókat a közönséggel. Idén szeptember 26-án tartják a megnyitót a Városi Galériában, melyet Szem Adám György, Munkácsi Mihály díjas festőművész, író, az MMA elnökségi tagja nyit meg. A kiállítás kurátora Puha Ferenc festőművész. A program a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat része. A kiállítást október 17-éig láthatjátok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az ő korúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi

0: Közlekedési információkkal megyünk tovább. Történt korábban egy baleset az M0-as autó déli szakaszán, Dunaharaszti közelében, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 21-es kilométernél már megszűnt a sávzárás, de a torlódás még mindig csak lassan oszlik fel. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot, úgyhogy ott ez beleszól a közlekedésben. Ezen kívül egyébként komolyabb fennakadás, torlódás jelenleg nincsen. Az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítanatok. Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt pedig a 13-as kilométernél jelenleg is útszűkület van érvényben. És továbbra is egyirányú Szigetszent Miklóson a Bajcsy-Zsilinszky út egy szakasza, erős a forgalom a Gyártelepi Hívátjárónál, fűha, illetve hát itt látjuk a térképen ezt a nullás déli szakaszán lévő baleset miatt, hogy mekkora a torlódás, hát nem irigylem, akik most ott vesztegelnek, aki megteheti, inkább egyelőre kerülje el ezt a szakaszt. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánunk mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 3:40 van, szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez még mindig a süsfelnap. Én még mindig Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: És még mindig nem tudok Rubik kockát kitenni. Én valószínűleg sem. Soha nem is fogok. Ez valahogy úgy nincs rajta a bakancs listámon, hogy egyszer majd. Nem is az, hogy kirakni, hanem megérteni. Nincs rajta.
3: Igen, mert hát annak ugye azért van egy koncepciója. Én úgy tudom, hogyha ugye valaki ezt így megérti, akkor egy, hát nem azt mondom, hogy egy perc alatt, mert nyilván nem, de nagyon gyorsan ki tudja rakni. De szerintem ezt azért mindenki nem biztos.
0: Tehát, én biztos, hogy alkalmatlan vagyok rá.
3: Én is tehát, hogy biztos vagyok.
0: És miért beszélünk erről? Abszolút, mert egy 6 éves kislány állított fel női világcsúcsot a Rubik kocka kirakásában 6 évesen.
3: Az igen.
0: Igen, ugye szerintem, hát most érdekes, hogy ezt tőlem, vagy én mondom, de gondolom én, hogy a Rubik kocka kirakása is picit hasonló lehet, mint mondjuk egy sakkjátszma, hogy már 5 lépéssel előbb vagy fejben, és már tudod, hogy mi miután jön, és melyiket hova kell azért rakni, hogy még nincs kirakva, de hogy ki tud rakni, ahhoz a fehéret oda kell forgatni, meg úristen, most ha valaki hallja, aki ki tudja rakni, biztos fogja a fejét, de hogy én egyáltalán. Tehát, hogy én azt gondolom, mindig azt várom, hogy így a kezembe kerül egy Rubik kocka, és hogy egyszer csak majd kirakódik valahogy. Én úgy forgatom, amúgy forgatom, de nem, hát ez lehetetlen. Meg tudod, voltak azok a játékok régen, biztos neked is volt gyerekkorodban, amikor így, hát tulajdonképpen egy kirakó volt, és tudod, így egy kocka volt, mint egy mozaik kihagyva, és úgy igen. kellett kirakni a képet, tudod, hogy ide-oda rak kellett azt így az a hüvelykujjaddal húzogatni, és soha nem tudtam kirakni, mert egyszerűen mindig úgy volt, tudod, hogy egy nincs a helyén, és az nem igen. jó, mert akkor az egészet bontani kell, és borul az egész.
3: Nem tudom, én soha életben nem fogom tudni kirakni, ez szinte biztos. Pedig én gyerekkoromban próbálkoztam, de aztán nagyon hamar meguntam.
0: Én is, tehát, hogy ebben nem érzem
3: azért így nagyon túl.
0: A kihívást, mit gondolsz, honnan származik a kislány? Nem olyan
3: elsőre. Én ezt most ugye látom, de ja.
0: egyébként úgy pláne nem nehéz.
3: Szóval egy kínai kislányról beszélünk egyébként. Igen.
0: Nem magyarról, igen, Kínában ő igen. volt az, aki 4,27 század másodperc át. Micsoda 4 másodperc alatt? Hogy?
3: Annyi ideig pislogunk egyet, vagy nyilván nem az kevesebb, de hát
0: de most ez komolyan jel létezik. Tehát ez 4 másodperc alatt meg se fogom, vagy nem tudom. Igen. Tehát, hogy így, ez nagyon durva. Ez egy verseny volt, igen. a kislány 5 karikás átlagidejű, már olimpián vagyok, 5 kirakás átlagideje alapján előbb 4,52 század másodperces, majd pedig 4,27 század másodperces eredményt ért el, és ezzel az első női versenyzőt is megelőzte, aki 4,5 másodperc alá került ebben a kategóriában. Ez hihetetlen.
3: Jó, figyelj, a férfi világcsúcsot meg az a 3,5 másodperc. Jézusom. Tehát ez még kevesebb ugye a férfi kategóriában.
0: De
3: ez, annyi idő alatt tényleg hozzáértek. Én sem tudom, hogy ezt hogy.
0: Ez nagyon durva. Ugye a Rubik kockát egyébként azért oké, hogy kínai a kislány, de azért azt említsük meg, hogy a 70-es években találta fel Rubik Ernő, magyar építész és játék, és a játék azóta is világszerte elterjedt logikai fejtörővé vált, tehát tényleg a japánok, a kínaiak, a koreaiak hiszen nem imádják ezt a játékot, és annyira jó, hogy magyar, és hát ugye a Rubik kockából is már millió fajta van egyébként, tehát, hogy már van olyan is, aminek sokkal több az oldala, nem ez a 3x3-as, vannak különböző formájú, van olyan is, ami mit tudom én, gömb. Tehát, hogy már nem is feltétlenül
3: igen,
0: kocka.
3: Igen, igen.
0: Nem tudom, én próbáltam egyszer azért megérteni, mert vettem a férjemnek egyet a névnapjára, és képzeld el, hogy egy lány ismerősöm átjött, és akkor ő próbálta egy elmagyarázni, mert ő ki tudja rakni. És akkor egy próbálta, tudod, hogy akkor a középen a kék, és a másik oldalon hát, a bal oldalon
3: igen,
0: a sárga.
3: Egy koncepciója ennek, igen.
0: Fogalmam hát. Nincs. És valahogy itt nem is érzem, nincs meg bennem az a vágy, hogy akkor én ezt megtanuljam, mert nem tudom, egyszerűen valahogy nekem nem áll rá az agyam, viszont van a családban olyan fiatal srác, aki nagyon-nagyon jól tud sakkozni, elképesztően jól tud. Szerintem ez egy ilyen egy kalap alá vehető dárcozni, és itt nem is az a lényeg, hogy hova, hanem hogy hogy számolja ki, ugye ott azt hiszem 501-ből kell folyamatosan kivonni azt, amit dobsz, és ő tehát 501-ből 32, meg 28, meg 92, és akkor így egyből rávágja, hogy akkor az így mennyi, oké. És ezt 10 évesen is simán megcsinálta, meg ugye a Rubik kockában is jó.
3: Itt azt írja egyébként a cikkben, az anyuka nyilatkozta, hogy a kislánya naponta 2-3 órát gyakorolt, és 1300 a kocka kirakásához használt úgynevezett algoritmust memorizált tulajdonképpen.
0: Vagyis mozdulatsort.
3: Mozdulatsort, aha. Igen. Fú, ez azért brutális. Napi 2-3 óra. Jó, nyilván ez így van egy versenysportnál is, de hogy azért ez egészen elképesztő. Tehát gondolom minden mozdulatsor a kezében volt már, vagy így a fejében, aztán biztos attól függött, ahogy éppen tudod, álltak ezek a kockák, hát igen, vagy ahogy igen. A mintázat állt.
0: Elképesztő. Nem tudom, hogy itt is van-e olyan, hogy mit tudom én, számít az, hogy hány gramm egy kocka, vagy a kocka, vagy tényleg nem tudom, hogy ezek ilyen egyenméretűek-e, mert sok esetben akár még az is tud számítani, mert tudod, hogyha megakad, és mondjuk nem tud igen. Úgy átsuhanni, az is ugye rontja az átlagidőt. De elképesztő. Tehát 6 éves kislány állította fel a női világcsúcsot a Rubik kocka kirakása.
3: Nagyon durva.
0: Nagyon. Kíváncsiak vagyunk, hogy ti tudtok-e, ki tudjátok-e rakni a Rubik kockát, vagy értitek-e ennek a logikáját. 0-20-95-95-107 ide írjátok meg, és hogyha írtok nekünk, beszélgetünk róla, akkor holnap még foglalkozunk a témával. Egyébként pedig, ha már holnap, gyorsan ránézek itt a naptára, elég sűrű napunk lesz. Egyrészt majd megmutatjuk, hogy miről lesz szó este majd a Szívhangok podcastben. Jön hozzánk Kovács István, a Sziget-Szent Miklósi kézilabda sportkör elnöke is. Mert hogy
3: nagy meccs is lesz ugye a hétvégén, meg hát igazándiból most már beindult a szezon.
0: Így van. Úgyhogy beszélgetünk erről is, meg hogy milyen volt az eddigi mérkőzések eredménye, és jön hozzánk Barnulc Levente, masszázsterapeuta, mozgásterapeuta is. Ugye beszéltünk már múlt héten erről a szájtapaszról, hogy úgy alszanak sokan, hogy letapasztják a szájukat, és pro-kontra beszélgetünk. Ugye ez a butaikó légzésnek egy része.
3: Igen, igen, igen. Csak ugye látunk egy cikket, amiben ugye azt írják, hogy hát több kárt okozhat, akár nyilván ez ugye arra szólt, hogyha nem orvos felügyeli, de hát ezt majd Levente jobban elmondja nekünk.
0: Igen, mert hogy ő egyébként ezt oktatja is, úgyhogy elég nagy tudása van ezzel kapcsolatban, úgyhogy elmondja majd ezt, hogy mi az, amivel valóban egyetért, ami így a közösségi médiában terjed erről, és mi az, ami mondjuk kicsit butaság, úgyhogy holnap ezt is tisztázzuk. A folytatásban maradjatok a Laki egy rádióval, 8 perc múlva jönnek a hírek, utána pedig Petró Karesz érkezik hozzátok.
3: Sziasztok, szép napot!

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten.
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
5: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medikálnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medikált.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Sziget-Szent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medikál. Nálunk jó kezekben van.
7: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
8: Gyere el a Borbé tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbé tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbé tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Ma is sok lesz a napsütés. Donald Trump amerikai elnök egy újabb találkozó lehetőségét tervezi Vladimir Putyin orosz elnökkel. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén az új központi környezetvédelmi hatóság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevben legalább ketten megsebesültek a Viradóra végrehajtott orosz dróntámadásokban. Az ukrán fővárosban benzinkutakat és infrastrukturális létesítményeket ért találat. Zaporizsjában két ember sebesült meg egy bevásárlóközpontot ért támadásban. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszky a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor médiajogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar médiapiac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat is. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben is. Az áristop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az áristop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az áristop kivezetését. Jól működik a vállalkozások nyugta adatszolgáltatása. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását az első 3 hétben 15 ezeren helyezték üzembe. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. A hatóság az év végéig még nem bírságol.
1: Időjárás.
9: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhősebb tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
10: Közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Korábban baleset történt az M0-ás autóút déli szektorán, Dunaharaszti közelében, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 21-es kilométernél már megszűnt a sávzárás, de a torlódás csak lassan oszlik fel. A térkép szerint folyamatosan lehet haladni a Csepeli út, Sziget-Szent Miklósi és Fővárosi szakaszán is. Nincs fennakadás a Kántor úton és a Gerinc úton sem, de a gyártelepi hévátjárónál még számíthattok erős forgalomra. Folyamatos a haladás a Csépi úton, a Gyári úton, illetve a Petőfi Sándor utcában is. Dunaharaszti és Taksony mellett zavartalan a közlekedés az 51-es és 510-es úton, valamint az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán is. Szigetújfalun rendőri jelenlétre számíthattok a főúton, a futballpályák közelében. A Soroksári úton és a Haraszti úton pedig erős forgalomra kell számítani ezekben a percekben, de a Grassalkovics út mindkét irányban jól járható. Csepelen sűrű a forgalom a második Rákóczi-Ferenc úton, valamint a Kossuth-Lajos utcában is, de a Tellerede úton mindkét irányban folyamatos a haladás. További jó utat kívánok!

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban szeptember 23-án, ma pedig a teklák ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. 180 évvel ezelőtt fedezték fel a Neptunus bolygót. A bolygót először két német csillagász, Johann Gottfried Galle és Heinrich Darrest regisztrálta. A francia tudós Urbain Le Verrier útmutatását követték, aki az Uranus keringési rendellenességeiből pontosan meghatározta a zavar okaként feltételezett Neptunus bolygó helyét. A számítások alapján Johann Galle német csillagász 1846. szeptember 23-án mindössze fél órás késéssel a jelzett helytől egy fok távolságra az új bolygót meg is találta. Le Verrier és Galle felfedezése után hoztak nyilvánosságra az angol csillagászok olyan dokumentumokat, amelyek szerint John Couch Adams angol matematikus már 1845. szeptemberében megadta a Neptunus égi helyét, mindössze fél foknyira a Le Verrier megjelölte koordinátáktól. A dokumentumok nyomán Le Verrier kénytelen volt lemondani a felfedezés elsőbségéről. 154 évvel ezelőtt ezen a napon született Richter Gedeon gyógyszertáros, vegyész. 1901-ben megvásárolta Budapesten a SAS gyógyszertárat, ahol a gyógyszerek magyarországi iparszerű előállítására laboratóriumot rendezett be, és Magyarországon elsőként kezdte meg főként állati szervekből készült organoterápiás készítmények előállítását. Ebből fejlesztette ki, és 1907-ben Kőbányán megalapította a róla elnevezett gyógyszergyárat. Kiváló, külföldön is elismert gyógyszereket kísérletezett ki és gyártott. Londonban és Bukarestben leányvállalatot szervezett, 34 államban vizományraktárt létesített. A faji üldözés erősödésével előbb kitiltották a gyárából, majd egy időre újból visszaengedték. A fasizmus áldozata lett, halálának pontos időpontja bizonytalan. Hamarosan folytatjuk a többi évfordulóval.

Itt a Delelőben szeptember 23-án továbbra is a mai évfordulókról hallhattok. 143 éve ezen a napon született Gundel Károly, vendéglős, gasztronómiai szakíró, Gundel János fia. 1900-tól Svájc, Németország, Anglia és Franciaország leghíresebb vendéglőiben tanulta a mesterséget. 1910-ben átvette a Városligeti Van Petik vendéglőt. 1920 és 25 között a Royal Szálló, 27-től a fővárostól átvett Gellért Szálló éttermeinek bérlője volt. Gasztronómiai könyvei a legjobb és legismertebb ilyen tárgyú munkák közé tartoznak. Idegen nyelvű munkáival szakácskiállításokon és bemutatókon népszerűsítette a magyar konyhát és fellendítette az idegenforgalmat. A magyar vendéglős és szállodás szakma egyik vezető egyénisége volt. Gundel Károly étterme az 1939-es New York-i világkiállítás magyar pavilonjának hivatalos étterme volt. A Gundel vendéglő nagyobb, jó hírverést biztosít Budapest számára, mint egy hajórakomány turista prospektus, írta a New York Times. 137 évvel ezelőtt, 1889-ben Fusahiro Yamaki megalapította a Nintendót. Eredetileg kézzel készített úgynevezett Hanafuda kártyákat gyártottak, majd számos dologgal foglalkoztak, például taxi és szálloda üzemeltetéssel is. Az évek során a videójátékgyártás vált a cég fő profiljává, és a játékipar egyik meghatározó szereplője lett. És végül, de közel sem utolsó sorban, ma ünnepli 77. szülinapját a nagyszerű Bruce Springsteen. Isten éltessen minden ünnepeltet. Hamarosan friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább.

0: Grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky Egy Rádió, FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban.

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Döbbenetes forgatókönyv után legyőzte az esélyesebb Komárom együttesét az SNKSE a női kézilabda NB1B harmadik fordulójában. A Szigetszentmiklósiak fantasztikus első félidőt produkálva 20-14-re vezettek a dobogóra várt ellenfél ellen, a második félidőben pedig már 26-20 is volt az állás. Ekkor azonban teljes fordulat állt be, és az utolsó percekre már 29-30 állt az eredményjelző. A miklósi együttes azonban az összeomlás ellenére sem adta fel, és végül 31-30-ra megfordította az egyszer már megnyertnek találkozót. Jakab László vezetőedző elmondta, az év legjobb félidejét hozták le, és nem lett volna igazságos, ha nem nyerik meg a meccset, mert 40 percig teljesen uralták azt. Hozzátette, nagyon büszke volt a lányokra, hogy a végére újra tudtak küzdeni, és egy lelki mély pontról visszajöve megnyerték a találkozót.
6: Hát az első félidőben szenzációsan játszottunk, tehát 20-14 volt, és én úgy gondolom, hogy egy szavuk se nem lehetett, hogy ennyi a különbség. Nagyon jó volt a kapus teljesítmény, nagyon jó volt a védekezés, szemészebb akciókat vezettünk, úgy minden összejött. Volt egy fordulópont, 26-20-nál kihagytuk egy zicsert. Onnan, mintha valami megszakadt volna a lányokban, nagyon-nagyon sok technikai hibával kezdtük a másik félidőt, és egyre csak sűrűsödött. Úgy gondolom, hogy a világ legnagyobb igazságtalansága lett volna, hogyha mi ezt a meccset elveszítjük. Az utolsó 3 percben ráéreztek megint, hogy küzdeni kell és harcolni kell.
5: Nagy izgalmak közepette szerezte meg a 3 pontot a Fémag Dunavarsány a Felső Pakony ellen a Pest megyei labdarúgó első osztályban. Az 5. forduló meccsén a hazai Varsányiak fölényben játszottak, mégis az ellenfél szerzett gólt egy eladott labda után az első félidőben. A fordulás után aztán Gubacsi szépségdíjas fejes góljával gyorsan egyenlítettek a térségiek, aztán mindent elkövettek az újabb találatért. A jég a 89. percben tört meg, ekkor Koncz Márti megszerezte a győztes gólt és 2-1-re alakította az eredményt. Ezzel a Varsányiak 5 meccs után 11 ponttal a második helyen állnak a tabellán. Tovább fejlesztik halásztelek közvilágítását. A képviselőtestület legutóbbi ülésén az önkormányzat első fél évi gazdálkodásáról szóló leszámoló tárgyalásakor szó esett a közvilágítás bővítéséről. Nagy Barnabás halásztelek polgármestere rádiónknak elmondta, a város több pontján már megvalósultak közvilágítási fejlesztések, a következő időszakban pedig az északi városrészre is kiemelt figyelmet fordítanak. Hozzátette, évvégéig több utcában is biztosítják a közvilágítást.
7: Az éves beruházásaink között ott van a Leszek északi részének a közvilágítás tervezése és kivitelezése. Ez az Akácos utcától északra lévő területeket érinti, a Makai, Latinovics utcák, illetve a Mensáros László utca és környékének a közvilágítása. Ez egy régóta várt dolog az északi részen, és remélhetőleg ott is jó megvilágítása lesz az utcáknak.
5: Megszűnt a nappali locsolási tilalom Taksonyban. A korlátozást július 6-án rendelték el a helyi ivóvízellátás biztosítása érdekében. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a tilalmat szeptember 15-i hatállyal megszüntették, miután a település ivóvíz közműveit üzemeltető DPMV ZRT jelezte, hogy a korlátozás feloldható. Az önkormányzat ezúton is köszöni a taksonyi lakosok együttműködését és felelős hozzáállását.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívumkincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórusművészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szeptember 23-án továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Holnap után pedig ismét lesz Sziget-Szent Miklóson Cinema Sziget Filmklub, mégpedig a Városi Könyvtár és Közösségi Házban este 6 órától. Egy különleges 2022-es magyar vígjátékot láthattok, amelynek címe Szia Életem. A fantasy elemekkel dúsított egyedi vígjáték egy népszerű, de iklethiányos írónak Túróci Szabolcs alakításában és sosem látott kisfiának nem várt találkozásáról szól. A hirtelen nyakukba szakadt, kényszerű együttlét fordulatos, vidám és érzelmes története a fiú fantáziájának köszönhetően átlépi a valóság kereteit is. A filmklub vendége pedig a film egyik rendezője Rohonyi Gábor lesz, majd vele beszélgetünk a vetítést megelőzően, és természetesen aki szeretne, kérdezhet is a rendezőtől. Találkozunk tehát szeptember 25-én, most pénteken este 6 órakor Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Cinema Sziget Filmklubban.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban pedig vár titeket november 19-én este 6 órától az Életmód Váltó Klub. A téma ezúttal Neurovév, az idegrendszer megnyugtatása gyakorlati technikákkal. A Neurovév egy egyedülálló módszer, amely a modern neurobiológia eredményeit ötvözi az évezredes légzés, mozgás és meditációs technikákkal. Az előadás során választ kaphatunk arra, hogyan segíthet az idegrendszer szabályozásában, valamint hogyan vezethet vissza bennünket egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb és önazonosabb állapotba. Az előadó pedig Kövi Tímea Hatha és Vinyasa Flow jóga oktató lesz majd. További információt az Életmódváltó Klub novemberi alkalmáról a sárgaház.com oldalon olvashattok. Várnak szeretettel tehát mindenkit november 19-én este 6 órára a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házba. We'll be right back.

0: Hamarosan hírösszefoglalót hallhattok itt a Lakihegy Rádióban, a következő órában pedig válogatunk majd az aktuális térségi programok közül. Tartsatok vele!
1: A Lakihegy Rádióban csak a

0: Egy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
0: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenét.

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Ma is sok lesz a napsütés. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője és az ukrán elnök New Yorkban. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevben legalább 2 megsebesültek a Viradóra végrehajtott orosz dróntámadásokban. Az ukrán fővárosban benzinkutakat és infrastrukturális létesítményeket ért találat. Zaporizsjában 2 ember sebesült meg egy bevásárlóközpontot ért támadásban. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője és az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és a jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte elégedetlen amiatt is, hogy az EU 2 orosz oligarchiát törölt a szankciós listáról. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban, többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénz lenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor médiajogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar médiapiac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhetett a légköri fagy.
2: Időjárás.
3: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak. Ott esőre is számítani kell. Napközben komoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délután 17-22 fok közé melegszik a levegő.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
2: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz. Lakihegyradio. Helyben vagyunk.
4: Közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában mindkét irányban, és nem látott torlódást a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán sem. Jól járható a Kántor út, a Gerinc út és most már a Gyártelepi hévátjáró is Szigetszentmiklóson. Úgy tudjuk, hogy a Gyári út és a Csépi út is jól járható. A második Rákóczi-Ferenc út, Halásztelki és Lakihegyi szakaszán nincs fennakadás, de a fővárosban a Lámpás utcától egészen az Erdősor utcáig sűrű a forgalom. Csepelen a Tihanyi utcában az Erdősor utca közelében lezárásra számíthattok, illetve sűrű forgalomra a Kossuth-Lajos utcában, de a térkép szerint a Tellerede úton mindkét irányban jól lehet haladni. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatos a haladás az 51-es és 510-es úton, Taksonyban pedig rendőri ellenőrzésre számíthattok a főúton, mégpedig a Szent Mihály utca közelében. További jó utat kívánok mindenkinek, vezessetek nagyon-nagyon türelmesen és óvatosan a térségi utakon.
2: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
4: Szeptember 23-a van és a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz. Hamarosan pedig egy csomó térségi programajánlatról lesz majd szó. Beszélünk többek között az első Miklósi Városnapok programjairól is. Töltsétek velem ezt az órát is.

Szép napot mindenkinek! Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Szigetszent Miklóson október 9-én reggel 7:30-kor kezdődik majd a városjáró városi ifjúsági vetélkedő, mégpedig az első miklósi városnapok keretén belül. 7.-8. osztályosokat várnak egy igazi városi kihívásra. Ismeritek Szigetszent Miklóst? Tudtok csapatban dolgozni? Ügyesek vagytok és kreatívak, gyors az észjárásotok? Akkor ott a helyetek. A városjáró során a csapatotok több beltéri és szabadtéri helyszínt jár be, ahol különböző izgalmas feladatok várnak rátok. Lesznek feladatok, amelyeknél gondolkodnotok és következtetnetek kell. Lesz, ahol az ügyességetekre és gyorsaságotokra lesz szükség. Máshol a kreativitásotok segít, és persze olyan próba is akad, ahol csak akkor lehettek sikeresek, ha igazi csapatként működtök együtt. Jelentkezni szeptember 27-éig lehet. Alkossatok egy maximum 4 fős csapatot, találjatok ki egy ütős csapatnevet és jelentkezzetek. Tehát 7.-8. osztályos diákokat várnak, helyi iskolák diákjait, jelentkezni pedig a varga.hajnalka@sargaház.com e-mail címen tudtok. További információért pedig látogassatok el a sargaház.com oldalra.

Egy újabb programajánlattal megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin folytatódik a Senior Akadémia. Október 7-én szerdán délután 4 órára várnak szeretettel mindenkit. A Senior Akadémia előadás sorozata a 2026-os őszi időszakban is érdekes témákat fejt ki a Laffert Kúriában. A program célja az időskorúak edukációja, társadalmi integrációja és szerepvállalásuk segítése, ismeretterjesztés, valamint a magány enyhítése. Már több mint 7 éve biztosítja az egyetem azt a barátságos környezetet, ahol mindenki számára elérhető az egész életen át tartó tanulás lehetősége, akár ingyenesen is. Programjaikkal az 50 pluszos generációnak lehetőséget nyújtanak arra, hogy lépést tartsanak a gyorsan változó világ kihívásaival, hiszen tanulni sosem késő. Október 7-én pedig dr. Jászberényi József Félelmeink kezelése idősebb korban című előadását láthatjátok, valamint dr. Kerülő Judit Vannak-e feladataink 60 év felett című előadását is. További információért látogassatok el a Laffert Kúria közösségi oldalára. Az előadások tehát október 7-én szerdán délután 4 órakor kezdődnek a Dunaharaszti Laffert Kúriában.

0: rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
4: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Majdnem 60 csapat főzött a Sziget-Szent Miklósi lecsófőző családi napon. Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a lecsófőző családi napot Sziget-Szent Miklóson. A szeptember 18-ai eseménynek a Kéktó szabadidőpark adott otthont, ahol mintegy 60 csapat mérte összefőző tudását. A hagyományos lecsók mellett több különleges recept is készült. A horgászegyesületek Pest megyei szövetségének bográcsába például hal és békacomb is került. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a különleges fogással egyben a halfogyasztást is szeretnék népszerűsíteni. Hozzátette, minden étel elfogyott, és a kóstolók visszajelzései is kedvezőek voltak.
9: Kell, hogy megismerjük a halakat, és kell, hogy minél több halat fogyasszunk. Ugye erről már beszélgettünk többször, Magyarország halfogyasztása, hát mivel most sütöttem békacombot is néhány kilóból, hamar elfogyott, így a béka feneke alatt jár a magyar halfogyasztás. Ezen kicsit javítanunk kell, mi így tudunk javítani, és ha valaki megkóstolja, azt fogja mondani, hogy nem feltétlenül érzi rajta a hal illatát, hanem azt fogja mondani, hogy egy finom lecsót elett.
8: Karbantartás miatt fáklyázást végeznek Sziget-Szent Miklósnál. Fáklyázással járó karbantartási munkát végez az FGS ZRT, a nagynyomású földgázvezeték rendszere Sziget-Szent Miklós térségében. A munkálatok célja a lakosság folyamatos gázellátásának biztosítása. A fáklyázás a Sziget-Szent Miklós 2-es gázátadó állomás melletti fáklyánál, az M0-ás autót mellett a Kántor utca és a Csepeli úti körforgalom közelében lesz. A művelet időnként erős fény és hanghatással járhat. Az FGS tájékoztatása szerint a fáklyázás a lakosságot nem veszélyezteti. Bulgária függetlenségéről emlékeztek meg Halásztelken. Bulgária függetlenségének napjára emlékeztek szeptember 20-án Halásztelken. Az ünnepségen jelen volt Bulgária magyarországi nagykövete Maria Anguleiva, valamint a bolgár országos önkormányzat elnöke Muszev Dancsó. A megemlékezésen Halásztelek német és görög testvérvárosainak alpolgármesteri, valamint Erdély testvérvárosának polgármestere is részt vett. A vendégek koszorút helyeztek el az emlékműnél. Az eseményen a történelmi megemlékezés mellett a magyarországi bolgár közösség kulturális értékeinek, valamint a bolgár-magyar kapcsolatok ápolásának fontosságát is hangsúlyozták. Közösségi szemétszedést szerveznek Taksonyban. Első alkalommal rendezik meg a Tiszta Taksonyért programot október 3-án szombaton. A kezdeményezéshez csatlakozó taksonyi lakosok közösségi szemétszedés keretében 4 kijelölt területen dolgoznak majd. A résztvevőket délelőtt 10 órától várják a Szent Anna téren, a program pedig 14 óráig tart. A szervezők célja, hogy a település tisztaságáért közösen tegyenek, és a kezdeményezésből hosszú távon hagyományt teremtsenek. A programot Taksony nagyközség önkormányzata és Zsolnai Pál polgármester is támogatja, a megvalósításhoz pedig több helyi vállalkozás biztosít segítséget és eszközöket. A szervezők minden résztvevőt meglepetés ajándékkal várnak. Rossz, esős vagy erősen szeles időjárás esetén a programot 1-2 héttel későbbi időpontra harasztják.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Szigetszent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna, IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint szigetszentmiklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. A legfinomabb szigetszentmiklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson az Ádám Jenő Több Célú Intézmény hangverseny termében október 18-án délután 5 órakor kezdődik majd a Kalamazó című komédia. A főszerepben Hernádi Judit és Kern András. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó. Pedig az ember sosem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg, a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát, a közös jövőhöz bizony még az őkorukban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. Különösen így a Hernádi Kern párossal. További információért keressétek a sárgaház.com oldalt. Ez lesz tehát Szigetszent Miklóson az Ádám Jenő Több Célú Intézmény hangversenytermében a Kalamazó című komédia október 18-án délután 5 órától.

Power up, cover up. Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Egy dunavarsányi programajánlattal megyünk tovább. Október 10-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik majd a Lelki Egészség útján Függőségeink című előadás, mégpedig a dunavarsányi Cserkészházban. Szeretettel várnak mindenkit erre a közös délelőtre, ahol a függőségeinkről lesz szó. Választ kaphattok arra, hogy mi okozhatja, tudunk-e tenni magunkért, illetve mégis hogyan kezdjük. Egy inspiráló előadás lesz ez, egy igazi közösségi élmény, illetve lelki feltöltődés. Délelőtt 10 órától dr. Kárdási Judit gyermekorvos és addiktológiai konzulens előadását láthatjátok, hallhatjátok. 11 óra 10-kor kezdődik majd Török Molnár Orsolya, mentálhigiéniás szakember és ultrarövid terápiás konzulens és Török Dénes mentálhigiéniás szakember csoportfoglalkozása a jelentkezőkkel, maximum 15 fős csoportonként. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, tehát további információért látogassatok el az esemény közösségi oldalára. Ez lesz október 10-én, szombaton délelőtt 10 órától a Lelki Egészség útján Függőségeink című program, mégpedig Dunavarsányban a Cserkészházban.

0: Délben hírösszefoglaló következik majd itt az FM 107 egészen, a következő óra első felében pedig beszélünk majd arról, hogy többszörösére emelnék a belépési díjat Velencében.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szól.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén. Kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
3: Látáshónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Ma is sok lesz a napsütés. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője is az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és a jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte elégedetlen amiatt is, hogy az EU két orosz oligarchiát törölt a szankciós listáról. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban, többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a Féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénz lenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhet a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhat fagyos hőmérséklet.
4: Időjárás.
5: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben komoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
7: Ezek itt a legfrissebb közlekedési információk a Lakihegy Rádióban. Azt látom a térképen, hogy jelenleg folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában, mindkét irányban. Nincs fennakadás a 6-os úton az M0-ás közelében, valamint a Csepeli és második Rákóczi-Ferenc út is jól járható. Szigetszent Miklóson a Kántor úton és a Gerinc úton folyamatos a haladás, de erős forgalomra készülhettek a gyártelepi Hévát járónál. Dunaharasztin sokan közlekednek a Dózsa-György úton, de információink szerint az 51-es és 510-es úton Harasztinál és Taksonynál is folyamatos a haladás. Erős még a forgalom a Haraszti úton, de folyamatosan lehet haladni a Soroksári úton és a Grassalkovics úton. Ami pedig az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszát illeti, itt is jól lehet haladni, de Áporka mellett rendőri ellenőrzés zajlik ezekben a percekben. Csepelen pedig folyamatos a haladás a Tellerede úton mindkét irányban. Nagyon vigyázzatok magatokra, és vezessetek a szokásosnál is óvatosabban. További jó utat mindenkinek!
4: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Ennek az órának az egyik fő témája pedig, hogy többszörösére emelnék a belépési díjat az olaszországi Velencében. Részletek hamarosan, tartsatok velem!

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Velence önkormányzata 2027-től véglegesíteni a napi belépési díj jelenleg kísérleti rendszerét, és egyúttal naptól függően jelentősen meg is emelni annak összegét a turisták áradatának csökkentése érdekében, közölte Michele Zuin, a város költségvetésért és adóügyekért felelős tanácsnoka az Il Gazzettino című olasz napilappal. A tanácsnok szerint a jelenlegi naptól függően 5 és 10 euró közötti összeg már nem elegendő ahhoz, hogy visszatartsa a nagyforgalmú napokon érkező egynapos látogatókat. Hangsúlyozta, hogy a cél nem a városi bevételek növelése, hanem a turistaforgalom hatékonyabb szabályozása. Zoin lehetséges új díjként mintegy 30 eurót említett, ugyanakkor jelezte, hogy a végleges összegről az olasz kormánnyal és a parlamenttel egyeztetve kell dönteni. Hozzátette, a magasabb összeg különösen a kiemelten népszerű időszakokban csökkenteni az egynapos látogatások számát. Ugyanakkor új rendezvények megszervezését is szorgalmazta, hogy miért, az nem sokára kiderül itt a Lakihegy Rádióban. Minek

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, témánk pedig, hogy többszörösére emelnék a belépési díjat az olaszországi Velencében. A cél pedig nem a városi bevételek növelése, hanem a turista forgalom hatékonyabb szabályozása. A városvezetés azt is mérlegeli, hogy a jelenleg főként április és július között alkalmazott rendszert márciusra és szeptemberre is kiterjesszék. Erről azonban még nem született döntés. Az elképzelést a szállodaipar képviselői is támogatják. Velence emellett az idegenforgalmi adó emelését is fontolgatja, amelyet a szállodákban és egyéb szálláshelyeken megszálló vendégek fizetnek. A cél, hogy a város közelebb kerüljön a többi nagy olasz település gyakorlatához. A legmagasabb kategóriájú szállodák esetében éjszakánként 8-9 eurós felső határ merült fel. A városvezetés szerint az intézkedések célja a tömegturizmus jobb kezelése és a helyi lakosság életminőségének védelme. A város költségvetésért és adóügyekért felelős tanácsnoka emellett olyan új rendezvények megszervezését is szorgalmazta, amelyek meghosszabbíthatják a turisztikai szezont, egyebek mellett a Lidón. A belépési díj esetleges emeléséről és a szabályozás kiterjesztéséről egyelőre még nem született végleges döntés.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten.
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
5: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Új sportkoncepciót készít elő Sziget-Szent Miklós. Egyeztetnek Sziget-Szent Miklós új sportkoncepciójának előkészítéséről. A város jelenlegi sportkoncepciója még 2006-ban készült, azóta azonban jelentősen megváltoztak a lakossági igények, a sportinfrastruktúra és a helyi sportélet körülményei. Az önkormányzat ezért új, a jelenlegi helyzethez és a város jövőbeni céljaihoz igazodó dokumentumot készít. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a részletekről hamarosan egyeztetnek.
8: Az első lépések most, hogy meghatároztuk, hogy elkészítjük ezt a koncepciót, éppen most szerdán lesz egy egyeztetés a helyi sportszervezetekkel, az önkormányzat dolgozóival, a bizottság tagjaival, és egy munkacsoportot szeretnénk létrehozni, aki az alapokat meghatározza, azt majd később vitára szeretnénk bocsátani a civil szervezetek részére, és egy konszenzusos koncepciót szeretnénk készíteni, de hát ugye minden koncepcióban az a lényeg, amennyit meg tudunk valósítani, tehát a valóság talaján is kell maradnunk sajnos.
7: Tizedik alkalommal találkoztak az egykori csepeli gyári dolgozók. A jubileumi esemény ezúttal különleges jelentőséget kapott, hiszen első alkalommal nem csak a csepelművek egykori munkatársait, hanem a kerület ipartörténetéhez szorosan kapcsolódó más üzemek és vállalatok korábbi dolgozóit is közösen köszöntötték. A találkozón a csepelművek mellett a papírgyár, a posztógyár, a szabadkikötő, a Mirelit, a Dunatermelő Szövetkezet, a növényolajgyár és az IKV egykori munkatársai is részt vettek. A rendezvény résztvevőit közös múlt köti össze, hosszú éveken, sok esetben évtizedeken keresztül dolgoztak Csepel meghatározó üzemeiben. Munkájukkal maguk is hozzájárultak a kerület ipari fejlődéséhez és történetéhez. Döbbenetes forgatókönyv után legyőzte az esélyesebb Komárom együttesét az SNKSE a női kézilabda NB1B harmadik fordulójában. A Sziget-Szent Miklósiak fantasztikus első félidőt produkálva 20-14-re vezettek a dobogóra várt ellenfél ellen, a második félidőben pedig már 26-20 is volt az állás. Ekkor azonban teljes fordulat állt percben, és az utolsó percekre már 29-30 állt az eredményjelzőm. A miklósi együttes azonban az összeomlás ellenére sem adta fel, és végül 31-30-ra megfordította az egyszer már megnyertnek hit találkozót. Jakab László vezetőedző elmondta, az év legjobb félidejét hozták le, és nem lett volna igazságos, ha nem nyerik meg a meccset, mert 40 percig teljesen uralták azt. Hozzátette, nagyon büszke volt a lányokra, hogy a végére újra tudtak küzdeni, és egy lelki mélypontról visszajöve megnyerték a találkozót.
9: Hát az első félidőben szenzációsan játszottunk, tehát 20-14 volt, és én úgy gondolom, hogy egy szavuk se nem telehetett, hogy ennyi a különbség. Nagyon jó volt a kapus teljesítmény, nagyon jó volt a védekezés, természetesen akciókat vezettünk, úgy minden összejött. Volt egy fordulópont, 26-20-nál kihagytunk egy zicsert. Onnan, mintha valami megszakadt volna a lányokban, nagyon-nagyon sok technikai hibával kezdtük a másik félidőt, és egyre csak sűrűsödött. Úgy gondolom, hogy a világ legnagyobb igazságtalansága lett volna, hogyha mi ezt a meccset elveszítjük. Az utolsó három percben ráéreztek megint, hogy küzdeni kell és harcolni kell.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és könyv hivatalos elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztén a József Attila Művelődési Házban október 2-án pénteken este 6 órakor kezdődik majd a Mi vár ránk a halál után című előadás. Az estet dr. Pressing Lajos pszichológus és buddhista tanító vezeti majd, aki egy izgalmas utazásra kalózol minket a híres tibeti halottas könyv világába. Mióta nyugati nyelveken is közzétették ezeket az eredetileg csak beavatottak számára hozzáférhető titkos tanításokat, emberek millióinak befolyásolta a gondolkodását a halálról és az élet utáni lét kérdéseiről. Az előadás betekintést nyújt abba, hogyan tekintenek a tibeti kultúrában a halál folyamatára és az azt követő közös létre. E könyv szuggesztív, sokak számára misztikus világa nem csak a tibetiek, hanem a nyugati közönség számára is új megvilágításba helyezi a halál fogalmát és az utat, amelyen egyszer mindannyiunknak végig kell haladnunk. Fedez fel egy új perspektívát, amely fényt vet az élet és a halál kérdéseire, egy lenyűgöző, időtlen utazást, amely a mindennapi életünknek is új értelmet ad. Az előadás tehát október 2-án, pénteken este 6 órakor kezdődik, majd Dunaharasztén a József Attila Művelődési Házban. További információt az esemény közösségi oldalán találhattok.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. A Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház vers és novella író pályázatot hirdet Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Ami a követelményeket illeti, verset vagy novellát várnak. A novella terjedelme legfeljebb 5 oldal lehet. Azt ajánlják, hogy a téma Szigetszentmiklós legyen, de eltérő témát is elfogadnak. Nem lehet sértő vagy trágár szöveg. Nevezni 10 és 99 éves kor között lehet. A pályázatokat elküldeni számítógépen szerkesztett szövegformájában, nyomtatva vagy digitálisan lehet elküldeni. A pályaművek leadási határideje szeptember 30-a. A varga.erika@sárgaház.com e-mail címre lehet küldeni a pályázatokat. A készmű beküldésével, az író nevének feltüntetésével engedélyezi annak nyilvános megjelenését, felhasználását, illetve kiállítását a Miklósi Városnapok keretein belül. További információért látogassatok el a sárgaház.com oldalra.

0: hírösszefoglaló következik itt a Lakihegy Rádióban 13 órakor, utána pedig hozom nektek az aktuális mozis híreket.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Ma is sok lesz a napsütés, évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Az ár és top azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője is az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és a jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte elégedetlen amiatt is, hogy az EU két orosz oligarchiát törölt a szankciós listáról. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban, többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénz lenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Az ár és top azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az ár és top torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1,1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhet a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhat fagyos hőmérséklet.
4: Időjárás.
5: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak. Ott esőre is számítani kell. Napközben komoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
6: Megyünk tovább friss közlekedési információkkal itt a Lakihegy Rádióban. Továbbra is folyamatos a haladás Sziget-Szent Miklóson, a Kántor úton és a Gerinc úton, de a Gyártelepi Hévátjárónál erősödő forgalomra és ezáltal lassulásra kell számítanotok. Sziget-Szent Miklóson rendőri jelenlétre készüljetek a Csepeli úton a Lehel utca közelében, és úgy tudjuk, folyamatosan lehet haladni a második Rákóczi-Ferenc út Halász-Telki és Lakihegyi szakaszán, de a fővárosban a Lámpás utca és az Erdősor utca között élénk a forgalom. Nem kell fennakadásra számítanotok az M0-ás déli szektorában, és jól járható a 6-os út is az M0-ás közelében. Csepelen erős a forgalom a Kossuth-Lajos utcában, de a Tellerede úton mindkét irányban jól lehet haladni. Folyamatos a haladás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, illetve az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán is. Félpályás lezárásra kell számítanotok a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál, itt lelassul a haladás. Jó utat kívánok mindenkinek!
4: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
6: Szeptember 23-a van, szerda, és ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, és van itt néhány érdekes filmes hír, ezekkel foglalkozunk ebben az órában, illetve azt is megtudhatjátok, hogy ma milyen filmekkel várt titeket a Sziget-Szent Miklósi Nádasdi mozi.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Sonic a sündisznó az egyik legklasszikusabb videójáték, Sonic pedig az egyik legikonikusabb játékkarakter. Immár több mint 35 éve létezik, a Sega meg nagyot profitál ebből. Vagy mégsem? A közelmúltban azért voltak problémák a franchise-al, így a kiadó még azon is elgondolkodott, hogy ezt bizony el kellene engedni. Mi mentette meg a villámgyors sündisznót és barátait? A filmek. Izuka Takashi, a Sonic Team vezetője és veterán fejlesztője több mint 30 játékon dolgozott a témában, úgyhogy ő tényleg matuzsálemi figura a játéksorozatot tekintve, írja az IGN Hungary. Ő adott interjút a One More Game-nek a 35. évforduló kapcsán. A nosztalgia mellett felmerült, hogy bizony a Sonic a sündisznónak is megvoltak a maga mélypontjai. Idézem, voltak jó idők, meg voltak rossz idők is. A legrosszabb időszakban a fejesek azt mondták, hogy lehet, hogy az egész franchise-t el kellene kaszálni. A vállalaton belül bizony harcolnom kellett a játéksorozatért, kitartottam, ameddig csak lehetett. Ez nem is olyan távoli múlt, mert hogy a fordulópont Iuzuka elmondása szerint 2020-ban jött el, amikor is az első Sonic filmet bemutatták a mozikban. Úgyhogy számára a Sonic a sündisznó jelenti a legnagyobb mérföldkövet, mert ez szerinte a hatalmas sikerével meggyőzte a Segát arról, hogy tartson ki a Sonic franchise mellett.

A delelőtt filmajánlóval folytatjuk itt a Lakihegy Rádióban. Ismét moziba került a Verdák első része, és a Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban is megnézhetitek még ma 17 órától. 19 órakor pedig kezdődik majd az Átkozott boszorkák második része. Ez a film 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 21 órakor pedig kezdődik Herendi Gábor legutóbbi filmje, a Szenvedélyes nők. A főszerepben Básti Júli, Balsai Mónika, Varga Járósára, Lengyel Benyámin és Lengyel Tamás. A 40-es Lilla párterapeutaként dolgozik, és egész életét a családjának szentelte. Ezért is éri váratlanul, amikor elhagyja a férje egy fiatal műkörmösért. Lilla lánya, Zsófi és az anyja, az egykor ismert színésznő Vilma elhatározzák, hogy kirángatják a nőt a depresszióból és önsajnálatból, és ráveszik, hogy kezdjen el újra randizni. Lilla már hosszú évek óta nem volt szingli, így kezdetben ellenáll, és titokban még mindig abban reménykedik, hogy a férje visszatér hozzá. Ezért az anyja cselhez folyamodik, és elhívja a lányát és az unokáját vidéki nyaralójukba, ahol bemutat neki egy csármos újságírót, aki Vilma önéletrajzi könyvét írja. A helyzetet bonyolítja, hogy Zsófi barátja is próbálja összehozni Lillát egy nagyszájú kollégájával, aki teljesen váratlanul toppan be, és még jobban összekuszálja az eseményeket. Ez lesz tehát a Szenvedélyes nők ma este 9 órától a Szigetszentmiklósi Nádasdi Filmszínházban. Itt a Lakihegy Rádióban pedig hamarosan friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább, a következő fél órában pedig újabb filmes hírek.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Közösség, élmény, hagyomány.
4: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
4: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
3: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
4: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
3: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
4: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
3: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A Városnapi Zsibongó vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
4: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
3: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
4: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
3: Első Miklósi Városnapok, Sziget-Szent Miklóson.
5: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
7: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új sportkoncepciót készít elő Sziget-Szent Miklós. Egyeztetnek Sziget-Szent Miklós új sportkoncepciójának előkészítéséről. A város jelenlegi sportkoncepciója még 2006-ban készült, azóta azonban jelentősen megváltoztak a lakossági igények, a sportinfrastruktúra és a helyi sportélet körülményei. Az önkormányzat ezért új, a jelenlegi helyzethez és a város jövőbeni céljaihoz igazodó dokumentumot készít. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a részletekről hamarosan egyeztetnek.
10: Az első lépések most, hogy meghatároztuk, hogy elkészítjük ezt a koncepciót, éppen most szerdán lesz egy egyeztetés a helyi sportszervezetekkel, az önkormányzat dolgozóival, a bizottság tagjaival, és egy munkacsoportot szeretnénk létrehozni, aki az alapokat meghatározza, azt majd később vitára szeretnénk bocsátani a civil szervezetek részére, és egy konszenzusos koncepciót szeretnénk készíteni, de hát ugye minden koncepcióban az a lényeg, amennyit meg tudunk valósítani, tehát a valóság talaján is kell maradnunk sajnos.
9: Kérdéses az építési korlátozás sorsa Sziget-Szent Miklóson. Továbbra sem tisztázott, mi lesz a Sziget-Szent Miklós műúti csomópont tervezett fejlesztése miatt érintett ingatlanokon fennálló építési korlátozásokkal. A régóta várt felüljáró megépítését korábban olyan fejlesztésként kezelték, amely miatt az érintett területeken korlátozni kellett az építési lehetőségeket. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, egyelőre az érintett lakóknak sem tudnak pontos tájékoztatást adni, mivel a város vezetés is a miniszter válaszára vár. Kiemelte, a kérdésben a további kormányzati döntések adhatnak egyértelmű választ.
11: Az építési korlátot akkor tudjuk leszedni, a minisztérium azt nyilatkozza, hogy nem kívánnak a területtel foglalkozni, mert ugye miattuk kellett ezt betennünk, ugye az akkori kormányzat, és mivel érthető a tulajdonosnak a félelme és a kérdése, és tényleg már több éve úgy van a terület, tehát teljesen jogos a kérdése, ahogy megkapjuk a minisztertől a választ, akkor ugye tájékoztatjuk majd a tulajdonost is.
9: A parkerdő ellenőrzését segíti a polgárőrök új járműve. A Tököli Polgárőr Egyesület kapja meg használatra az önkormányzat közterületfelügyelőjének jelenlegi képjárművét. Tóth Zoltán József polgármester elmondta, a jármű elsősorban a parkerdő rendszeres ellenőrzését segíti majd, ahol a polgárőrök már jelenleg is járőrszolgálatot teljesítenek. A döntést az indokolja, hogy az utóbbi időszakban megszaporodtak a parkerdőben a lopások és az illegális hulladéklerakások. A polgármester szerint a polgárőrként résztvevő önkéntesek a rendőrséggel együttműködve nagyban segíthetik a közbiztonság védelmét és a városi vagyon megóvását. Mivel a közterületfelügyelő így gépjármű nélkül maradna, a képviselőtestület egy új elektromos jármű beszerzéséről is döntött legutóbbi ülésén, amely a felügyelet munkáját segíti majd.
8: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halásztelki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, melyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a Halásztelki Mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Laki Hegy Rádióban. Az ezredforduló utáni időszak egyik népszerű romantikus vígjátéka volt a Matthew McConaughey és Kate Hudson főszereplésével készült Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt. A 2003-ban bemutatott romkom 50 millió dolláros költségvetés mellett közel 180 millió dollárt termelt, ami nem rossz eredmény ebben a műfajban, különösen úgy, hogy a kritikusok rendesen lehúzták a forgatókönyve miatt. Hollywoodban mostanában divat lett felmelegíteni a 2000-es években népszerű franchise-okat, úgyhogy a Variety szerint most készül a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt folytatása is. A lap szerint a Paramount már nekiállt fejleszteni a filmet, viszont még csak a munkálatok legelején járnak, jelenleg a forgatókönyvírót keresik. Viszont Hudson már is csatlakozott a projekthez producerként, ebből pedig egyenesen következik, hogy akár szerepelhet is a filmben. A készítők nyilván azt szeretnék, hogy a színésznő és Matthew McConaughey is játsszák el ismét az első filmben életre keltett karaktereiket. McConaughey a 2000-es években főleg romantikus filmekben szerepelt, és egy idő után annyira elege lett a zsánerből, hogy később szándékosan nem vállalt ilyen munkákat.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A tavalyi Superman zöld lámpását a Guy Gardnert alakító Nathan Fillion új interjút adott a The Hollywood Reporternek, amiben több érdekes részletet is elárult a film folytatásáról, ami a Man of Tomorrow címet viseli. Ezek közül az egyik legizgalmasabb az volt, hogy a színész szerint még az első filmben egy csomó mindent megtudtunk arról, kicsoda is valójában Superman, addig a második felvonásban még több minden kiderül majd a szuperhős nagy ellenségéről, Lex Luthorról, és ez Fillion szerint egyformán fontos dolog. Ez érthető is, mivel az új filmben elvileg a két karakter együttes erővel fog neki menni az új fenyegetésnek, a rettegett Brainiacnek, ehhez pedig Luthor magára is ölti a képregényből jól ismert hadi páncélzatát, és valószínűleg könnyebb lesz szimpatizálni vele, ha kiderül, hogy talán ő sem tisztán gonosz szereplője ennek a moziverzumnak. Fillion egyébként korábban azt mondta, hogy a Man of Tomorrow-nak némileg más atmoszférája lesz, mint a Supermannek. A karakterek egy kicsit érettebben térnek vissza, mélyebbre megy a sztori, ráadásul egy csomó őrült dologra számíthatunk. Ezek közé tartozik például Luthor öltözés.

0: A legfrissebb filmes híreket hallhattátok itt a Lakihegy Rádióban, nem sokára pedig térségi hírösszefoglalóval megyünk tovább.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: sose lesz vége.
1: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
4: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
3: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
4: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
3: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
4: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
3: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
5: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban! A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Új sportkoncepciót készít elő Sziget-Szentmiklós. Egyeztetnek Sziget-Szentmiklós új sportkoncepciójának előkészítéséről. A város jelenlegi sportkoncepciója még 2006-ban készült, azóta azonban jelentősen megváltoztak a lakossági igények, a sportinfrastruktúra és a helyi sportélet körülményei. Az önkormányzat ezért új, a jelenlegi helyzethez és a város jövőbeni céljaihoz igazodó dokumentumot készít. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a részletekről hamarosan egyeztetnek.
5: Az első lépések most, hogy meghatároztuk, hogy elkészítjük ezt a koncepciót, éppen most szerdán lesz egy egyeztetés a helyi sportszervezetekkel, az önkormányzat dolgozóival, a bizottság tagjaival, és egy munkacsoportot szeretnénk létrehozni, aki az alapokat meghatározza, azt majd később vitára szeretnénk bocsátani a civil szervezetek részére, és egy konszenzusos koncepciót szeretnénk készíteni, de hát ugye minden koncepcióból az a lényeg, amennyit meg tudunk valósítani, tehát a valóság talaján is kell maradnunk sajnos.
4: Karbantartás miatt fáklyázást végeznek Sziget-Szentmiklósnál. Fáklyázással járó karbantartási munkát végez az FGS ZRT a nagynyomású földgázvezeték rendszeren Sziget-Szentmiklós térségében. A munkálatok célja a lakosság folyamatos gázellátásának biztosítása. A fáklyázás a Sziget-Szentmiklós 2-es gázátadó állomás melletti fáklyánál, az M0-as autót mellett a Kántor utca és a Csepeli úti körforgalom közelében lesz. A művelet időnként erős fény és hanghatással járhat. Az FGS tájékoztatása szerint a fáklyázás a lakosságot nem veszélyezteti. Majdnem 60 csapat főzött a Sziget-Szentmiklósi lecsófőző családi napon. Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a lecsófőző családi napot Sziget-Szentmiklóson. A szeptember 18-ai eseménynek a Kék-tó szabadidőpark adott otthont, ahol mintegy 60 csapat mérte összefőző tudását. A hagyományos lecsók mellett több különleges recept is készült. A horgászegyesületek Pest megyei szövetségének bográcsába például hal és békacomb is került. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a különleges fogással egyben a halfogyasztást is szeretnék népszerűsíteni. Hozzátette, minden étel elfogyott, és a kóstolók visszajelzései is kedvezőek voltak.
6: Kell, hogy megismerjük a halakat, és kell, hogy minél több halat fogyasszunk. Ugye erről már beszélgettünk többször, Magyarország halfogyasztása, hát mivel ma sütöttem békacombot is néhány kilóból, hamar elfogyott, így a béka feneke alatt jár a magyar halfogyasztás, ezen kicsit javítanunk kell, mi így tudunk javítani, és ha valaki megkóstolja, azt fogja mondani, hogy nem feltétlenül érzi rajta a hal illatát, hanem azt fogja mondani, hogy egy finom lecsót elhet.
4: Programokkal erősítették a közösséget Sziget-Szentmiklóson. A lecsófőző verseny mellett számos kiegészítő program várta a résztvevőket a Sziget-Szentmiklósi lecsófőző családi napon. Nagy János polgármester hozzátette, a szervezők a család minden tagja számára igyekeztek tartalmas kikapcsolódást biztosítani. A programok között vitámpark, sakkverseny, arcfestés, hajfonás, autószimulátor és rajzverseny is szerepelt. A látogatók tai chi és BMX bemutatót tekinthettek meg, emellett lovaskocsikázásra is lehetőség nyílt. A színpadon helyi közösségek is bemutatkoztak, fellépett az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola színjáték musical osztálya, valamint a Napraforgók és Szotyola Néptánc csoport. A város első embere kiemelte, a rendezvény legfontosabb célja továbbra is a közösségépítés.
7: Eddig mindenki pozitívan nyilatkozott a rendezvényről, és egyébként a mai napnak a különlegessége pedig az, hogy Pácinnak a képviselő testületének egy része itt van polgármester úr, jegyző úr, alpolgármester, és ők hoztak kettőznyi húst, ők külön készítettek ételt a fellépőknek, illetve mi még palacsintával is kedveskedtünk, különböző gyerekprogramok vannak, akár a csakkosok, vagy a lakijegyiek, és még sorolhatnám, de ahogyan láthatjuk, nagyon jó a hangulat, és bízom benne, hogy este is nagyon jó hangulat lesz.
4: Döbbenetes forgatókönyv után legyőzte az esélyesebb Komárom együttesét az SNKSE a női kézilabda NB1B harmadik fordulójában. A Szigetszentmiklósiak fantasztikus első félidőt produkálva 20-14-re vezettek a dobogóra várt ellenfél ellen, a második félidőben pedig már 26-20 is volt az állás. Ekkor azonban teljes fordulat állt be, és az utolsó percekre már 29-30 állt az eredményjelző. A miklósi együttes azonban az összeomlás ellenére sem adta fel, és végül 31-30-ra megfordította az egyszer már megnyertnek hitt találkozót. Jakab László vezetőedző elmondta, az év legjobb fél idejét hozták le, és nem lett volna igazságos, ha nem nyerik meg a meccset, mert 40 percig teljesen uralták azt. Hozzátette, nagyon büszke volt a lányokra, hogy a végére újra tudtak küzdeni, és egy lelki mély pontról visszajövve megnyerték a találkozót.
8: Hát az első félidőben szenzációsan játszottunk, tehát 20-14 volt, és én úgy gondolom, hogy egy szavuk se nem lehetett, hogy ennyi a különbség. Nagyon jó volt a kapus teljesítmény, nagyon jó volt a védekezés, természetesen akciókat vezettünk, úgy minden összejött. Volt egy fordulópont, 26-20-nál kihagytunk egy zicsert. Onnan, mintha valami megszakadt volna a lányokban, nagyon-nagyon sok technikai hibával kezdtük a másik félidőt, és egyre csak sűrűsödött. Úgy gondolom, hogy a világ legnagyobb igazságtalansága lett volna, hogyha mi ezt a meccset elveszítjük. Az utolsó 3 percben ráéreztek megint, hogy küzdeni kell és harcolni kell.
3: Időjárás.
4: Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet. Délutánra 20-24 fokig melegszik a levegő.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra
2: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
9: Hallgassátok meg a legfrissebb közlekedési infókat itt az FM 107 egészen. A térkép szerint folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában mindkét irányban, ugyanakkor a gyártelepi hévátjárónál most elég erős forgalomra kell készülnötök, úgyhogy erre számítsanak az autósok. A Gerinc úton és a Kántor úton folyamatos a haladás. A Csepeli út Szigetszentmiklósi és fővárosi szakaszán jól lehet haladni, és nincs fennakadás Dunaharaszti, illetve Taksony mellett az 51-es és 510-es úton sem. Jól járható az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakasza. Kiskullacházán rendőrökkel találkozhattok a Dózsa-György úton a Szántókert utca közelében. A Soroksári úton folyamatos a haladás, de a Haraszti úton torlódásra számíthattok a Péter Apostol utcánál félpályás lezárás miatt. Csepelen erős a forgalom a Kossuth-Lajos utcában és a második Rákóczi-Ferenc úton, de a Tellerede út mindkét irányban jól járható. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindannyiótoknak!
3: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
9: Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz. Hamarosan pedig programajánlatokkal megyünk tovább, és beszélünk egy fontos szigetszentmiklósi forgalomkorlátozásról is, amely, hogyha minden igaz, akkor hétvégén már véget ér. Töltsétek velem ezt az órát is.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziget-Szent Miklóson, a Gyergyó-Szent Miklós téren október 23-án délelőtt 10 órakor kezdődik majd az ünnepi megemlékezés és koszorúzás az 56-os emlékműnél, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. Az 56-os emlékműnél és Heidinger János kopjafájánál köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós város polgármestere. Az ünnepi műsort követően pedig várnak mindenki 10 óra 40-re a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termébe. Itt megnézhetitek a Székely Miklós Városi Kórus műsorát. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János, Pest megye törzskapitánya, Vitézi ezredes. Ezt követi majd a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés irodalmi összeállítása. Mindez tehát október 23-án Sziget-Szent Miklóson, először a Gyergyó-Szent Miklós téren, utána pedig a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termében. Ha további információra vagytok kíváncsiak, látogassatok el a sárgaház.com oldalra.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Sziget-Szent Miklóson a fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciót végez a Bajcsy-Zsilinszky utca, Jókai utca, Losonci utca közötti szakaszán. Szeptember 27-éig a Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza egyirányúvá válik, mégpedig a Losonci utca irányába, vagyis ezen a szakaszon csak északi irányban lehet közlekedni. A munkák idején az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách Imre utca Zsák utcává válik, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. Időszakosan nagyobb torlódás alakulhat ki. A közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel számolni és figyelni a kihelyezett ideiglenes jelzéseket. Egyébként a beruházásról a város hivatalos honlapján bővebben olvashattok. Itt a Lakihegy Rádióban hamarosan friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább, utána arról lesz majd szó, hogy milyen időre számíthatunk az előttünk álló napokban.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office, nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Választ gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Majdnem 60 csapat főzött a Szigetszent Miklósi lecsófőző családi napon. Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a lecsófőző családi napot Szigetszent Miklóson. A szeptember 18-ai eseménynek a Kék Tó szabadidőpark adott otthont, ahol mintegy 60 csapat mérte összefőző tudását. A hagyományos lecsók mellett több különleges recept is készült. A Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének bográcsába például hal és békacomb is került. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a különleges fogással egyben a halfogyasztást is szeretnék népszerűsíteni. Hozzátette, minden étel elfogyott, és a kóstolók visszajelzései is kedvezőek voltak.
7: Kell, hogy megismerjük a halakat, és kell, hogy minél több halat fogyasszunk. Ugye erről már beszélgettünk többször, Magyarország halfogyasztása, hát mivel most sütöttem békacombot is néhány kilóból, hamar elfogyott, így a béka feneke alatt jár a magyar halfogyasztás, ezen kicsit javítanunk kell, mi így tudunk javítani, és ha valaki megkóstolja, azt fogja mondani, hogy nem feltétlenül érzi rajta a hal illatát, hanem azt fogja mondani, hogy egy finom lecsót elett.
6: Kibővített könyv mutatja be halásztelek múltját. Kibővített változatban jelenik meg a halásztelek történetét bemutató könyv. Az eredeti kiadvány 2010-ben látott napvilágot, most pedig annak eldolgozott és bővített verziója készül. A könyvet Bakó Gábor írta, Nagy Bardabás halásztelek polgármestere rádiónknak arról beszélt, a kiadvány fontos szerepet tölt be a település múltjának bemutatásában, és átfogó képet ad halásztelek történetéről, fejlődéséről és az itt élő közösség múltjáról. Hozzátette, egyelőre még kérdéses, hogy a könyvből lesz-e lehetőség a helyi lakóknak is vásárolni. Erről később ad bővebb tájékoztatást az önkormányzat.
8: Azt gondoltuk, hogy ebből a könyvből a város rendel 300 példányt. Nyilvánvalóan ezt akár diátadásokkal, illetve reprezentációs céllal is tudja a város ajándékozni, illetve szeretnénk elérhetővé tenni a Málő-Sándor közművelődési intézményben, és remélhetőleg ebből a halászeki lakosok is tudnak majd vásárolni. Most ezt vizsgáljuk, hogy ez milyen formában lehetséges.
6: Bulgária függetlenségéről emlékeztek meg halásztelken. Bulgária függetlenségének napjára emlékeztek szeptember 20-án halásztelken. Az ünnepségen jelen volt Bulgária magyarországi nagykövete Mária Anguleiva, valamint a bulgár országos önkormányzat elnöke Muszev Dancsó. A megemlékezésen halásztelek német és görög testvérvárosainak alpolgármesteri, valamint Erdély testvérvárosának polgármestere is részt vett. A vendégek koszorút helyeztek el az emlékműnél. Az eseményen a történelmi megemlékezés mellett a magyarországi bulgár közösség kulturális értékeinek, valamint a bulgár-magyar kapcsolatok ápolásának fontosságát is hangsúlyozták. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat szervez Tököl önkormányzata szeptember 25-én. A szűrő busz busz a Művelődési Központ parkolójában a Kossuth Lajos utca 66-os szám alatt várja a tököli lakosokat 9 és 16 óra 10 perc között. Három vizsgálatra lehet időpontot foglalni, hasi vagy pajzsmirigy ultrahangra, melanómia szűrésre, valamint légzésfunkciós vizsgálatra. A vizsgálatok térítésmentesek, egy-egy vizsgálat körülbelül 10-15 percet vesz igénybe. A részvételhez előzetes regisztráció és időpontfoglalás szükséges. Egy személy egy vizsgálatra jelentkezhet. Időpontfoglalás kizárólag online a szűrőbusz.tököl.hu oldalon lehetséges. A vizsgálatra érkezőknek a tajkártyájukat és személyi igazolványukat is magukkal kell vinniük.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Nőknek szóló zenei workshop indul Dunaharasztin. Az édesanyák és lányaik minden hónap első, illetve utolsó péntekén énekelhetnek együtt a Laffert kúriában. Az első alkalom szeptember 25-én délután 16:30-tól lesz, hazai Tímea, Pece Zsófia és Arnóti Szanyi Éva vezetésével. A szervezők nem a zenei képzettségre, hanem a közös éneklés örömére és gyógyító erejére helyezik a hangsúlyt. A foglalkozásokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ami Arnóti Szanyi Éva e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásában olvashatók. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos felületein érhetők el. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A Telelőt hallgatjátok a Lakihegy Rádióban, ma pedig napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben, számottevő csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északnyugati szél, 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet. Kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután, este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarokra is van esély. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a nyugati-délnyugati szél, mely a délután második felétől egyre több helyen fordul majd északnyugatira. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, azokon a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk majd fagypont közeli hőmérsékleteket, ahol kevés felhő lesz az égen. Napközben 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futó zápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél. Hajnalra helyenként pára, köd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 12 fok között alakul, majd délutánra 17 és 23 fok közé melegszik a levegő. Hamarosan pedig hozom nektek az aktuális orvos meteorológiai infókat, és az is kiderül, hogy mit mond a pollen jelentés.

A Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban szeptember 23-án, szerdán. Ma pedig időjárási front nem lesz felettünk, de a hidegebb idő miatt az érzékenyek körében hidegfronti jellegű tünetek még jelentkezhetnek. Fejfájás, keringési panaszok, vérnyomás problémák és kopásos eredetű ízületi bántalmak léphetnek fel, valamint felerősödhetnek a görcsös panaszok is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Éppen ezért érdemes a szokásosnál is óvatosabban vezetni, vigyázzatok egymásra. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig fontos a réteges öltözködés. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sokfelé magas. A következő napokban a pollen terhelés közepes magas szinten való stagnálása várható. Helyenként, elsősorban a Tiszántúlon, még erős tüneteket okozó, nagyon magas koncentráció is előfordulhat.

0: Ez volt mára a Delelő. Köszönöm szépen a figyelmeteket, Petróka, ezt hallhattátok, én viszont mára búcsúzom, és átadom a szót Petykó Áginak. Tartsatok vele a következő 4 órában. Találkozunk majd holnap ugyanitt, ugyanezekben az órákban, addig is vigyázzatok magatokra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
0: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
0: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
0: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
0: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
0: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
0: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. A miniszterelnök kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának eltörlését közvádas bűncselekmények esetén. Az árréstop azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Ütlenkezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. A rendőrség házkutatást tartott a vállalkozásnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén is. A gyanú szerint a társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter, mert a tárca előző vezetése mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződést kötött egy angol céggel. Ruszin Szendi Romulus közölte, a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningekre költötték, de a beszerzések között több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, luxusautó és vadászbiztosítások is szerepelnek. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1,1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzúgos területeken már megjelenhetett a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhatott fagyos hőmérséklet.
5: Időjárás.
6: A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk. Éjszaka 5-15 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet több felé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
2: 3:03, és szerencsére azt tudom nektek mondani, hogy jól járható jelen pillanatban a nullás déli szektora, Szeged és Győr irányába is folyamatos a közlekedés. Nem látok fennakadást a 6-os főúton sem, viszont a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, valamint Lakihegyi szakaszán már most erős a forgalom, és lassabban is lehet közlekedni, illetve Csepelem a Kossuth-Lajos utcában egyrészt nagyon erős a forgalom, másrészt trafiznak is a rendőrök. Ezen kívül a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányában az M0-ás előtti szakaszon torlódás van, illetve a Lámpás utcai kereszteződésnél is. Ezen kívül a Kántor utcában az M0-ás körforgalmánál szintén lassú tempóra készüljetek. A Gerinc úton is erősödik a forgalom, de torlódásra jelen pillanatban még csak idézőjelben a Tököli repülőtérnél található körforgalom és a bevásárlóközpont környékén lehet számítani, illetve a gyártelepi hívátjárónál a Gyári úton és a Műúton. A Gyári úton pedig a szokott helyen még trafiznak is a rendőrök, és másik helyen az Árpád utcában is ott vannak Sziget-Szent Miklóson. Az 510-es Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható, az 51-esen pedig Taksony térségében torlódásra készüljetek, ott a Szent Imre úti lehajtó le van zárva, körforgalmat építenek, és ez okozza a lassulást ezen a szakaszon. És még Dunaharasztiról annyit, hogy a Jedlik-Ányos úton rendőrök vannak. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
5: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107. Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 23-án szerdán a Teklák ünneplik egyébként a névnapjukat, egy igazán ritka névről van legalábbis szerintem szó, azért ha van ilyen nevű kedves ismerősötök, akkor ne felejtsétek el őket felköszönteni, vagy őt felköszönteni, és ma délután is hozom a jobbnál jobb programokat természetesen is sok-sok érdekességet a nagyvilágból. Ti pedig bármihez szeretnétek hozzászólni, vagy esetleg közlekedési információtok van, azt továbbra is várom, vagyis ma délután is várom a 0620 95 95 107-es számra, SMS-ben, Viberen és telefonon is elértek, előre is köszönöm szépen. Az első hármas már mint zenében Gwen Stefani érkezik nem sokára a Hello World-del, előtte Margaret Island és a Boldogságtól, illetve kezdésnek Kelly Roland és a Work Soul.

Gwen Stefani és a Hello World szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és ezen a héten pénteken, vagyis két nap múlva lesz az őszi évad első találkozója a Sziget Szent Miklósi Cinema Sziget Filmklubban, tehát szeptember 25-én, pénteken 18 órájára várják az érdeklődőket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. De hogy miről is szól ez a Cinema Sziget Filmklub? Hát havi egy alkalommal jelentkeznek filmvetítéssel, meghívott vendéggel, akivel kollégánk Petró Karesz körüljárja az aktuális film témáját, érdekességeit, amelynek folyamában a közönség részvételére is feltétlenül számíthatnak, ami azt jelenti, hogy lehet kérdezni a meghívott vendégtől, nyilván nem kötelező, de ha valaki érez indítatást, akkor bátran lehet ennek is hangot adni. És a film, amit most szeptember 25-én vetítenek, egy magyar vígjáték, aminek a címe Szia életem. A fantasy elemekkel dúsított egyedi vígjáték egy népszerű, de ihlet hiányos írónak Tóróczi Szabolcs alakításában, és sosem látott kisfiának nem várt találkozásáról szól. A hirtelen nyakukba szakadt kényszerű együttlét fordulatos, vidám és érzelmes története a kisfiú fantáziájának köszönhetően átlépi a valóság kereteit is. Nagyjából erről szól a film. A rendező Rohonyi Gábor és Vékes Csaba, a főszereplő Tóróczi Szabolcs, és a közönség találkozó vendége Rohonyi Gábor rendező lesz. Tehát mindez most pénteken 18 órától a Városi Könyvtár és Közösségi Házban Sziget Szent Miklóson. Minden érdeklődő filmrajongót szeretettel várnak, Olivia Rodrigo pedig már is zenél itt a Lakihegy Rádióban.

A Blaha Louisiana és az Úszunk az Árral szólt 9 perccel fél négy előtt a Lakihegy rádióban. Erősödik a forgalom a térségi utakon, a főbb utakon, és több helyen trafira és rendőrökre is készülni kell. Például Sziget-Szent Miklóson az Árpád utcában állnak, Cseperen a Védgát utcánál vannak ott, Soroksáron pedig a Grassalkovics úton mérik az autósok sebességét, mondhatom azt is, hogy a szokott helyen, úgyhogy legyetek nagyon-nagyon körültekintőek, sőt még Duna-Harasztiban a Jedlikányos úton is ott vannak a rendőrök, azt nem tudom, hogy trafiznak-e, vagy csak igazoltatnak. Vigyázzatok magatokra, jó hír annyi, hogy balesetről nincs információm, bármit láttok, nyugodtan írjatok, hívjatok, elértek a 0-20-95-95-107-es számon, a térségi hírek után pedig jövök vissza, most viszont el is a Dixon zenél.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk szigetszentmiklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Laki Hegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új sportkoncepciót készít elő Szigetszentmiklós. Egyeztetnek Szigetszentmiklós új sportkoncepciójának előkészítéséről. A város jelenlegi sportkoncepciója még 2006-ban készült, azóta azonban jelentősen megváltoztak a lakossági igények, a sportinfrastruktúra és a helyi sportélet körülményei. Az önkormányzat ezért új, a jelenlegi helyzethez és a város jövőbeni céljaihoz igazodó dokumentumot készít. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a részletekről hamarosan egyeztetnek.
9: Az első lépések most, hogy meghatároztuk, hogy elkészítjük ezt a koncepciót, éppen most szerdán lesz egy egyeztetés a helyi sportszervezetekkel, az önkormányzat dolgozóival, a bizottság tagjaival, és egy munkacsoportot szeretnénk létrehozni, aki az alapokat meghatározza, azt majd később vitára szeretnénk bocsátani a civil szervezetek részére, és egy konszenzusos koncepciót szeretnénk készíteni, de hát ugye minden koncepcióból az a lényeg, amennyit meg tudunk valósítani, tehát a valóság talaján is kell maradnunk sajnos.
8: Permetezést végeznek a Király dinnye ellen Taksonyban. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt országosan, így Taksonyban is jelentősen elszaporodott a Király dinnye. A probléma kezelése érdekében az önkormányzat egyeztetett a zöld területek karbantartását végző Zöld Korona Kft.-vel. Zsolnai Pál polgármester egyeztetését követően a cég munkatársai a hét folyamán ismételten elvégzik a szükséges permetezést a kerékpárút melletti, valamint a közösségi zöld területeken. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a munkálatok idején fokozottan figyeljenek, és lehetőség szerint kerüljék az érintett területeket. Közösségi szemétszedést szerveznek Taksonyban. Első alkalommal rendezik meg a Tiszta Taksonyért programot október 3-án szombaton. A kezdeményezéshez csatlakozó taksonyi lakosok közösségi szemétszedés keretében 4 kijelölt területen dolgoznak majd. A résztvevőket délelőtt 10 órától várják a Szent Anna téren, a program pedig 14 óráig tart. A szervezők célja, hogy a település tisztaságáért közösen tegyenek, és a kezdeményezésből hosszú távon hagyományt teremtsenek. A programot Taksony nagyközség önkormányzata és Zsolnai Pál polgármester is támogatja, a megvalósításhoz pedig több helyi vállalkozás biztosít segítséget és eszközöket. A szervezők minden résztvevőt meglepetés ajándékkal várnak. Rossz, esős vagy erősen szeles időjárás esetén a programot 1-2 héttel későbbi időpontra harasztják. Jubileumi ünnepre készül a város tökölvárossá válásának 25. évfordulóját ünneplik szeptember 26-án, amelynek apropóján városnapot rendeznek. A programok már a hagyományos szüreti felvonulással elkezdődnek, majd a vásártéren folytatódnak. Délután 14 órától helyi tánccsoportok és sportegyesületek bemutatói várják a közönséget. 16 óra 30 perctől a Rokonok lépnek színpadra, este az Álmokfutók, DJ Dominik, a Happy Gang, a Shy Guys és Péter Stámek követik egymást. Éjféltől szüreti rácbállal folytatódik az ünneplés a Koló 50 zenekarral. Számolt be a programokról a Lakihegy Rádiónak Tóth Zoltán József Tököl polgármestere.
0: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasósziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 1999 óta minden évben megrendezik a Kortárs Képzőművészeti Fesztivált, a Patak Fesztivált Sziget-Szent Miklóson, melynek célja, hogy párbeszédet indítson a művészetről és összekapcsolja az alkotókat a közönséggel. Idén szeptember 26-án tartják a megnyitót a Városi Galériában, melyet Szem Adám György Munkácsi Mihály díjas festőművész, író, az MMA elnökségi tagja nyit meg. A kiállítás kurátora Puha Ferenc festőművész. A program a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény sorozat része. A kiállítást október 17-éig láthatjátok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Ő volt Karola, a dalának a címe pedig Titkos tánc, itt a Laki 1 rádióban az FM 107 egészen, és képzeljétek, ma hajnalban elérkezett az őszi napi egyenlőség, ami azt jelenti, hogy csillagászati szempontból hivatalosan is beköszöntött az ősz. A napi egyenlőségre szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor került sor. Ez az a pillanat, amikor a föld tengelye már nem dől a nap felé, de az ellenkező irányba sem. Így közel egyenlő lesz a nappal és az éjszaka hossza. A refrakció, vagyis a légkör fénytörő hatása miatt ugyanis a napot kicsivel hamarabb látjuk felkelni, és később látjuk lemenni, mint ahogy napkeltekor ténylegesen a horizont fölé emelkedik, illetve naplementekor az alá bukik. Az utolsó nyári napon, vagyis kedden igazán aktív volt a légkör. Sok kisebb-nagyobb cella alakult ki hazánk felett, bár ezek jelentős csapadékot egyébként nem hoztak. Nyarat idéző látványban lehetett részünk a délután és a kora esti órákban. A záporokat nem egy helyen kísérte villámlás, azaz zivatarok is előfordultak. Emellett egyes cellákból apró szemű jég is potyogott, például Debrecenben és Nyírbogáton is. Úgyhogy ilyen volt a tegnapi utolsó nyári napunk, viszont vár még ránk a vénasszonyok nyara, ráadásul újabb hőkupola érkezik fölénk, legalábbis ezt mondják az időjósok, úgyhogy hétvégén újra akár 28-30 fokot is mutathatnak a hőmérők, na de majd erről egy kicsit később beszélünk, és hát tudjátok, mit jelent az, hogy tulajdonképpen az őszi napi egyenlőség bekövetkezett, hát az, hogy holnaptól mindig egyre rövidebb lesz a nappal, és egyre hosszabb az éjszaka, vagyis a sötétség.

Bruno Mars és a 24K Magic szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Képzeljétek, a biotermékek értékesítési forgalma 28%-kal bővült 2023 és 25 között Magyarországon, ez pedig csak nem kétszeresen a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének, ez derül ki az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet közleményéből. A vizsgált időszakban a biotermékek forgalmának összértéke elérte az 53,8 milliárd forintot, az eladott mennyiség pedig 26%-kal bővült. A kutatóintézet szerint az adatok alapján a biotermékek belföldi piaca még mindig a korai fejlődési szakaszánál tart, a kereslet viszont egyre erősebb. A népszerűséget elsősorban a kedvező árértékarány növelheti. Miközben 2023 és 25 között jelentősen 34,5%-kal emelkedtek az élelmiszerárak, a biotermékek átlagára ennél jóval kisebb mértékben 11,2%-kal nőtt, relatív megfizethetőségük tehát javult. Tavaly a legkeresettebb bioáru kategória 9,6 milliárd forintos összértékkel a BB ételeké volt. Ezt követték 9,1 milliárd forinttal a növényi tejhelyettesítők, a gyümölcsök 7,5 milliárd forinttal, és végül a zöldségek 6,6 milliárd forinttal. A biotermékek legfontosabb értékesítési csatornái a szupermarketek és a drogériák, részesedésük megközelíti az 50%-ot, de az online kereskedelem aránya nő a leggyorsabban. A biotermékek térnyerését az is segítené, ha nem kizárólag elkülönített biopolcokon kapnának helyet, hanem a saját kategóriájukban is. Magyarországon az ökológiai termőterület megközelíti a 400 ezer hektárt. Az elemzés kiemeli azt is, hogy számos bioalapanyag alacsony feldolgozottsági fokon kerül exportpiacokra, holott a hazai biotermék feldolgozás fokozása nagyobb hozzáadott értéket teremthet, új piaci lehetőségeket nyithat meg, és csökkenteni az import függőséget. Az adatok alapján a biotermékek iránti fogyasztói kereslet egyre erősödik Magyarországon. A következő fontos kérdés pedig az, hogy hogyan lehet ezt a növekvő keresetet minél jobban összekapcsolni a hazai ökológiai termeléssel és feldolgozással. Hát igen, egyébként valóban az élelmiszerár emelkedéseknél hát kisebbet emelkedett és ugrott a biotermékeknek az ára az elmúlt időszakban, és talán így az embernek, ha ott volt ez a felirat, hogy bio valami termék, és nem volt olyan óriási különbség egy hagyományos, mondjuk vegyünk példaképpen egy uborkát, tehát ha a klasszikus volt, mit tudom én, 100 forint, most egy nagyon buta példát mondok, és a bio meg 150, akkor lehet azt mondtuk, hogy jó, akkor legyen a bio, mert nincs közötte olyan nagy különbség. Viszont évekkel korábban azért jóval jobban nagyobb különbség volt a kettő között, bár azért még így is előfordult. Ti szoktatok biotermékeket vásárolni? Ha igen, akkor mit? Írjátok meg 0-20-95-95-107-es az SMS és Viber számom.

0: Zolt a Location című dal itt a Lakihegy Rádióban, 2 perc múlva pedig 4 óra van, friss hírekkel megyünk tovább. A legjobb hír egyébként, hogy balesetről nincs információm, viszont sok helyen erősödött a forgalom, és rendőrök is vannak, például Sziget-Szent Miklóson az Árpád utcában, Dunaharasztiban a Dózsa-György úton, és még Csepelen is a Kossuth-Lajos utcában. A többi közlekedési infót hozom a hírek után, tartsatok velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapot bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt lehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualan területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Közvádas bűncselekmény esetén a mentelmi jog teljes eltörlését indítványozza a kormányfő. Orosz helikopter repült be a lengyel légtérbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint 2 ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Ütlenkezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. A rendőrség házkutatást tartott a vállalkozásnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén is. A gyanú szerint a társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Kijevben 2 ember meghalt, 25-en pedig megsebesültek az éjszakai orosz drón támadásban, közölte az ukrán főváros polgármestere. Vitali Klicskó szerint a drónok egy közlekedési létesítményt és egy üzletet is eltaláltak. Az orosz erők reggel benzinkutakat és egy raktárépületet is támadtak Kijevben, Zaporizsjában pedig egy bevásárlóközpontot ért találat. Közben moszkvai hadijelentések szerint az orosz légvédelem az éjjel több mint 500 ukrán drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz exklávé a kaliningrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a légtérsértéssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok.
7: Időjárás.
8: A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet több felé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 4:04, és sajnos baleseti információval kell kezdenem ezt az órát, ugyanis a nullás hát már keleti szakaszához tartozik Gyál térségében. Az M3-as irányába baleset történt, úgyhogy már az M5-ös csomópontja előttől kezdődik az araszolás, de alapvetően most még itt a déli szektor jól járható. Viszont a 6-os főúton torlódásra számítsatok az M0 közelében, ahogy a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli, Lakihegyi és most már Halásztelki szakaszán is telítettek a sávok. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a fővárosi és a Sziget-Szent Miklósi részen is torlódásra készülhettek. Erős a forgalom a Gerinc úton, és torlódás van ott a Tököli repülőtérnél található körforgalomnál, a bevásárlóközpontnál és a Műúton, tehát ott a Gyártelepi Hévát járó térségében. Az 510-es taksonynál jól járható, Harasztinál viszont nagyon lassú a közlekedés, és ott a főút, valamint Dózsa-György út kereszteződésénél mindkét útszakaszon torlódásra kell készülni, a Dózsa-György úton pedig még rendőrök is vannak. Az 51-esen Taksony térségében a Szent Imre úti lehajtót lezárták, körforgalmat alakítanak ki, és a munkálatok miatt bizony lelassul a haladás, Taksony és Dunaharaszti között torlódásra kell készülni. Délebre az 51-esen Dunavarsány-Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében viszont folyamatos a közlekedés. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, így szeptember 23-án szerdán is, remélem, hogy jól telik a napotok. Én ebben az órában is hozok nektek programok, például az anyateljes táplálás világnapjára is emlékeznek Sziget-Szent Miklóson október 3-án, úgyhogy mondom majd, hogy milyen programokkal várják az érdeklődőket. Az óra második felében pedig szerintem egy nagyon izgalmas témát és kutatást hozok nektek, ugyanis ijesztő összefüggést találtak a bélbetegségek és az ADHD között. Egyébként egyre többen érintettek, vagy egyre többen kapnak diagnózist ADHD-val, úgyhogy erről is szó esik majd az óra második felében, illetve egy eszement rekordról is, amit a Duna felett döntöttek meg, hogy melyikről van szó, az is kiderült. Tartsatok velem, közben pedig a legjobb slágerek, Kesával kezdünk, már is szól a TikTok.

Budapesten, és október 2-án egy szuper kis programra várják az érdeklődőket, a kismamákat például. Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban ugyanis az anyateljes táplálás világnapjára emlékeznek. Sziget-Szent Miklós Város Védőnői Szolgálata, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház, ők a szervezők egyébként. A megnyitó reggel 9 órakor lesz, aztán 9 óra 20 perctől lesz egy előadás, Kovács Zsuzsanna, IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tartja majd. Utána, mivel a legkisebbeket is várják majd erre a napra, Kovácsovics Fruzsina ad koncertet 10 órától. A koncert után természetesen lesz egy kis fánkozás a Német Nemzetiségi Klub közreműködésével, nagyon-nagyon finomakat tudnak ilyenkor sütni. Aztán lesz egy kis tombola sorsolás, és 11:30-kor már zárás is lesz. Na, de nem ennyi a program, mert hogy folyamatosan lesz szoptatási tanácsadás, szoptatásbarát eszközök bemutatása, aztán lehet kérdezni Kovács Zsuzsanna, IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnőt, lesz tanácsadás és szűrés Nemes Zoltánné, DSGM gyógytornász jóvoltából, szülőkonzultáció Kovács Vona Bettina, TSMT terapeutával, tanácsadásra is lehet menni Ugrai Boglárkához, integrált szülő-csecsemő konzulenshez, aztán lesz Hiemt Intimpad bemutatás és kipróbálási lehetőség Becné Nagy Lídia terapeuta jóvoltából, emellett pedig mesék, könyvek szerepe a gyerekkorban, Albertné Gimesi Zsuzsanna gyermekkönyvtáros játszóházat tart a gyerekeknek, és hát természetesen anyukáknak vagy apukáknak, akik elmennek erre a napra. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt.

0: Wait, hold up, stop.
1: Laki Hegy Rádió, FM 107.
2: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író. Gyere, kopi!

Hero és az After Party szólt a Lakihegy Rádióban, 8 perc múlva pedig fél öt van, és térségi hírekkel megyünk majd tovább. Az úton lévőknek mondanám, hogy sajnos baleset történt a Nullás déli szektorán Gyál közelében. Két személyautó ütközött össze a 34-es kilométernél. A belső sávon zajlik a műszaki mentés, a kialakult torlódás pedig már meghaladta a 3 kilométert, tehát aki az M5-ös irányába készül, meg az M3-as irányába készül, az mindenképpen hosszabb menetidővel számoljon, mert tényleg nagyon nagy a torlódás, hát már majdnem Dunaharasztitól kezdődik az araszolás. Ezen kívül azt tudom nektek mondani, hogy a Csepeli út fővárosi és Sziget-Szent Miklósi szakaszán Sziget-Szent Miklós irányába torlódásra kell készülni. A második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán is, a Gerinc úton is telítettek a sávok, sőt a rávezető utakon, a Petőfi Sándor utcában, a Massányi Károly úton szintén araszolnak a járművek. Ezen kívül a gyártelepi Hévát járó környékén, Gyári úton, Műúton és a bevásárló központnál is torlódásra kell készülni. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál egyaránt torlódás van, sőt a Dunaharasztira vezető Soroksári úton is, Dunaharaszti belterületén a Dózsa-György úton és a Némedi úton is torlódás van. Az 51-esen pedig Taksony és Dunaharaszti között szintén torlódásra kell készülni. Taksonynál pedig a Szent Imre úti lehajtót lezárták, ott körforgalmat alakítanak ki, úgyhogy még ez is nehezíti a közlekedést. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében én úgy látom, hogy jól lehet haladni, de ha esetleg nem így lenne, akkor nyugodtan javítsatok ki. 0620 95 95 107-es az SMS, Viber és telefonvonalam, ahol el tudtok érni. A térségi hírek után egy igazi ikonnal kezdünk majd. Madonna érkezik a Hang Up-pal, most viszont ahogy halljátok, Nicki Minaj zenél. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clean.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lökény Rádió FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
4: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Karbantartás miatt fáklyázást végeznek Sziget-Szent Miklósnál. Fáklyázással járó karbantartási munkát végez az FGS ZRT a nagynyomású földgázvezetékrendszeren Sziget-Szent Miklós térségében. A munkálatok célja a lakosság folyamatos gázellátásának biztosítása. A fáklyázás a Sziget-Szent Miklós 2-es gázátadó állomás melletti fáklyánál, az M0-as autót mellett a Kántor utca és a Csepeli úti körforgalom közelében lesz. A művelet időnként erős fény és hanghatással járhat. Az FGS tájékoztatása szerint a fáklyázás a lakosságot nem veszélyezteti. Elindult a képernyőklub a Pest Erzsébeti idős klubokban. A szeptember 8-án elindult 4 részes foglalkozás sorozat célja, hogy a szeniorok magabiztosabban használják okostelefonjukat és könnyebben eligazodjanak a digitális világban. A résztvevők a mindennapokban hasznos alkalmazásokkal ismerkednek meg, köztük az egészségablakkal és a digitális állampolgár alkalmazással, amelyek a hivatalos és egészségügyi ügyintézést is megkönnyíthetik. A program mindhárom idős klubban megvalósul, a foglalkozásokon pedig a gyakorlati feladatok kapnak kiemelt szerepet. Megszűnt a nappali locsolási tilalom Taksonyban. A korlátozást július 6-án rendelték el a helyi ivóvízellátás biztosítása érdekében. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a tilalmat szeptember 15-i hatállyal megszüntették, miután a település ivóvíz közműveit üzemeltető DPMV ZRT jelezte, hogy a korlátozás feloldható. Az önkormányzat ezúton is köszöni a taksonyi lakosok együttműködését és felelős hozzáállását. A kedvezőbb földgázár elérése a cél. A tököli önkormányzat ismét csatlakozik a Sourcing Hungary Kft. Által szervezett csoportos közbeszerzéshez, amelynek célja a kedvezőbb energiaár elérése. Erről a képviselőtestület döntött legutóbbi ülésén. Tóth Zoltán József polgármester elmondta, a tavalyi közbeszerzéssel 18%-os megtakarítást értek el, az idei eljárásban azonban körülbelül 5%-os megtakarítással számolnak. A legfontosabb cél most az, hogy a földgázára ne legyen magasabb a jelenleginél. A közös beszerzésben legalább 10 önkormányzat vesz részt. A mostani eljárás a 2027. októberétől 2029. októberéig tartó időszak földgázellátására vonatkozik. Újabb játszótéri fejlesztések valósulnak meg Halásztelken. Az önkormányzat a lakossági igényekre és a képviselőtestület egyetértésére alapozva eddig is kiemelt figyelmet fordított az új játszóeszközök beszerzésére, valamint a meglévő játszóterek folyamatos karbantartására és fejlesztésére. Nagy Barnabás polgármester rádiónknak elmondta, a város költségvetése a következő időszakban lehetőséget biztosít arra, hogy 3 játszóteret is felújítsanak. Hozzátette, a fejlesztések célja, hogy a gyermekek számára biztonságosabb és korszerűbb környezetet alakítsanak ki, miközben a játszóterek állapotát is hosszú távon javítják.
9: Most egy komolyabb összeget tudtunk a költségvetésben elkülöníteni játszótéri eszközbeszerzésekre. Legfőképpen ez az Ady Endre utcai játszóteret fogja érinteni, de a többi játszóteren is lesznek új eszközök, illetve a képviselőtestület döntött arról, hogy mindkét iskolának pénzösszeget biztosít játszótéri eszközök beszerzésére, úgyhogy remélhetőleg az intézményeinkben is lesz ezzel kapcsolatosan fejlődés.
7: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum & Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirálta műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-es tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható.
3: A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok, és becslések szerint képzeljétek, világszerte a gyermekek 5%-a, míg a felnőttek akár 4%-a szenved ADHD-ben, vagyis figyelemhiányos hiperaktivitás zavarban, és a diagnózisok aránya az elmúlt 40 évben folyamatosan mereketeken emelkedik. Ez pedig egyre inkább úgy tűnik, hogy nem csak az idegrendszerre van hatással, hanem más biológiai funkciókkal is összefügg. A tudósok nemrégiben új bizonyítékokat mutattak be arra vonatkozóan, hogy az ADHD-val élő embereknél szignifikánsan nagyobb az esélye a gyomor-bélrendszeri tünetek jelentkezésének. A Warwick Orvosi Egyetem kutatói többen is átfogó szisztematikus áttekintést és metaanalízist végeztek, mely során több mint 20 tanulmány alapján közel 2 millió ember adatait vizsgálták. Szinte minden általunk vizsgált bélrendszeri tünet, a székrekedés, az irritabilis bél szindróma, vagyis az IBS vagy IBS, ki hogy szereti ejteni, sőt, még az emésztési zavarok is összefüggésben álltak az ADHD-val, ezt jelentette ki a kutatás vezetője. A kutatók szerint összességében az ADHD diagnózisa 48%-kal növelte a gastrointestinális tünetek kialakulásának esélyét a neurotipikus populációhoz képest. Azt is megvizsgálták, hogy milyen konkrét problémák fordulnak elő. A diszpepszia, az emésztési zavar esélye például 52%-kal magasabb volt az ADHD diagnózissal rendelkező egyéneknél. Ennél is nagyobb volt a növekedés mértéke az irritabilis bél szindróma esélyét illetően, 58%. Az egyik szaklapban megjelent kutatás szerint a hasi fájdalom esélye 88%-kal nőtt. A székrekedés esélye csaknem megduplázódott, 97%-os növekedést mutatva. A hasmenés esélye több mint kétszeresére, 118%-os növekedéssel. Az enkoprézis, vagyis a bélkontroll elvesztésében volt tetten érhető a legnagyobb növekedés, 332%, ami több mint 4-szerese a neurotipikus egyének mutatóinál. És hogy mi állhat ennek a hátterében? Több magyarázat is lehetséges. Meg lehet, hogy az ADHD-val kapcsolatos tulajdonságok, mint például a fokozott stresszaktivitás, növelheti a gyomor-bélrendszer érzékenységét. Emellett az impulzív étkezési szokások és a következetlen étkezési időpontok is gyakran megfigyelhetők az ADHD-val élőknél. A kutatók hangsúlyozták, az étkezési szokások következménye is lehet mindez. Sokan ugyanis a cukros üdítő italokat részesítik előnyben, miközben hiányoznak a rostok. Ezen kívül a gyógyszerek is hozzájárulhatnak a gyomor-bélrendszeri problémákhoz. Az alvászavarok például befolyásolhatják az immunválaszt, és a mögöttes bélrendszeri sebezhetőséget is növelhetik. Hát kíváncsi vagyok, ha még tovább kutatják ezt a területet, mi minden derül még ki. Minden esetre érdekes ez az összefüggés, legalábbis szerintem.

Erkélyhegy Rádió, helyben vagyunk, már a bevezetőmben is mondtam, hogy eszement rekordot döntöttek meg a Duna felett, hát nem kis hazánkban, de ettől függetlenül szerintem érdekes, és hát nagyon félelmetes is lehetett, már csak végignézni is, ugyanis egész állónap egy újnyi vastag, vagy inkább vékony kötélen egyensúlyozva sétálgatott a szakág egyik legjobbja a dunamenti fővárosban, és ez új rekordna, de kiről van szó, és hol történt mindez pontosan? Jean Rouse kötéljáró őrült mutatványaival már lehet, hogy találkoztatok. A szakák háromszoros világbajnoka volt az, aki korábban például az egyik végén kikötött kötélen sétált nyílt víz felett, de ő volt az is, aki átsétált az olasz csizma orráról Szicília szigetéről. Na, ez egy nagyobb sajtóvisszhangot kapott egyébként. Az észt férfi legújabb mutatványát akár pár szerencsés magyar is láthatta, ugyanis nem messze tőlünk Pozsonyban vállalkozott egy rekordkísérletre. Szeptember 18-án reggel kötélre pattant, és lényegében estig sétálgatott rajta a belváros két nevezetessége, az SNP hídon található UFO torony és a Pozsonyi vár között. A 666 méteres hossz az ennél korábban már sokkal nagyobb távokat is megtevő Rouse számára talán semmiség volt. A 100 méteres magasság, hol a Duna, hol az épületek felett, azonban már kevésbé. A mindössze 1,9 cm vastag úton végül 22-szer ment végig, így összesen 14,7 km került a lábaiban. Ilyesmit senki nem csinált korábban, így joggal nevezhető rekordnak az eredmény. Az első három óra nagyon gyorsan eltelt, nem is tudom, hova ment az idő. Utána viszont kezdett elhúzódni a dolog, és az egész testem fájt. A lábaim elkezdtek fájni, és cipőt is kellett cserélnem, mert vízhólyagos lett a talpam. Ezt követően az intenzív hőség jött. A szél gyengébb volt, mint amire számítottam, szóval cserélgetnem kellett a felsőmet, és folyamatosan inni, mesélt karandjairól a férfi. Hát nem semmi, tehát ha belegondolunk, vegyük ki a kötelet, a magasságot, a hidat, meg minden egyéb dolgot. Csak gondoljatok bele, hogy 14,7 kilométert sétálgatni. Sok embernek már az is megterhelő egy nap alatt, nemhogy még mindezt egy nem is két centis kis vékony kötélen végigcsinálni, mekkora koncentráció, milyen egyensúlyérzés, érzék és hát fizikai kapacitás kell ehhez, elképesztő, és szívesen megnéztem volna élőben is.

0: és a We All című slágere zárta az órát a Laki egy rádióban. 2 perc múlva 5 óra van, és a nulláson autózóknak van még egy közlekedési infóm. Gyál közelében 2 személyautó karambolozott az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 34-es kilométernél a belső sávon zajlik a műszaki mentés, a kialakult torlódás már meghaladta az 5 kilométert. Mindenképpen hosszabb menetidővel számoljatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül, 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pégség.
1: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Még ősszel megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét. Orosz helikopter repült be a lengyel légtérbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint 2 ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes gyakorolja. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Kijevben 2 ember meghalt, 25-en pedig megsebesültek az éjszakai orosz drón támadásban, közölte az ukrán főváros polgármestere. Vitali Klicskó szerint a drónok egy közlekedési létesítményt és egy üzletet is eltaláltak. Az orosz erők reggel benzinkutakat és egy raktárépületet is támadtak Kijevben, Zaporizsjában pedig egy bevásárlóközpontot ért találat. Közben moszkvai hadijelentések szerint az orosz légvédelem az éjjel több mint 500 ukrán drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz exklávé a kaliningrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a légtérsértéssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok.
5: Időjárás.
6: A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet több felé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
1: A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 5 óra múlt 4 perccel, és a nullás déli szektorán sajnos baleset történt. Gyál közelében két személyautó ütközött össze az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 34-es kilométernél a belső sávon zajlik a műszaki mentés. A kialakult torlódás már meghaladta az 5 kilométert. Ezen kívül természetesen torlódás van a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, a fővárosi és a Sziget-Szent Miklósi szakaszon is. Ezen kívül a második Rákóczi-Ferenc úton is telítettek a sávok, mint Csepelen, mint pedig Lakihegynél és Halásztelken. A Gerinc úton is sűrű a forgalom, sőt a rávezető utakon is torlódás van, tehát a Massányi Károly úton és a Petőfi Sándor úton is. Ezen kívül Sziget-Szent Miklóson a gyártelepi Hévátjárónál gyári úton, műúton szintén torlódás van, és a műút 510-es kereszteződésénél is torlódás. Készüljetek. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú az előrejutás, illetve a két település között az 51-esen is fennakadásokra kell készülni. Taksonynál a Szent Imre úti lehajtót lezárták, ott körforgalmat alakítanak ki, úgyhogy ez is egy picit nehezíti a közlekedést. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskulacháza térségében legalább jól lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok mindenkinek!
5: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Üdvözlök mindenkit így szeptember 23-án szerda délután, bízom benne, hogy jól telt a napotok, kitartást, ha éppen hazafelé autóztok, hát most sem egyszerű eljutni A-ból B-be, de én majd segítek nektek, hogy ez az időszak is gyorsabban elteljen, hozzon a legjobb zenéket, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, például azzal kapcsolatban, hogy nektek van-e még otthon VHS kazettátok, vagy már régen megszabadultatok tőle, ugyanúgy, ahogy a DVD-ktől is. Azért néha-néha nem árt átnézni ezeket a gyűjteményeket, mert bizony nagyon-nagyon értékes darabok is lehetnek közöttük, és gyakorlatilag rendszeresen fellöppennek olyan hírek, amiben azt mondják, hogy ó, ez a VHS kazetta milliókat ér, a másikat ennyiért adták el, szóval elmondom majd azt is, hogy most mi a legújabb pletyka ezzel kapcsolatban, illetve azt is, hogy mik azok a szempontok, amiket meg kell nézni egy kazettánál az értékessége szempontjából. Na, de nektek milyen VHS-etek van még meg otthon, ezt írjátok meg. 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom. Nico és Vince közöse az I'm a Wrong érkezik már is.

Lady Gaga és a Vanish Into You szólt a Lakihegy Rádióban, én pedig szólok, hogy idén is megrendezik a taksonyi mustrát, vagyis szüreti hangulat, hagyományok és közös ünneplés, ez vár rátok szeptember 25-én és 26-án a Szent Anna téren. A szőlő, a must, a zene, a tánc és a sváb hagyományok jegyében vár mindenkit a taksonyi mustra, amely idén is vidám tartalmas programokat kínál és közös élményt kicsiknek és nagyoknak. Pénteken a Lokál Patrióta Egyesület 20. évfordulóját ünneplik, majd 16 és 23 óra között várják az érdeklődőket az ünnep mindenkinek jegyében. A színpadon többek között az Alma Együttes koncertjét élvezhetitek. Köszöntőt mond a Lokál Patrióta Egyesület elnöke, és őket ünneplik és bemutatkozik a Kleine Spanzen zenekar. Zene, tánc, bor délután, és még egy másik zenekar is fellép, valamint a téren a Patrióta erőpróba is lesz, tábortűz kicsiknek és nagyoknak. Szombaton indul a mustra, 14 órakor kezdődik a hagyományos menet a Szent István térről a taksonyi hagyományőrző fúvós zenekarral. Az útvonal Szent István tér, Dózsa György út, Széchenyi út és a Szent Anna tér. Utóbbinál 14:45-kor köszöntővel, majd 15 órától hagyományőrző táncokkal folytatódik a program a taksonyi dunamenti fiatal svábok egyesületének csoportjaival. A napot 17 órától mustra mulatság zárja a Taxerspanzen zenekarral egészen 23 óráig. A szombati nap során a kísérő programok között mindenki megtalálja a kedvére valót, szőrőpréselés és mustkóstolás, kézműves foglalkozások, lovaskocsizás és traktorjárat, borkóstolás és vásár, légvár és kisvonat, elektromos kisautók és bicikló is várja az érdeklődőket. Úgyhogy mindez ezen a hétvégén Taksonyban. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

Paulina és a Ragada című felvétele szólt 6 perccel fél 6 előtt a Lakihegy Rádióban. Telítettek a sávok az M0-ás autó déli szektorán, az M5-ös autópálya irányába. Csepeli szakaszon a 12-es és a 20-as kilométer között helyenként megállt a kocsisor, majd Gyál térségében a korábbi baleset miatt a 34-es kilométernél is lassulásra kell számítani, és egyébként a főbb útvonalakon még mindig torlódás van, tehát a Csepeli úton, második Rákóczi-Ferenc úton, az 51-esen és 510-esen Dunaharaszti és Taksony térségében vigyázzatok magatokra, és próbáljatok meg türelmesen vezetni, nálunk pedig már is szól Shawn Mendes dala.

0: Sziget-Szelet. Sziget-Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség. Töltődj fel Ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Majdnem 60 csapat főzött a Szigetszentmiklósi lecsófőző családi napon. Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a lecsófőző családi napot Szigetszentmiklóson. A szeptember 18-ai eseménynek a Kéktó szabadidőpark adott otthont, ahol mintegy 60 csapat mérte összefőző tudását. A hagyományos lecsók mellett több különleges recept is készült. A horgászegyesületek Pest megyei szövetségének bográcsába például hal és békacomb is került. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a különleges fogással egyben a halfogyasztást is szeretnék népszerűsíteni. Hozzátette, minden étel elfogyott, és a kóstolók visszajelzései is kedvezőek voltak.
6: Kell, hogy megismerjük a halakat, és kell, hogy minél több halat fogyasszunk. Ugye erről már beszélgettünk többször, Magyarország halfogyasztása, hát mivel most sütöttem békacombot is néhány kilóból, hamar elfogyott, így a béka feneke alatt jár a magyar halfogyasztás, ezen kicsit javítanunk kell, mi így tudunk javítani, és ha valaki megkóstolja, azt fogja mondani, hogy nem feltétlenül érzi rajta a hal illatát, hanem azt fogja mondani, hogy egy finom lecsót el.
5: Megmozdult Pesterzsébet az Európai Sporthéten. Szeptember 23-a és 30-a között rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez Pesterzsébet is csatlakozik. A kerületben több mozgáshelyszín kínál ingyenes vagy kedvezményes sportolási lehetőségeket az érdeklődőknek. A kezdeményezés célja, hogy kortól, előképzettségtől és edzettségi szintől függetlenül minél többen próbáljanak ki valamilyen mozgásformát. A programok azoknak is lehetőséget biztosítanának, akik hosszabb kihagyás után szeretnének visszatérni az aktív életmódhoz. Az Európai Sporthét egyúttal arra is alkalmat ad, hogy a résztvevők új sportágakat és közösségeket ismerjenek meg, és a rendszeres testmozgást beépítsék mindennapjaikba. 10. alkalommal találkoztak az egykori csepeli gyári dolgozók. A jubileumi esemény ezúttal különleges jelentőséget kapott, hiszen első alkalommal nem csak a csepelművek egykori munkatársait, hanem a kerület ipartörténetéhez szorosan kapcsolódó más üzemek és vállalatok korábbi dolgozóit is közösen köszöntötték. A találkozón a csepelművek mellett a papírgyár, a posztógyár, a szabadkikötő, a Mirelit, a Duna termelő szövetkezet, a növényolajgyár és az IKV egykori munkatársai is részt vettek. A rendezvény résztvevőit közös múlt köti össze, hosszú éveken, sok esetben évtizedeken keresztül dolgoztak Csepel meghatározó üzemeiben. Munkájukkal maguk is hozzájárultak a kerület ipari fejlődéséhez és történetéhez. Szüreti felvonulásra várják az érdeklődőket. A hagyományos tököli program szeptember 26-án indul a művelődési központ hátsó udvaráról. A gyülekező 8:30-kor lesz, a menet 9 órakor indul a Dózsa-György utcából. A felvonulók többek között a Mester utcát, a Tűzoltó utcát, a Dr. Papkároly teret, az Alkotmány utcát, a Rakéta utcát és a Pesti úti lakótelepet is érintik. A Vásártérre a Lovas pályához várhatóan 13 óra 30-kor érkeznek, ahol az éjszakában nyúló rendezvény sorozat veszi kezdetét. A szervezők várják a fogartosok és lovasok jelentkezését, valamint az érdeklődő közönséget is.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szentmiklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönségdíjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Pecskó Ágit halljátok. Nem tudom, hogy nektek van-e még otthon VHS kazettátok. Nekem bizony azért lapul még egy-kettő a fiókomban, és szerintem nem vagyok ezzel egyedül, és hát az ember könnyen eljátszik a gondolattal, hogy talán nem egyszerű lomot, hanem kisebb vagyont őriz. Az elmúlt években rendszeresen felbukkantak olyan cikkek, amelyek szerint a Disney régi VHS kiadásai több ezer, sőt, akár több tízezer dollárt érhetnek. A legújabb történet főszereplője a Mulán 99-es külön kiadása. Egy dán oldal szerint a kazettát 21.111 ausztrál dollárért, átszámítva körülbelül több mint 4 millió forintért adták el az eBay-en. Ugyanebben az összeállításban 17.000 dolláros Aladdin, 15.000 dolláros a kishableány és közel 10.000 dolláros a Szépség és a Szörnyeteg is szerepel. Az igazság persze az, hogy egy eladó gyakorlatilag bármilyen árat megadhat az eBay-en. Ha valaki 10.000 dollárért hirdet meg egy régi videókazettát, abból még nem következik, hogy akad is rá vevő. A Mulánról és a többi Disney klasszikusról szól összeállítás eredeti forrása egy 2019-es Daily Mail cikkre vezethető vissza. Az abban felsorolt összegek az eBay Ausztrália összesítéseiből, pontosabban hirdetéseiből származnak, nem hitelesített aukciós eredményekből. A későbbi feldolgozásokban azonban az ennyiért kínálják állítás, fokozatosan ennyiért adták el megfogalmazássá alakult. Azt persze nem tudjuk, tényleg ennyiért mentek-e a varázskazik. Közben persze arra is figyelni kell, hogy ugyanannak a filmnek több országban, több évben és számos eltérő csomagolással jelenhetett meg VHS változata. Különösen sok túlzó állítás kering a Disney úgynevezett Black Diamond kiadásairól. Ezek az 1984 és 94 között megjelent Walt Disney Classic kazetták, amelyek gerincén egy fekete rombusz alakú embléma látható. Bár a Black Diamond név titokzatosan hangzik, önmagában nem jelent ritkaságot. Ezeket a filmeket nagy példányszámban gyártották, és rengeteg példány maradt fenn belőlük. Egy felbontott, sokszor lejátszott Aladdin vagy a Szépség és a Szörnyeteg ezért rendszerint nem válik értékessé pusztán a logó miatt. Viszont vannak olyan VHS kazetták, amelyek tényleg milliókat érnek, hogy melyek ezek? Na ezt is elárulom nektek hamarosan, tartsatok velem!

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, VHS kazettákról volt szó az előzőekben, hiszen ha valahol még mindig ott lapul néhány videó kazetta a szekrény mélyén, hát az ember könnyen eljátszik a gondolattal, hogy talán nem egyszerű lomot, hanem kisebb vagyont őriz, és az elmúlt években rendszeresen felbukkantak olyan cikkek, amelyek szerint a Walt Disney régi VHS kiadásai több ezer, sőt akár több tízezer dollárt érhetnek. Na ezt fejtegettem nektek az előzőekben, és ott hagytam abban, hogy vannak VHS kazetták, amelyek tényleg milliókat érnek. A VHS gyűjtés ettől még nem kitaláció egyébként. A Heritage Actions amerikai aukciós ház 2022-ben 75 ezer dollárért, akkori és jelenlegi árfolyamtól függően több mint 20 millió forintért adott el egy bontatlan 1986-os Vissza a jövőbe kazettát. A példány nem átlagos bolti darab volt. Eredeti fóliában maradt, kiváló állapotúnak minősítették, és Tom Wilsontól, a filmben Biff Tennant alakító színésztől származott. A színész írásos megjegyzést is mellékelt hozzá, vagyis dokumentált története jelentősen növelte az értékét. Ugyanebben az aukció, pontosabban ugyanezen az aukción a Kincsvadászok bontatlan VHS kiadása 50 ezer dollárért, a Cápa 32.500 dollárért, a Szellemírtók pedig 23.750 dollárért kelt el. Ezek azonban korai, lezárt, ritka változatok voltak, amelyeket erre szakosodott aukciós ház vizsgált és minősített. A valóban értékes kazetták között gyakran találunk kis példányszámú horrorfilmeket, visszahívott kiadásokat, korai videótékás változatokat, promóciós példányokat és olyan filmeket, amelyek később semmilyen más fizikai formátumban nem jelentek meg. Szóval mondom, hogy mit kell ellenőrizni, mielőtt kidobnád a régi VHS-edet, ha mégis úgy döntesz. A film címe önmagában kevés, érdemes megnézni a kiadás évét, a forgalmazót, a katalógus számot, a doboz kialakítását és a kazettán található gyártási jelöléseket. Sokszor egy apró eltérés választja el a hétköznapi példányt a keresett változattól. A legfontosabb értéknövelő tényezők: bontatlan, eredeti fóliás állapot, korai vagy első kiadás, ritka csomagolás és gyártási változat, promóciós vagy bemutató példány, dokumentált származás, szakértő által hitelesített, kiváló állapot. Ha tehát megtalálod otthon a Mulán, az Aladdin vagy a Kisablány régi kazettáját, még nem mondj fel a munkahelyeden, kidobni sem kell azonnal, de az interneten látott milliós hirdetési árhelyet az azonos kiadások tényleges eladásait érdemes azért megvizsgálni. Nektek van még VHS-etek otthon? Kíváncsian várom a véleményeteket. 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom.

0: Ez volt a Marimba Valmartól itt a Lakihegy Rádióban, és az utolévőknek még búcsúzásképpen egy gyors hír. Telítettek továbbra is a sávok a nullás déli szektorán az M5-ös irányába. A csepeli szakaszon a 12-es és a 20-as kilométer között helyenként megállt a kocsisor, majd Gyál térségében egy korábbi baleset miatt a 34-es kilométernél is lassulásra kell számítani. Vigyázzatok magatokra, a többit pedig hozom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Közösség, élmény, hagyomány.
4: Első alkalommal Miklósi Városnapok Szigetszent Miklóson.
0: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
4: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
0: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
4: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
0: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
4: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
0: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
4: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
0: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
4: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
0: Első miklósi városnapok Szigetszent Miklóson.
5: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Az adósok szociális helyzetét is figyelembe vennék a végrehajtási eljárásokban. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az adósok szociális helyzetét is figyelembe kell venni a végrehajtási eljárásokban, hangzott el az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén. Péceli Terézia jogász szerint a végrehajtások sok esetben már a családok megélhetését veszélyeztetik, miközben a tartozás az eljárás során akár az eredeti összeg többszörösére is nőhet. A szakértő ezért a szociális ellátórendszert is bevonná a folyamatba, hogy az adós anyagi helyzete alapján állapítsák meg, mekkora részletekben képes törleszteni. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes gyakorolja. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, a program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis embere nem veszélyes, a házi sertésállományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat.
3: Időjárás.
7: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
3: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 6 óra múlt 4 perccel, és az útinform még mindig azt írja, hogy telítettek a sávok az M0-ás déli szektorán az M5-ös irányába. Ugyanis a csepeli szakaszon a 12-es és a 20-as kilométer között helyenként megállt a kocsisor, majd Gyál térségében egy korábbi baleset miatt a 34-es kilométernél is lassulásra kell számítani, és ezt én abszolút látom is a térképen. Sőt, torlódás van a 6-os főúton is az M0-ás közelében. Még mindig lassú az előrejutása a második Rákóczi-Ferenc útnak a csepeli és a lakihegyi szakaszán egészen a Massányi-Károly úti kereszteződésig. Aztán a csepeli úton is erős a forgalom Sziget-Szent Miklós irányába és a város határában a Lehel utcánál torlódásra is kell készülni. Sőt, a Gerinc úton is még mindig nagyon erős a forgalom és torlódás is van ott a Tököli repülőtéri körforgalomnál és a bevásárlóközpont környékén, illetve torlódás van a Csépi út műút kereszteződésénél is, viszont az 510-es Taksonynál, illetve Dunaharasztinál én úgy látom, hogy már jól járható, viszont szakaszos lassulásra még kell készülni az 51-esen a két település közötti szakaszon, ugyebár a Taksonyi Szent Imre úti lehajtót az 51-esen lezárták, mert körforgalmat építenek ki, és ez is picit nehezíti a közlekedést a térségi utakon. Dunaharasztiban, az Andrássy Gyula utcában még trafiznak a rendőrök, úgyhogy arra felé is csak óvatosan vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
3: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, így a hét közepén, szerdán, szeptember 23-án bízom benne, hogy most már mindenki befejezte a munkát, aki nem, annak pedig hát kitartást kívánok. És természetesen rá is gondolunk, és hozzuk a legjobb zenéket, hogy gyorsabban elteljen a munkaidő, ha még dolgozik.
0: És én közben pedig azért hozok néhány kis szösszenetet a világból, meg innen a térségünkből is, például a sporthíreket, azt most térségiből választottam, illetve egy különleges tisztelgésről is szólok majd nektek, hát egy igazán tökös Guinness rekord dőlt most meg, hogy mivel, hogy hol és miért, ezt is elárulom majd Demi Lovatóval, pedig már is kezdünk.

Jennifer Lopez és a Save Me Tonight szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Hoztam nektek egy programot október 2-ára. Kicsit komolyabb a téma, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó lesz. Méghozzá Dunavarsányban Zaher 3.0 az Én Mentőszolgálatom címmel láthattok egy előadást a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. Dr. Zaher Gábor neve a legtöbbek számára összeforrt a sürgőségi ellátással, a toxikológiával és a közéleti szereplésekkel. A Mindennapi Mérgeink és a Mindennapi Függőségeink című kötetek után jelent meg az Én Mentőszolgálatom című könyve. Ennek kapcsán beszélgetnek az Országos Mentőszolgálatnál eltöltött időről, az 1980-as évek elejétől a rendszerváltáson és ezredfordulón át egészen a mai napig. Az interaktív rendezvény keretein belül lehetőség lesz kérdéseket feltenni, melyekre akár már előre is lehet készülni. A találkozót elsősorban felnőttek részére ajánlják egyébként. Tehát mindez október 2-án pénteken lesz majd Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. 18 órától várnak minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel. Én azt gondolom, hogy Zaher Gábor előadásai, beszélgetései, meg az, hogy egyáltalán kérdést lehet neki feltenni. Ő annyira érdekesen, izgalmasan tud beszélni, hogy biztos vagyok benne, hogy ez az 1-2 óra hossza, nem tudom mennyi időt fog majd ott tölteni, pillanatok alatt eltelik majd.

Unique és a Ki nincs egy szép világba című slágerük szólt 7 perccel fél hét előtt a Lakjegy Rádióban, és ígértem még nektek egy sporthírt, úgyhogy ezt mindenképpen elmondanám, ugyanis hazaküldte Moses Davenportot a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-es szezonrajtra készülő együttes egy hét közös munka után döntött úgy, hogy megválnak amerikai légiósoktól. Horváth Richárd vezetőedző elmondta, két felkészülési mérkőzés és egy hét edzés munka után egyértelművé vált számukra, hogy a center nem üti meg a magyar első osztály szintjét. Hozzátettem, ilyen előfordul, és már dolgoznak a pótláson, de elég valószínű, hogy az első két bajnoki mérkőzésüket két légióssal játsszák majd le, mert az új játékos addig nem biztos, hogy megérkezik, de ezek szerint akkor már van kiszemelt. Mi pedig, hogyha megtudjuk, hogy kiről van szó, mit kell róla tudni, akkor nyilván mindenképpen eláruljuk majd nektek ezeket az információkat is. Egyébként Horváth Richárd a térségi hírek között és a Sziget Krónikában is kifejti majd picit bővebben a véleményét, úgyhogy érdemes akkor is velünk tartani. Az utolévőknek pedig mondanám, hogy most már úgy tűnik, hogy folyamatos a közlekedés a Nullás déli szektorán, élénk a forgalom, de nem látok most már fennakadást, ugye korábban történt egy baleset a gyáli szakaszon az M3-as irányába, és ez okozott fennakadást, meg jó hosszú kocsisort, de azért ettől függetlenül legyetek nagyon óvatosak és körültekintőek, vigyázzatok magatokra, ha pedig infó van az utakról, akkor mindenképpen szóljatok róla. 0620 95 95 107-es az SMS, Viber és telefonvonalam, ahol a folytatásban is el tudtok engem érni. Miley Cyrus és a The Killer közösen érkezik már is, ez a Without You. You could

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szentmiklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szentmiklósi üzletünkbe.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új sportkoncepciót készít elő Sziget-Szentmiklós. Egyeztetnek Sziget-Szentmiklós új sportkoncepciójának előkészítéséről. A város jelenlegi sportkoncepciója még 2006-ban készült, azóta azonban jelentősen megváltoztak a lakossági igények, a sportinfrastruktúra és a helyi sportélet körülményei. Az önkormányzat ezért új, a jelenlegi helyzethez és a város jövőbeni céljaihoz igazodó dokumentumot készít. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a részletekről hamarosan egyeztetnek.
8: Az első lépések most, hogy meghatároztuk, hogy elkészítjük ezt a koncepciót, éppen most szerdán lesz egy egyeztetés a helyi sportszervezetekkel, az önkormányzat dolgozóival, a bizottság tagjaival, és egy munkacsoportot szeretnénk létrehozni, aki az alapokat meghatározza, azt majd később vitára szeretnénk bocsátani a civil szervezetek részére, és egy konszenzusos koncepciót szeretnénk készíteni, de hát ugye minden koncepcióból az a lényeg, amennyit meg tudunk valósítani, tehát a valóság talaján is kell maradnunk sajnos.
7: Továbbfejlesztik halásztelek közvilágítását. A képviselőtestület legutóbbi ülésén az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról szóló leszámoló tárgyalásakor szó esett a közvilágítás bővítéséről. Nagy Barnabás halásztelek polgármestere rádiónknak elmondta, a város több pontján már megvalósultak közvilágítási fejlesztések, a következő időszakban pedig az északi városrészre is kiemelt figyelmet fordítanak. Hozzátette, évvégéig több utcában is biztosítják a közvilágítást.
9: Az éves beruházása között ott van a Leszek északi részének a közvilágítás tervezése és kivitelezése. Ez az Akácos utcától északra lévő területeket érinti, a Makai, Latinovics utcák, illetve a Mensáros László utca és környékének a közvilágítása. Ez egy régóta várt dolog az északi részen, és remélhetőleg ott is jó megvilágítása lesz az utcáknak.
7: A parkerdő ellenőrzését segíti a polgárőrök új járműve. A Tököli Polgárőr Egyesület kapja meg használatra az önkormányzat közterület felügyelőjének jelenlegi képét. járművét. Tóth Zoltán József polgármester elmondta, a jármű elsősorban a parkerdő rendszeres ellenőrzését segíti majd, ahol a polgárőrök már jelenleg is járőrszolgálatot teljesítenek. A döntést az indokolja, hogy az utóbbi időszakban megszaporodtak a parkerdőben a lopások és az illegális hulladéklerakások. A polgármester szerint a polgárőrként résztvevő önkéntesek a rendőrséggel együttműködve nagyban segíthetik a közbiztonság védelmét és a városi vagyon megóvását. Mivel a közterületfelügyelő így gépjármű nélkül maradna, a képviselőtestület egy új elektromos jármű beszerzéséről is döntött legutóbbi ülésén, amely a felügyelet munkáját segíti majd. Harmadszor rendezték meg a gondos délelőttöt Pesterzsébeten. Szeptember 11-én harmadik alkalommal rendezték meg a gondos délelőttöt, amely ezúttal is hasznos programokkal várta az érdeklődőket. Az eseményen bemutatkozott a szeptember 23-án induló 6-7-es Senior Akadémia, amely a többi között az időseket érintő átverésekkel, az időskor szakaszaival és az 50 év felett jelentkező félelmekkel foglalkozik. A résztvevők emellett a délután alapítvány időseknek nyújtott szolgáltatásairól, valamint egy hamarosan induló kerületi felméréstől is tájékoztatást kapnak.
10: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint szigetszentmiklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Szigetszentmiklóson. A település idén ünnepli városá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Amikor a bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívum kincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Márkes Olivér és a Visszakér a múlt című felvétele szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és hát októberben előjönnek már a tökkel kapcsolatos hírek, megkészülünk a Halloweenre, legalábbis sokan, mások azt mondják, hogy bizony ez nem magyar ünnep, nem foglalkozunk vele. Minden esetre van, aki tökkel tiszteleg, na hogy értem, ezt már is kifejtem. Sajátos módon tisztelget Sir David Attenborough 100. születésnapja előtt a Hampshire-i Totonban található Sunnyfields Farm. Tökökből rakták ki ugyanis a legendás tévés természettudós portréját. Annyira nagyszabásúra sikeredett a vállalkozás, amihez több mint 10 000 tököt használtak fel, hogy Guinness rekordot döntött. Mi több, a farm ezzel saját, korábban felállított rekordját döntötte meg. 2025-ben a néhai Ozzy Osbourne portréjával alkottak egyedit. David Attenborough portréja 218,19 négyzetméteren terül el. Pravin Patel, a Guinness világrekordok vezető bírója, kedden leleplezés alkalmával hitelesítette az új rekordot. Az arcképet megtervező művész Andrew Bega szerint nagy kihívást jelentett a feladat. Több fotót is átnéztek a csapatával, hogy megtalálják azt, amelyik a legalkalmasabb lehet, és a legendás természetfilmes legtöbb vonása megmaradjon, a kép felismerhető legyen. A farm még augusztusban a közösségi médián keresztül kérdezte meg a közönséget, kit szeretnének látni az idei mozaikon, és David Attenborough egyértelműen a legnépszerűbb választás lett. És hát azt gondolnátok, hogy a tök az csak sárga, maximum árnyalatnyi különbségek vannak. Hát ez abszolút nem így van. Mindenféle színben pompázik, és tényleg kiadja. Én most nézem a BBC-nek a videóját, az erről készült videóját, és hát valami elképesztően néz ki, tényleg felismerhető Sir David Attenborough. Nem tudom, hogy ti puzzle-ezni szoktatok-e, nyilván azzal sokkal-sokkal könnyebb dolgunk van, mint magunktól megtervezni akár egy képet és kirakni bármiből, de én ezeken teljesen le tudok döbbenni, és imádom az ilyen képeket. Ti, hogy vagytok ezzel? 0620 95 95 107 ide megírhatjátok.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk ma, a szelet leszámítva én úgy gondolom, hogy nagyon szép, kellemes őszi időjárásunk volt, és még a napsütést is élvezhettük, úgyhogy okunk nem lehet panaszra. Én pedig mondom, hogy mire számíthatunk a következő napokban. Csütörtökön, vagyis holnap, az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet. Kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután, este, északnyugat felől egy hideg front hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarokra is van esély. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a nyugati, délnyugati szél, mely a délután második felétől egyre több helyen fordul majd északnyugatira. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, azokon a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk majd fagypont közeli minimumokat, ahol kevés felhő lesz az égen. Napközben 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi, északnyugati szél. Hajnalra helyenként pára, köd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 12 fok között alakul, majd délutára 17 és 23 fok közé melegszik a levegő. Szombaton jön a napsütés, időnként lehet egy kis felhő, de csapadék az nem várható, csak kevés helyen kísérhetik élénklökések. A szelet hajnalban 2 és 10 fok között értékeket mérhetünk, délutáni órákban 18-24 fokra készülhetünk. És még jövő hét elején is marad ez a napsütéses 24 fok körüli csúcsértékekkel tűzdelt nap, egészen szerdáig, sőt csütörtökig, aztán pénteken picit borúsabb lesz az idő, de igazából még október elején is ilyen 20 fok körüli maximumokat mérhetünk. Hát a meteorológusok azt mondják, hogy jön majd egy újabb hőkupola, és emiatt tovább marad tartósan meleg az időjárás, hát meglátjuk, hogy ez valóban így lesz.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, perceken belül 7 óra van, úgyhogy búcsúzni jöttem hozzátok, meg elmondani, hogy mi várható a következő órákban. Egyrészt Sziget krónikával megyünk majd tovább a térség hírösszefoglalójával, majd 1 óra csak hazai zene a legjobb előadóktól, Dr. Béres és Radics Gigi kezdik majd az órát a Dilemma cím felvétele. Hát ez egy magyar átirat, biztosan emlékeztek még rá Nelly és Kelly Rowland közös dalára. Aztán jön a Jetlag, majd Sofia, Super Stereo, Nox, Max Kerr, Vicky, Jude Law és még nagyon sokan mások. Aztán 8 órától jön a Sziget Szelet című riportműsorunk Brad Axandival, kint járt a Lecsófőző fesztiválon, és ott készített egy összeállítást nektek, majd 9 órától a Süsfelnap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. Én nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet, és további kellemes estét, és jó rádiózást kívánok, meg azt, hogy holnap délután is találkozunk. Puszi mindenkinek, Pecskó Ági vagyok.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
2: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Majdnem 60 csapat főzött a Sziget-Szentmiklósi Lecsó főző családi napon. Új programokkal erősítették a közösséget Sziget-Szentmiklóson. Új sportkoncepciót készít elő Sziget-Szentmiklós. 2026. szeptember 23-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Új sportkoncepciót készít elő Sziget-Szentmiklós. Egyeztetnek Sziget-Szentmiklós új sportkoncepciójának előkészítéséről. A város jelenlegi sportkoncepciója még 2006-ban készült, azóta azonban jelentősen megváltoztak a lakossági igények, a sportinfrastruktúra és a helyi sportélet körülményei. Az önkormányzat ezért új, a jelenlegi helyzethez és a város jövőbeni céljaihoz igazodó dokumentumot készít. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a részletekről hamarosan egyeztetnek.
5: Az első lépések most, hogy meghatároztuk, hogy elkészítjük ezt a koncepciót, éppen most szerdán lesz egy egyeztetés a helyi sportszervezetekkel, az önkormányzat dolgozóival, a bizottság tagjaival, és egy munkacsoportot szeretnénk létrehozni, aki az alapokat meghatározza, azt majd később vitára szeretnénk bocsátani a civil szervezetek részére, és egy konszenzusos koncepciót szeretnénk készíteni, de hát ugye minden koncepcióból az a lényeg, amennyit meg tudunk valósítani, tehát a valóság talaján is kell maradnunk sajnos.
4: Karbantartás miatt fáklyázást végeznek Sziget-Szentmiklósnál. Fáklyázással járó karbantartási munkát végez az FGS ZRT, a nagynyomású földgázvezeték rendszeren Sziget-Szentmiklós térségében. A munkálatok célja a lakosság folyamatos gázellátásának biztosítása. A fáklyázás a Sziget-Szentmiklós 2-es gázátadó állomás melletti fáklyánál, az M0-ás autót mellett a Kántor utca és a Csepeli úti körforgalom közelében lesz. A művelet időnként erős fény és hanghatással járhat. Az FGS tájékoztatása szerint a fáklyázás a lakosságot nem veszélyezteti. Majdnem 60 csapat főzött a Sziget-Szentmiklósi Lecsó főző családi napon. Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Lecsó főző családi napot Sziget-Szentmiklóson. A szeptember 18-ai eseménynek a Kék Tó szabadidőpark adott otthont, ahol mintegy 60 csapat mérte összefőző tudását. A hagyományos lecsók mellett több különleges recept is készült. A Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének bográcsába például hal és béka comb is került. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a különleges fogással egyben a halfogyasztást is szeretnék népszerűsíteni. Hozzátette, minden étel elfogyott, és a kóstolók visszajelzései is kedvezőek voltak.
6: Kell, hogy megismerjük a halakat, és kell, hogy minél több halat fogyasszunk. Ugye erről már beszélgettünk többször, Magyarország halfogyasztása, hát mivel ma sütöttem békacombot is néhány kilóból, hamar elfogyott, így a béka feneke alatt jár a magyar halfogyasztás, ezen kicsit javítanunk kell, mi így tudunk javítani, és ha valaki megkóstolja, azt fogja mondani, hogy nem feltétlenül érzi rajta a hal illatát, hanem azt fogja mondani, hogy egy finom lecsót elett.
4: Programokkal erősítették a közösséget Sziget-Szentmiklóson. A lecsófőzőverseny mellett számos kiegészítő program várta a résztvevőket a Sziget-Szentmiklósi Lecsófőző családi napon. Nagy János polgármester hozzátette, a szervezők a család minden tagja számára igyekeztek tartalmas kikapcsolódást biztosítani. A programok között vitámpark, sakkverseny, arcfestés, hajfonás, autószimulátor és tajzverseny is szerepelt. A látogatók tai chi és BMX bemutatót tekinthettek meg, emellett lovaskocsikázásra is lehetőség. lehetőség nyílt. A színpadon helyi közösségek is bemutatkoztak, fellépett az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola színjáték musical osztálya, valamint a Napraforgók és Szotyola Néptánc csoport. A város első embere kiemelte, a rendezvény legfontosabb célja továbbra is a közösségépítés.
7: Eddig mindenki pozitívan nyilatkozott a rendezvényről, és egyébként a mai napnak a különlegessége pedig az, hogy Pácinnak a képviselő testületének egy része itt van. Itt van polgármester úr, jegyző úr, alpolgármester, és ők hoztak kettőznyi húst. Ők külön készítettek ételt a fellépőknek, illetve mi még palacsintával is kedveskedtünk. Különböző gyerekprogramok vannak, akár a csakkosok, vagy a lakijegyiek, és még sorolhatnám. De ahogyan láthatjuk, nagyon jó a hangulat, és bízom benne, hogy este is nagyon jó hangulat lesz.
3: Sziget Krónika.
2: A térségre hangolva.
4: Megmozdult Pest Erzsébet az Európai Sporthéten. Szeptember 23-a és 30-a között rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez Pest Erzsébet is csatlakozik. A kerületben több mozgáshelyszín kínál ingyenes vagy kedvezményes sportolási lehetőségeket az érdeklődőknek. A kezdeményezés célja, hogy kortól, előképzettségtől és edzettségi szintől függetlenül minél többen próbáljanak ki valamilyen mozgásformát. A programok azoknak is lehetőséget biztosítanának, akik hosszabb kihagyás után szeretnének visszatérni az aktív életmódhoz. Az Európai Sporthét egyúttal arra is alkalmat ad, hogy a résztvevők új sportágakat és közösségeket ismerjenek meg, és a rendszeres testmozgást beépítsék mindennapjaikba. Közösségi szemétszedést szerveznek Taksonyban. Első alkalommal rendezik meg a Tiszta Taksonyért programot október 3-án szombaton. A kezdeményezéshez csatlakozó taksonyi lakosok közösségi szemétszedés keretében 4 kijelölt területen dolgoznak majd. A résztvevőket délelőtt 10 órától várják a Szent Anna téren, a program pedig 14 óráig tart. A szervezők célja, hogy a település tisztaságáért közösen tegyenek, és a kezdeményezésből hosszú távon hagyományt teremtsenek. A programot Taksony Nagyközség önkormányzata és Zsolnai Pál polgármester is támogatja, a megvalósításhoz pedig több helyi vállalkozás biztosít segítséget és eszközöket. A szervezők minden résztvevőt meglepetés ajándékkal várnak. Rossz, esős vagy erősen szeles időjárás esetén a programot 1-2 héttel későbbi időpontra harasztják. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat szervez Tököl önkormányzata szeptember 25-én. A szűrőbusz a Művelődési Központ parkolójában a Kossuth Lajos utca 66-os szám alatt várja a tököli lakosokat 9 és 16 óra 10 perc között. 3 vizsgálatra lehet időpontot foglalni, hasi vagy pajzsmirigy ultrahangra, melanómia szűrésre, valamint légzésfunkciós vizsgálatra. A vizsgálatok térítésmentesek, egy-egy vizsgálat körülbelül 10-15 percet vesz igénybe. A részvételhez előzetes regisztráció és időpontfoglalás szükséges, egy személy egy vizsgálatra jelentkezhet. Időpontfoglalás kizárólag online a szűrőbusz.tököl.hu oldalon lehetséges. A vizsgálatra érkezőknek a tajkártyájukat és személyi igazolványukat is magukkal kell vinniük. Szüreti felvonulásra várják az érdeklődőket. A hagyományos tököli program szeptember 26-án indul a Művelődési Központ hátsó udvaráról. A gyülekező 8:30-kor lesz, a menet 9 órakor indul a Dózsa-György utcából. A felvonulók többek között a Mester utcát, a Tűzoltó utcát, a Dr. Papp Károly teret, az Alkotmány utcát, a Rakéta utcát és a Pesti úti lakótelepet is érintik. A vásártérre a lovas pályához várhatóan 13 óra 30-kor érkeznek, ahol az éjszakában nyúló rendezvény sorozat veszi kezdetét. A szervezők várják a fogartosok és lovasok jelentkezését, valamint az érdeklődő közönséget is. Megjelent Dunavarsány 1-es és 2-es gyermekorvosi körzetének szeptember végi, október elejé beosztása. A következő két hétben minden hétköznap fogadják a betegeket. Dr. Kárdási Judit hétfőn és pénteken jellemzően délelőttönként tart konzultációkat, a fennmaradó napokon viszont délutánonként. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös körzetében hétfőn és csütörtökön 11-től 14 óráig tart a betegellátás, kedden és szerdán pedig 7 és 10 óra között. Az egyes körzetben kedden és csütörtökön, a kettes körzetben pénteken várják a pacienseket egészséges tanácsadásra. A részletes tájékoztató a település hivatalos Facebook és weboldalain érhető el.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Nagy izgalmak közepette szerezte meg a 3 pontot a Fémag Dunavarsány a Felső Pakony ellen a Pest megyei labdarúgó első osztályban. Az 5. forduló meccsén a hazai varsányiak fölényben játszottak, mégis az ellenfél szerzett gólt egy eladott labda után az első félidőben. A fordulás után aztán Gubacsi szépségdíjas fejes góljával gyorsan egyenlítettek a térségiek, aztán mindent elkövettek az újabb találatért. A jég a 89. percben tört meg, ekkor Koncz Máté megszerezte a győztes gólt és 2-1-re alakította az eredményt. Ezzel a varsányiak 5 meccs után 11 ponttal a második helyen állnak a tabellán.
3: Időjárás.
4: Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet. Délutánra 20-24 fokig melegszik a levegő.
3: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Sziget-Szentmiklóson a Csepel-szigeti halászléfőzőversenyt. A megmérettetésre szeptember 20-áig várják a csapatok jelentkezését. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. A fűszerekről, a próhalról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A csapatok Fantázia néven jelentkezhetnek. További információk a rendezvényről a sárgaház.com oldalon olvashatók. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Sziget-Szentmiklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szentmiklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilván. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Majdnem 60 csapat főzött a Szigetszentmiklósi Lecsó főző családi napon. Új programokkal erősítették a közösséget Szigetszentmiklóson. Új sportkoncepciót készít elő Szigetszentmiklós. 2026. szeptember 23-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Új sportkoncepciót készít elő Szigetszentmiklós. Egyeztetnek Szigetszentmiklós új sportkoncepciójának előkészítéséről. A város jelenlegi sportkoncepciója még 2006-ban készült, azóta azonban jelentősen megváltoztak a lakossági igények, a sportinfrastruktúra és a helyi sportélet körülményei. Az önkormányzat ezért új, a jelenlegi helyzethez és a város jövőbeni céljaihoz igazodó dokumentumot készít. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a részletekről hamarosan egyeztetnek.
5: Az első lépések most, hogy meghatároztuk, hogy elkészítjük ezt a koncepciót, éppen most szerdán lesz egy egyeztetés a helyi sportszervezetekkel, az önkormányzat dolgozóival, a bizottság tagjaival, és egy munkacsoportot szeretnénk létrehozni, aki az alapokat meghatározza, azt majd később vitára szeretnénk bocsátani a civil szervezetek részére, és egy konszenzusos koncepciót szeretnénk készíteni, de hát ugye minden koncepcióból az a lényeg, amennyit meg tudunk valósítani, tehát a valóság talaján is kell maradnunk sajnos.
4: Karbantartás miatt fáklyázást végeznek Szigetszentmiklósnál. Fáklyázással járó karbantartási munkát végez az FGS ZRT, a nagynyomású földgázvezető rendszeren Szigetszentmiklós térségében. A munkálatok célja a lakosság folyamatos gázellátásának biztosítása. A fáklyázás a Szigetszentmiklós 2-es gázátadó állomás melletti fáklyánál, az M0-as autót mellett a Kántor utca és a Csepeli úti körforgalom közelében lesz. A művelet időnként erős fény és hanghatással járhat. Az FGS tájékoztatása szerint a fáklyázás a lakosságot nem veszélyezteti. Majdnem 60 csapat főzött a Szigetszentmiklósi Lecsó főző családi napon. Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Lecsó főző családi napot Szigetszentmiklóson. A szeptember 18-ai eseménynek a Kéktó szabadidőpark adott otthont, ahol mintegy 60 csapat mérte összefőző tudását. A hagyományos lecsók mellett több különleges recept is készült. A Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének bográcsába például hal és béka comb is került. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a különleges fogással egyben a halfogyasztást is szeretnék népszerűsíteni. Hozzátette, minden étel elfogyott, és a kóstolók visszajelzései is kedvezőek voltak.
6: Kell, hogy megismerjük a halakat, és kell, hogy minél több halat fogyasszunk. Ugye erről már beszélgettünk többször. Magyarország halfogyasztása, hát mivel van sütöttem békacombot is néhány kilóból, hamar elfogyott, így a béka feneke alatt jár a magyar halfogyasztás. Ezen kicsit javítanunk kell. Mi így tudunk javítani, és ha valaki megkóstolja, azt fogja mondani, hogy nem feltétlenül érzi rajta a hal illatát, hanem azt fogja mondani, hogy egy finom lecsót elett.
4: Programokkal erősítették a közösséget Szigetszentmiklóson. A lecsófőző verseny mellett számos kiegészítő program várta a résztvevőket a Szigetszentmiklósi Lecsófőző családi napon. Nagy János polgármester hozzátette, a szervezők a család minden tagja számára igyekeztek tartalmas kikapcsolódást biztosítani. A programok között vitámpark, sakkverseny, arcfestés, hajfonás, autószimulátor és rajzverseny is szerepelt. A látogatók tai chi és BMX bemutatót tekinthettek meg, emellett lovaskocsikázásra is lehetőség nyílt. A színpadon helyi közösségek is bemutatkoztak, fellépett az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola színjáték musical osztálya, valamint a Napraforgók és Szotyola néptánc csoport. A város első embere kiemelte, a rendezvény legfontosabb célja továbbra is a közösségépítés.
7: Eddig mindenki pozitívan nyilatkozott a rendezvényről, és egyébként a mai napnak a különlegessége pedig az, hogy Pácinnak a képviselő testületének egy része itt van polgármester úr, jegyző úr, alpolgármester, és ők hoztak hoztak kettőznyi húst, ők külön készítettek ételt a fellépőknek, illetve mi még palacsintával is kedveskedtünk, különböző gyerekprogramok vannak, akár a sakkosok, vagy a lakjegyiek, és még sorolhatnám, de ahogyan láthatjuk, nagyon jó a hangulat, és bízom benne, hogy este is nagyon jó hangulat lesz.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Megmozdult Pest Erzsébet az Európai Sporthéten. Szeptember 23-a és 30-a között rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez Pest Erzsébet is csatlakozik. A kerületben több mozgáshelyszín kínál ingyenes vagy kedvezményes sportolási lehetőségeket az érdeklődőknek. A kezdeményezés célja, hogy kortól, előképzettségtől és edzettségi szintől függetlenül minél többen próbáljanak ki valamilyen mozgásformát. A programok azoknak is lehetőséget biztosítanának, akik hosszabb kihagyás után szeretnének visszatérni az aktív életmódhoz. Az Európai Sporthét egyúttal arra is alkalmat ad, hogy a résztvevők új sportágakat és közösségeket ismerjenek meg, és a rendszeres testmozgást beépítsék mindennapjaikba. Közösségi szemétszedést szerveznek Taksonyban. Első alkalommal rendezik meg a Tiszta Taksonyért programot október 3-án szombaton. A kezdeményezéshez csatlakozó taksonyi lakosok közösségi szemétszedés keretében 4 kijelölt területen dolgoznak majd. A résztvevőket délelőtt 10 órától várják a Szent Anna téren, a program pedig 14 óráig tart. A szervezők célja, hogy a település tisztaságáért közösen tegyenek, és a kezdeményezésből hosszú távon hagyományt teremtsenek. A programot Taksony Nagyközség önkormányzata és Zsolnai Pál polgármester is támogatja, a megvalósításhoz pedig több helyi vállalkozás biztosít segítséget és eszközöket. A szervezők minden résztvevőt meglepetés ajándékkal várnak. Rossz, esős vagy erősen szeles időjárás esetén a programot 1-2 héttel későbbi időpontra harasztják. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat szervez Tököl önkormányzata szeptember 25-én. A szűrőbusz a Művelődési Központ parkolójában a Kossuth Lajos utca 66-os szám alatt várja a tököli lakosokat 9 és 16 óra 10 perc között. 3 vizsgálatra lehet időpontot foglalni, hasi vagy pajzsmirigy ultrahangra, melanómia szűrésre, valamint légzésfunkciós vizsgálatra. A vizsgálatok térítésmentesek, egy-egy vizsgálat körülbelül 10-15 percet vesz igénybe. A részvételhez előzetes regisztráció és időpontfoglalás szükséges. Egy személy egy vizsgálatra jelentkezhet. Időpontfoglalás kizárólag online a szűrőbusz.tököl.hu oldalon lehetséges. A vizsgálatra érkezőknek a tajkártyájukat és személyi igazolványukat is magukkal kell vinniük. Szüreti felvonulásra várják az érdeklődőket. A hagyományos tököli program szeptember 26-án indul a Művelődési Központ hátsó udvaráról. A gyülekező 8:30-kor lesz, a menet 9 órakor indul a Dózsa-György utcából. A felvonulók többek között a Mester utcát, a Tűzoltó utcát, a Dr. Papp Károly teret, az Alkotmány utcát, a Rakéta utcát és a Pesti úti lakótelepet is érintik. A vásártérre a lovas pályához várhatóan 13 óra 30-kor érkeznek, ahol az éjszakában nyúló rendezvénysorozat veszi kezdetét. A szervezők várják a fogatosok és lovasok jelentkezését, valamint az érdeklődő közönséget is. Megjelent Dunavarsány 1-es és 2-es gyermekorvosi körzetének szeptember végi, október elejé beosztása. A következő két hétben minden hétköznap fogadják a betegeket. Dr. Kárdási Judit hétfőn és pénteken jellemzően délelőttönként tart konzultációkat, a fennmaradó napokon viszont délutánonként. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös körzetében hétfőn és csütörtökön 11-től 14 óráig tart a betegellátás, kedden és szerdán pedig 7 és 10 óra között. Az 1-es körzetben kedden és csütörtökön, a 2-es körzetben pénteken várják a pácienseket egészséges tanácsadásra. A részletes tájékoztató a település hivatalos Facebook és weboldalain érhető el.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Nagy izgalmak közepette szerezte meg a 3 pontot a Fémag Duna Varsány a felső pakony ellen a Pest megyei labdarúgó első osztályban. Az 5. forduló meccsén a hazai varsányiak fölényben játszottak, mégis az ellenfél szerzett gólt egy eladott labda után az első félidőben. A fordulás után aztán Gubacsi szépségdíjas fejes góljával gyorsan egyenlítettek a térségiek, aztán mindent elkövettek az újabb találatért. A jég a 89. percben tört meg, ekkor Koncz Márti megszerezte a győztes gólt és 2-1-re alakította az eredményt. Ezzel a varsányiak 5 meccs után 11 ponttal a második helyen állnak a tabellán.
3: Időjárás.
4: Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet. Délutánra 20-24 fokig melegszik a levegő.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Sziget Szelet.
0: Egy Report műsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
3: Ez a Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
8: Szép szerda estét kívánok! Szeptember 23-án, vagy ha az ismétléskor szól éppen a rádió, szép szombat délutánt a mikrofonnál Mayer Nóra. Ez pedig a Lakihegy Rádió Sziget-Szelet című report műsora, melyben ezúttal Sziget-Szent Miklósra látogatunk. Ha egy helyen ennyi bogrács rotyog, abból bizony csak jó dolog sülhet ki, vagyis főhet ki. A hétvégén ismét megtelt élettel a Sziget-Szent Miklósi Kéktó Szabadidő Park, ahol a lecsófőző csapatok már délelőtt nekiálltak a főzésnek. Ki így, ki úgy készítette a lecsót, volt, ahol a hagyományos recepthez ragaszkodtak, máshol pedig egy kis csavarral próbálkoztak. Közben természetesen nem csak a bográcsok körül zajlott az élet, tánc, sakk, színpadi programok és családi programok is várták a résztvevőket. Én is ott jártam, most pedig megnézzük az előttünk álló szűk egy órában, hogy hogyan is telt a lecsófőző családi nap. Jöjjön tehát egy szelet ebből a programból.

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: A helyszín a Sziget-Szentmiklósi Kéktó Szabadidő Park, hiszen a mögöttünk hagyott hétvégén lecsófőző versenyt tartottak itt Sziget-Szentmiklóson. Ez már visszatérő esemény. Most is itt a főzőcsapatok már szépen fölálltak, és itt a senior training tánc csapata is úgy látom, hogy éppen főzi a lecsót, úgyhogy nem csak felléptek, hanem úgy látom, hogy részt is vesztek a versenyen, és készültek is. Mellettem Vucskó Bernadett, a senior training vezetője áll. Mit lehet a csapatról tudni?
3: Hát most először vagyunk mi ezen a rendezvényen kint, úgyhogy már tudjuk, hogy jövőre majd miket kell még pótolnunk, mert hogy most főzünk is, és nem csak fellépünk, illetve nem is fellépésnek mondanám, hanem egy közösségi táncnak, mert mi lent a pályán fogunk táncolni, úgy, hogy mindenkit invitálunk arra, hogy jöjjön és velünk együtt táncoljon. Amit a csapatról tudni kell, közel 30-an fogunk itt most részt venni. Rendszeresen járunk, van Tökölön csoportunk és Sziget-Szentmiklóson csoportunk, egy ízületkímélő mozgásforma, páros táncokat járunk, önálló line dance-eket táncolunk, udvari táncokat, illetve körtáncokat, és a legfontosabb az, hogy örömtánc. Mert hogy örömet okoz ez mindenkinek.
2: Nagyon fontos az, hogyha régebb volt a fiatalokat meg lehet valamilyen programmal szólítani. Ők nyitottabbak? Hogy látod? Talán jobban ráérnek, talán nagyobb az igény arra, hogy egy közösség tagjaivá váljanak. Mik a tapasztalataid eddig így a térségből, így Tökölről, Sziget-Szentmiklósról?
3: Nem sok tapasztalatom van külön fiatal csoportokkal, mert ugye ez egy idősebb korosztály, 50 pluszos korosztály, akik járnak erre a táncra. Viszont a nyári szünetekben, vagy iskolai szünetekben jönnek az unokák, és jönnek tini lányok is, és ami az érdekes, azt vettem észre, hogy bizony kell figyelniük és követniük ezt a táncformát, mivel itt egy jelentős agytorna is van ebben, mert hogy a koreográfiát mindig akkor tanuljuk meg, hogy éppen hogy leszek a lépések, nem csak lépések, hanem a kézre is figyelni kell, az irányokra is figyelni kell, de ezt majd megmutatjuk itt most a rendezvényen. És azért ez a koncentráció, úgy vettem észre, hogy a fiataloknak is szokatlan egy kicsit, de aztán fölveszik a ritmust.
2: Nem azért, mintha a fiatalokhoz akarnám magam sorolni, de amikor egy ilyen tököli alkalomra én is ellátogattam, akkor csak szemlélője voltam egy ilyen tánc foglalkozás kezdésének, csak néhány percet tudtam ebből lekövetni, de tényleg elég komplex. Nem olyan könnyű, mint amilyennek esetleg tűnhet.
3: Igen, igen. Sokan azt gondolják, hogy jaj, hát akkor itt az idősek csak táncikálnak, de ez nem, mert a senior örömtáncnak a mottója is az, hogy mozgás, öröm, agytorna, és ebből a háromból ötvöződik ez teljesen össze, és nagy hangsúly van itt az agytornán, hogy figyelni kell, koncentrálni kell, ez egy fejlesztő foglalkozás is, nem csak az, hogy örülünk és a zene szól, mert ez mindig tényleg egy örömöt fog okozni nekünk.
2: Sokan vagytok. Ha esetleg valaki kedvet kap, még csatlakozhat? Folyamatában bármikor be lehet csatlakozni?
3: Természetesen lehet csatlakozni, ugye itt nem is előfeltétel a tánctudás, mert mindig újakat tanulunk. Nagyon gyorsan be lehet tanulni a bizonyos tánc lépéseknek a formáiba, ilyen alaplépéseknek, amik, hogy már mondom a nevet, és akkor már tudják, hogy milyen lépéssorozat fog abból jönni. Ezt nagyon gyorsan el lehet sajátítani, úgyhogy folyamatosan be lehet kapcsolódni, bármikor külön figyelünk, és most már egy olyan jó kis csapat jött össze mind a két helyszínen, hogy egymás segít.

0: Ha jön egy új résztvevő, akkor nekem alig van szinte munkám ebbe, mert hogy a többiek annyira támogatják az újonnan érkezőket, hogy segítik és hozzászoktatják, hogy mit és mikor kell csinálni.
1: Hol érnek el benneteket, hol csatlakozhatnak be Sziget-Szent Miklóson?
0: Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek Házában táncolunk pénteken reggel 8-tól 9-ig.
1: Akkor nincs más hátra, csak bekopogtatni pénteken 8-ra érkezni, és felkészülten gondolom nyilván esetleg váltócipő, kényelmes ruha, mi a praktikum?
0: Igen, kényelmes ruha, kényelmes cipő, váltócipő ugye a terem miatt javasolt, meg legyen innivaló nálunk, mert elfáradunk, és a hidratálás az nagyon fontos ebben az esetben. És azt még kiemelném, hogy a Sziget-Szent Miklósi lakosoknak ingyenesen látogatható.
1: Akkor csak élni kell a lehetőséggel. Itt most egy picit visszafordulva a lecsófőző versenyre, ki itt a konyhafőnök? Vagy ez teljesen közös munka?
0: Közös munka, de van egy konyhafőnökünk, aki a táncosok között most még az egyedüli férfi tagunk. De
1: neki jó dolga van akkor.
0: Igen, neki jó, igen, és teljesen előkészült, úgy ráhagyatkozunk, hogy ő a főfőnök most ebben a főzésben, és csatlakoznak egyébként férfiak is, most már vannak többen is a két helyszínen.
1: Még mindig itt a senior tréning csapat sátránál vagyunk, itt már rotyog a lecsó, bár még igen korai órában vagyunk, hogyha mondhatjuk, hiszen délelőtt kezdődött ez a rendezvény, a lecsófőző verseny. Mellettem pedig Bodor János áll, aki szintén tagja a senior tánc csapatnak, és úgy látom, hogy ön a konyhafőnök.
2: Igen, engem bíztak meg vele, én nagyon szépen megköszöntem a táncos társaimnak. 6 éve táncolunk együtt a feleségemmel, nem csak a tököli, hanem a szigethalmi és a halásztelki csapatban is bent vagyunk.
1: Mit ad a tánc?
2: Nekem mindent jelent, mert 1974 óta táncolunk a feleségemmel együtt, természetesen nem klubokban, most az utolsó 6 évben már igen. Előtte 1974-ben Budapest bajnok voltam, versenytáncban, akkor az egy nagy változás volt az életemben, és onnantól kezdve a tánc, a társaság, a hölgyek. Egy nagy baj van, hogy nagyon kevés férfi ember jön közénk.
1: Nem egyszerű a dolog, de így gondolom, akkor el van kényeztetve ennyi hölgy között.
2: Nem, én inkább hátrányos helyzetű vagyok egy szempontból, mert nehéz, ugyanúgy fordítva is, ha egy hölgy bekerül egy férfi társaságába, neki ugyanolyan nehéz. És részemről a maximális tisztelet, a tánc, alapdolog, a szeretet, ami összetartja a társaságot, a hangulat, ami most is hallatszik a háttérben, és így nagyon jó.
1: Nem feledve a táncot, de azért itt egy nagyon fontos főszereplője van még önökön kívül ennek a mai napnak, mégpedig itt a hatalmas bográcsban található rengeteg lecsó, amivel készültek. Mi a titok?
2: Titok gyakorlatilag csak annyi, hogy a meglévő alapanyagokat a hölgyek összevágták, én készítem majd el a bográcsban azt az alapanyagot, amit összevágtak. A magyar lecsó irányába haladunk. Mi szeretjük, ha valóban lecsónak lecsó íze van, nem pedig kolbászos lecsó, mert ugye sok-sok probléma adódik ebből.
1: Ezért egy kis szalonna van benne.
2: Igen, az alapanyag, az egy füstölt szalonna, mangalicából készült füstölt szalonna, és a pirítással megkezdődik, alapanyagokat belerakjuk, szinte egyszerre, nem külön-külön pörkölgetjük, kóstoljuk, én kóstolom, és megkértem még egy hölgyet, hogy ő is kóstolja meg. Ha nem lesz jó, akkor csak kettőnket fognak megverni.

0: Sziget Szelet, a Laki Hegy Rádió riport műsora.
1: A helyszín a Sziget-Szentmiklósi Kéktó Szabadidő Park, ahol a mögöttünk hagyott hétvégén megtartották a már hagyományosnak mondható lecsófőző családi napot szombaton Sziget-Szentmiklóson, mégpedig az egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület szervezésében. Mellettem pedig most már Nagy János polgármester úr áll, itt papírokat szorongat a kezében. Tudom, hogy nagyon sok a résztvevő, ez most rekord az idei?
2: Minden évben rekordot döntünk. Igazából ugye olyan sok jelentkező van, hogy sajnálatos módon vannak olyan csapatok, amelyeket vissza kell utasítanunk, illetve olyan listára teszünk, hogyha valaki visszamondja betegség miatt vagy egyéb okok miatt, akkor őket ki tudjuk hívni. Jelen állapotban ugye minden sátorpozíció vagy sátorhely megtelt, úgyhogy lassan kezdjük is a rendezvényt. Bízom benne, hogy az idei évben is mindenki jól érzi majd magát.
1: Szervezők is készülnek ilyenkor lecsóval, vagy azért elég az, amit majd kóstolni kell?
2: Az idei év egy különleges év lesz a lecsófőző családi napunkon, hiszen ez nem csak egy lecsófőző verseny, hanem egy családi nap, amelyet szokás szerint koncerttel, illetve utcabállal fogunk zárni. Az idei évben Pácin településnek a képviselő testülete, illetve a jegyzője, a polgármestere, alpolgármestere jött el, és a páciniak fognak elsősorban a fellépőknek főzni. Ők egyébként tárkonyos vadragú levest őszhúsból készítenek, amit Pácini alpolgármester ajánlott fel 2 darab őszből, illetve még a páciniak kedveskednek krumpli lángossal az ide látogatóknak, tehát nem csak lecsót kaphatnak az ide látogatók, hanem még egyéb finom ételeket is, illetve vannak még olyan sátrak, ahol a lecsófőzés mellett még külön más ételt biztosítanak, szolgálnak természetesen ingyenesen az ide látogatóknak. A célunk az, hogy ilyenkor a város apraja nagyja összegyűjjön, adott esetben cégek, civil szervezetek. Ismerek olyan sátrakat, akik bizonyos utcát képviselnek, vagy több utcát képviselnek a lakók, baráti társaságok. Hát ugye ez már hagyományos, talán már a 6. lecsófőző családi nap, amit megrendezünk, és bízom benne, hogy mindenki jól fogja érezni magát. Még talán annyiban különleges a mai lecsófőző versenyünk, hogy ugye 5 zsűri lesz majd. Az egyik zsűri Cinke Csaba Pácin polgármestere, a másik zsűri pedig Dr. Kocsmár Norbert, Pácinnak a jegyzője, a harmadik zsűri pedig Anger Zsolt, Jászai Mari díjas színész rendező lesz, és a negyedik zsűrink szokás szerint ugye Kis Sándorné Kati néni, aki ugye régebben, amíg még a képviselőtestület a közétkeztetést nem döntött úgy, hogy külső szég végezze, addig ugye Kati néninek köszönhetően ehettek finom ételt az iskolás és óvodás gyermekek, és az 5. zsűri tagunk pedig Bicsérdi Viktória, a Levendula és Kert cukrászdának az egyik tulajdonosa. Róluk azt kell tudni, hogy ugye a Magyarország év tortája díjat is megnyerték, úgyhogy idén 5 zsűri lesz. Ahogy említettem, neves emberekkel, de rengetegen eljöttek, úgyhogy most mennem is kell a színpadhoz. Mai napon nem csak a házigazda szerepet töltöm be, hanem vállaltam a műsorvezető szerepet is, tehát én fogom felkonferálni a
1: sokoldalú.
2: Muszáj, szeretek az emberek között lenni. Ilyenkor van lehetőség kötetlenül beszélgetni egymással.
1: Hát akkor jó szórakozást kívánok, hogyha így a sok munka mellett van erre idő.

0: Hallottad már a Lakihegy Rádió Report műsorát, a Sziget Szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget Szelet.
2: Még mindig a Lecsófőző Fesztiválon vagyunk szeptember 19-én, szombaton ugyanis benépesült itt a Sziget-Szentmiklósi Kéktó Szabadidő Park, de hát nem csak a lecsófőzésé a főszerep, hanem sok-sok egyéb kísérő programé is, mint például a Saksziget Egyesület kis sátrában. Itt kisebbek és felnőtt is vár arra, hogy éppen elkezdődjön egy sakkverseny, egy sakkoktatás zajlik itt tulajdonképpen. Mellettem Kovalcsik Mónika, az egyesület elnöke. Mennyire tudnak egy ilyen kitelepülésen, egy ilyen eseményen ráhangolódni a sakra a gyerekek, akik esetleg még teljesen új játékként tekintenek erre a sportra?
3: Mi most már nagyon sok éve járunk ki, minden rendezvényen ott vagyunk, vagy igyekszünk ott lenni, legyen ez futónap, lecsófőző, adventi, mindenhol igyekszünk ott lenni, mert úgy nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és a felnőttek is, hál' Istennek, és ilyenkor olyan, amikor leülnek a nagypapák, a apukák a gyerekkel sakkozni, és most is egy ilyenre készülünk, hogy a gyerekek, felnőttek, igazság szerint versenynek hívjuk, de egy jó játék legyen, és én azt látom, hogy hál' Istennek jönnek kisebbek, nagyobbak, a picikéknek van ilyen egészen nagy sakk, ők csak rakosgatják sokszor, de már ismerkednek a bábukkal, tehát nagyon szeretik.
2: Mely ez a korosztály kifejezetten, akikkel foglalkoznak egy-egy sakkfoglalkozáson, illetve hogyan zajlanak ezek, hol érhetik utol a Sziget-Szentmiklósi Sakksziget Egyesületet?
3: Nekünk van szombaton ugye a Sárga Házba szoktunk lenni, ha csak nem kitelepülünk, mert vannak ilyen rendkívüli alkalmak, akkor ilyenkor most a Sárgázban lennénk, 9-től vannak az ovisok, ez 5 éves kortól ajánlott, aztán 10 órától jönnek a közepes szintűek is, 10-től 11-ig, és akkor van nekünk egy haladó csoportunk, őneki 2 órájuk van, 10-től 11-ig van egy gyakorlati, és 11-től van nekünk egy nemzetközi nagymester, Horváth József, ő tanítja a nagyokat, az inkább elméleti foglalkozás, és hát ugye ott vagyunk, én azért elmondhatom, és erre nagyon büszke vagyok, hogy Sziget-Szentmiklós összes óvodájába, és hát még a Kardosban nem vagyunk, de szerintem ott is majd leszünk.
2: Mit ad a gyerekeknek a sakk?
3: Nyilván ad mindenféle, és nagyon sok mindent fejleszt, ezt föl se sorolom, a türelmet, azt minden játék, hogy a szabálykövetést, azt, hogy hát néha vesztünk is, ugye ezt a legnehezebb azért nekik, ugye főleg kicsiknek, de sokszor nagyoknak is, hogy elbírja viselni azt a veszteséget, hogy éppen nem nyertünk. Én azt mondom, azon kívül, és borzasztóan játékosan, tehát ugye ez a gamifikáció, tehát hogy játékosan tanítunk, és én azt mondom, hogy a sakk erre a legeslegjobb dolog.
2: Na hát akkor nincs más hátra, mint jó kis játékos házi versenyt kívánok.
3: Köszönjük szépen!

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: A helyszín még mindig Sziget-Szent Miklóson a lecsófőző családi nap, hiszen itt a Kéktó szabadidőpark a mögöttünk hagyott szombaton igencsak benépesült. Nagyon jó illatok vannak már a környéken, és itt a Bányató Horgász Egyesület kis sátránál is. Úgy látom, itt több fronton folyik a munka. Potyka csapat és Horváth Ferenc.
3: A Potyka csapat, mellettünk a Lácsó Lecsó, és a harmadik pedig nem utolsó sorban Lecsókolom csapatja. A Bányató Egyesület vagyunk mind a hárman. Jól érezzük magunkat, jó idő van. Szeretünk sütni, főzni. Örülünk mindennek.
2: Egyszerű étel a lecsó, azért egyszerű, azt valljuk be.
3: Igen.
2: De mi a titok?
3: Nincsen titok. Mindenkit, aki lecsót tud főzni, az tudja, mi kell bele, igazából alapanyag.
2: Népes a csapat, és igen, ilyenkor fennáll annak a veszélye, hogy mindenki egy picit az otthonról hozott kis saját fortéjait szeretné esetleg érvényesíteni.
3: Mi hagyományos lecsót készítünk, ebbe paprika, paradicsom, szalonna, hagyma és kolbász van, sóból, semmi más.
2: Első alkalommal vesznek részt?
3: Nem, most már az összes, idáig, ami volt verseny, mindegyiken itt voltunk.
2: Nem látják a hallgatóink, itt most még csak a hagymát dinszteli.
3: Igen.
2: És akkor itt egymás keze alá dolgoznak? Mi a munka megosztás?
3: Igazából nem kell megosztani, mindenki tudja a dolgát. Ugye elő vagyunk már készítve. A lecsó az egy nagyon gyors étel igazából, úgyhogy most kis pihenőt tartunk, de hát egy óra alatt kész van, úgyhogy fogjon el az étel. Arra számít.
2: Számít a helyezés?
3: Hát ez számít, az is mindenkinek számít, de igazából azért jöttünk, hogy jól érezzük magunkat, tehát nem a helyezés idáig, még nem nyertünk sose semmit, de mindig üres fazakat vittünk haza.
2: Hölgyek is itt vannak, azért többen árgus szemmel figyelik itt a bográcsot.
4: Kata vagyok, dizájnnak a felelőse.
2: Itt gyönyörű szépen megterített asztal van már.
4: Köszönjük szépen. Mindig megtervezi, és szerintem óriási, amit lát benne a lecsóban. És most is itt van az asztalon.
2: Na de említette az előbb az úr, hogy itt már nem az első alkalom, hogy részt vesznek. Újítanak azért mindig valamit, vagy tényleg maradnak a megszokottnál?
3: Maradunk. Egyszer ez nekünk bevált, ezt főzzük mindig, nem újítunk.
4: Egyszer megnyerjük.
2: Mik a szempontok az ízen kívül, azt tudják?
4: A lecsó. Az, hogy fontos legyen, hogy Magyarországot képviseljük. A lecsó.

0: Sziget Szelet, a Laki Hegy Rádió riport műsora.
1: Angyal István és dr. Somogyi Szilvia állít a Dunamente sátor előtt, még csak a hagyma, illetve a paprikát tették föl itt a Szigetszentmiklósi lecsófőző családi napon, amely a mögöttünk hagyott hétvégén zajlott szombaton. Mit lehet tudni a csapatról?
2: Ez a csapat egy zseniális csapat. Egy helyi kisközösség, ami úgy állt össze, hogy egy ilyen politikai történet mentén.
1: Hány ember között oszlott meg, vagy oszlik meg itt a mai napon a munka?
2: A csapat 32 főből áll, jelen pillanatban itt 23-an vagyunk, és mindenki dolgozik.
1: Mindenkinek jutott feladat?
2: Mindenki.
3: Igen, igyekeztünk úgy szétosztani, hogy mindenki hasznosnak érezze magát.
1: Minden fontos, hogy hogy vágják a hagymát. Hosszára, kockára, apró praktikák. Önöknek valami most már elárulhatják, hiszen ezt a beszélgetést hallgatóink már az eredményhirdetés után hallják, tehát van-e valami fortély?
3: Én ezzel pont nem értek egyet, és lehet, hogy a csapaton belül is néhány ezért megköveznének, de én azt gondolom, hogy pont attól lesz egyedi egy lecsó, hogy itt senki nem ugyanúgy csinálja, és mindenki egy picit másképp szel, egy kicsit más arányok sikerülnek minden alkalommal, és nincs egy ilyen biztos recept, hanem ahogy esik, úgy puffanik.
1: Itt van ugye a paradicsom savassága, és annyi minden befolyásolja, soha nem lehet ugyanolyan lecsót készíteni.
2: Én szerintem úgy van az, hogy mindenki a lelkét teszi bele, aztán majd kijön valami.
1: Na de azt látom, hogy itt többen kevergetik, kavargatják, óvják, figyelnek rá. Nem áll fenn az a veszély, hogy esetleg mindenki egy picit bele tesz fűszerben?
2: Ez kizárt dolog. Nálunk van egy vezető, aki irányítja ezt a tevékenységet. Az, hogy mindenki hozzányúl egy picit, az egy természetes dolog. Beleteszi a magáét. Nem fűszerben, hanem lelkesedésben.
1: Első alkalommal vesznek részt ezen a lecsófőző családi napon?
3: Igen.
1: És mégis igen. Mi volt az indítatás? Ilyen közösségi esemény, tényleg az, hogy jó hangulatban összejön a csapat, és csapatépítő jelleggel itt eltöltenek egy hétvégét, vagy az, hogy esetleg nyerjenek? Mik a prioritások?
3: Én azt gondolom, hogy két fő prioritás van. Az egyik az a csapatépítő jelleg, és hogy egy szép őszi napon érezzük jól magunkat. Így a másik pedig, hogy egy kicsit Szigetszentmiklós lakossága számára is kezdjünk láthatóvá válni, hogy mi így létezünk és csináljuk a dolgunkat. Az, hogy nyerünk-e, vagy valamiféle helyezést elérünk-e, hát ez meg majd kiderül.
1: És mit csinálnak egyébként, hogyha már így feldobta a labdát, hogy csináljuk a dolgunkat?
3: Hát alapvetően azért ez egy politikai kezdeményezés volt, ez a Tisza-sziget, ami létrejött, és hát azért most igyekszünk megtalálni a helyünket így a jövő város javításában.
1: Mindannyian szigetszentmiklósiak, vagy környékbeliek?
2: Talán egy kivételével mindenki szigetszentmiklósi a csapatból. Az ő szíve is Szigetszentmiklóshoz húz erősen. Itt találta meg közöttünk azt a lehetőséget, amivel érvényre tudja juttatni az akaratát, a szándékát és a nézeteit közöttünk tudja érvényre juttatni.
1: Azok, akik ilyen szintéren is aktívak, bizonyára azoknak a fejében van egy ilyen sokszor idealizált kép, vagy jogos elvárás. Milyen önök számára az ideális Szigetszentmiklós?
2: Az ideális sziget élhető. Minden szempontból élhető, zöld, közlekedhető, és egy olyan közösség, amelyik mindenkit be tud fogadni, független attól, hogy milyen politikailag, erkölcsileg, stb. A lényeg az, hogy egy óriási közösség legyen és fejlődjön. Azt hiszem, erről szól az élet.
3: Nekem nagyon fontos, hogy családbarát legyen. Mi azért költöztünk Szigetszentmiklósra, hogy így a kis családunk így egy élhető helyen legyen. Úgyhogy ezért harcolunk.
1: De jó úton haladnak az élhető város felé?
3: Nagyon jó úton haladunk.
1: Na hát akkor nincs más hátra, mint hogy jó főzőcskézést kívánjak. Meg mégiscsak egy verseny, egy megmérettetés, azért sok sikert.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük.

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Ennyi volt már a Sziget-Szelet műsorunk az ismétlés mellett. A Lakihegy Rádió hangos archívumában is bármikor visszahallgatható. Köszönöm a figyelmet, búcsúzik Mayer Nóra.
0: Hallottad már a Lakihegy Rádió riport műsorát, a Sziget-Szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget-Szelet.

0: Laki Hegy Rádió.
1: Helyben vagyunk. Tagsonyban is.
2: Mondd meg.
0: Laki Hegy Rádió. Jó. Laki Hegy Rádió.
1: FM 107. FM 107.

Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei felületet.

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Majdnem 60 csapat főzött a Sziget-Szentmiklósi Lecsó főző családi napon. Új programokkal erősítették a közösséget Sziget-Szentmiklóson. Új sportkoncepciót készít elő Sziget-Szentmiklós. 2026. szeptember 23-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Új sportkoncepciót készít elő Sziget-Szentmiklós. Egyeztetnek Sziget-Szentmiklós új sportkoncepciójának előkészítéséről. A város jelenlegi sportkoncepciója még 2006-ban készült, azóta azonban jelentősen megváltoztak a lakossági igények, a sportinfrastruktúra és a helyi sportélet körülményei. Az önkormányzat ezért új, a jelenlegi helyzethez és a város jövőbeni céljaihoz igazodó dokumentumot készít. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a részletekről hamarosan egyeztetnek.
5: Az első lépések most, hogy meghatároztuk, hogy elkészítjük ezt a koncepciót, éppen most szerdán lesz egy egyeztetés a helyi sportszervezetekkel, az önkormányzat dolgozóival, a bizottság tagjaival, és egy munkacsoportot szeretnénk létrehozni, aki az alapokat meghatározza, azt majd később vitára szeretnénk bocsátani a civil szervezetek részére, és egy konszenzusos koncepciót szeretnénk készíteni, de hát ugye minden koncepcióból az a lényeg, amennyit meg tudunk valósítani, tehát a valóság talaján is kell maradnunk sajnos.
4: Karbantartás miatt fáklyázást végeznek Sziget-Szentmiklósnál. Fáklyázással járó karbantartási munkát végez az FGS ZRT a nagynyomású földgázvezetékrendszeren Sziget-Szentmiklós térségében. A munkálatok célja a lakosság folyamatos gázellátásának biztosítása. A fáklyázás a Sziget-Szentmiklós 2-es gázátadó állomás melletti fáklyánál, az M0-as autót mellett a Kántor utca és a Csepeli úti körforgalom közelében lesz. A művelet időnként erős fény és hanghatással járhat. Az FGS tájékoztatása szerint a fáklyázás a lakosságot nem veszélyezteti. Majdnem 60 csapat főzött a Sziget-Szentmiklósi Lecsó főző családi napon. Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Lecsó főző családi napot Sziget-Szentmiklóson. A szeptember 18-ai eseménynek a Kék-tó szabadidőpark adott otthont, ahol mintegy 60 csapat mérte összefőző tudását. A hagyományos lecsók mellett több különleges recept is készült. A horgászegyesületek Pest megyei szövetségének bográcsába például hal és békacomb is került. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a különleges fogással egyben a halfogyasztást is szeretnék népszerűsíteni. Hozzátette, minden étel elfogyott, és a kóstolók visszajelzései is kedvezőek voltak.
6: Kell, hogy megismerjük a halakat, és kell, hogy minél több halat fogyasszunk. Ugye erről már beszélgetünk többször, Magyarország halfogyasztása, hát mivel ma sütöttem békacombot is néhány kilóból, hamar elfogyott, így a béka feneke alatt jár a magyar halfogyasztás, ezen kicsit javítanunk kell, mi így tudunk javítani, és ha valaki megkóstolja, azt fogja mondani, hogy nem feltétlenül érzi rajta a hal illatát, hanem azt kell mondani, hogy egy finom lecsót evett.
4: Programokkal erősítették a közösséget Sziget-Szent Miklóson. A lecsófőző verseny mellett számos kiegészítő program várta a résztvevőket a Sziget-Szent Miklósi lecsófőző családi napon. Nagy János polgármester hozzátette, a szervezők a család minden tagja számára igyekeztek tartalmas kikapcsolódást biztosítani. A programok között vitámpark, sakkverseny, arcfestés, hajfonás, autószimulátor és rajzverseny is szerepelt. A látogatók tai chi és BMX bemutatót tekinthettek meg, emellett lovaskocsikázásra is lehetőség nyílt. A színpadon helyi közösségek is bemutatkoztak, felépett az Ádám Jenő általános iskola és alapfokú művészeti iskola színjáték musical osztálya, valamint a Napraforgók és Szotyola néptánc csoport. A város első embere kiemelte, a rendezvény legfontosabb célja továbbra is a közösségépítés.
7: Eddig mindenki pozitívan nyilatkozott a rendezvényről, és egyébként a mai napnak a különlegessége pedig az, hogy Pácinnak a képviselő testületének egy része itt van polgármester úr, jegyző úr, alpolgármester, és ők hoztak kettőznyi húst, ők külön készítettek ételt a fellépőknek, illetve mi még palacsintával is kedveskedtünk, különböző gyerekprogramok vannak, akár a sakkosok, vagy a lakijegyiek, és még sorolhatnám, de ugyan láthatjuk, nagyon jó a hangulat, és bízom benne, hogy este is nagyon jó hangulat lesz.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Megmozdul Pest Erzsébet az Európai Sporthéten. Szeptember 23-a és 30-a között rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez Pest Erzsébet is csatlakozik. A kerületben több mozgáshelyszín kínál ingyenes vagy kedvezményes sportolási lehetőségeket az érdeklődőknek. A kezdeményezés célja, hogy kortól, előképzettségtől és edzettségi szintől függetlenül minél többen próbáljanak ki valamilyen mozgásformát. A programok azoknak is lehetőséget biztosítanának, akik hosszabb kihagyás után szeretnének visszatérni az aktív életmódhoz. Az Európai Sporthét egyúttal arra is alkalmat ad, hogy a résztvevők új sportágakat és közösségeket ismerjenek meg, és a rendszeres testmozgást beépítsék mindennapjaikba. Közösségi szemétszedést szerveznek Taksonyban. Első alkalommal rendezik meg a Tiszta Taksonyért programot október 3-án szombaton. A kezdeményezéshez csatlakozó taksonyi lakosok közösségi szemétszedés keretében 4 kijelölt területen dolgoznak majd. A résztvevőket délelőtt 10 órától várják a Szent Anna téren, a program pedig 14 óráig tart. A szervezők célja, hogy a település tisztaságáért közösen tegyenek, és a kezdeményezésből hosszú távon hagyományt teremtsenek. A programot Taksony Nagyközség önkormányzata és Zsolnai Pál polgármester is támogatja, a megvalósításhoz pedig több helyi vállalkozás biztosít segítséget és eszközöket. A szervezők minden résztvevőt meglepetés ajándékkal várnak. Rossz, esős vagy erősen szeles időjárás esetén a programot 1-2 héttel későbbi időpontra harasztják. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat szervez Tököl önkormányzata szeptember 25-én. A szűrőbusz a Művelődési Központ parkolójában a Kossuth Lajos utca 66-os szám alatt várja a tököli lakosokat 9 és 16 óra 10 perc között. 3 vizsgálatra lehet időpontot foglalni, hasi vagy pajzsmirigy ultrahangra, melanómia szűrésre, valamint légzésfunkciós vizsgálatra. A vizsgálatok térítésmentesek, egy-egy vizsgálat körülbelül 10-15 percet vesz igénybe. A részvételhez előzetes regisztráció és időpontfoglalás szükséges. Egy személy egy vizsgálatra jelentkezhet. Időpontfoglalás kizárólag online a szűrőbusz.tököl.hu oldalon lehetséges. A vizsgálatra érkezőknek a tajkártyájukat és személyi igazolványukat is magukkal kell vinniük. Szüreti felvonulásra várják az érdeklődőket. A hagyományos tököli program szeptember 26-án indul a Művelődési Központ hátsó udvaráról. A gyülekező 8:30-kor lesz, a menet 9 órakor indul a Dózsa-György utcából. A felvonulók többek között a Mester utcát, a Tűzoltó utcát, a Dr. Papp Károly teret, az Alkotmány utcát, a Rakéta utcát és a Pesti úti lakótelepet is érintik. A vásártérre a lovas pályához várhatóan 13:30-kor érkeznek, ahol az éjszakában nyúló rendezvény sorozat veszi kezdetét. A szervezők várják a fogatosok és lovasok jelentkezését, valamint az érdeklődő közönséget is. Megjelent Dunavarsány 1-es és 2-es gyermekorvosi körzetének szeptember végi, október elejé beosztása. A következő két hétben minden hétköznap fogadják a betegeket. Dr. Kárdási Judit hétfőn és pénteken jellemzően délelőttönként tart konzultációkat, a fennmaradó napokon viszont délutánonként. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös körzetében hétfőn és csütörtökön 11-től 14 óráig tart a betegellátás, kedden és szerdán pedig 7 és 10 óra között. Az egyes körzetben kedden és csütörtökön, a kettes körzetben pénteken várják a pácienseket egészséges tanácsadásra. A részletes tájékoztató a település hivatalos Facebook és weboldalain érhető el.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Nagy izgalmak közepette szerezte meg a 3 pontot a Fémag Dunavarsány a felső pakony ellen a Pest megyei labdarúgó első osztályban. Az 5. forduló meccsén a hazai varsányiak fölényben játszottak, mégis az ellenfél szerzett gólt egy eladott labda után az első félidőben. A fordulás után aztán Gubacsi szépségdíjas fejes góljával gyorsan egyenlítettek a térségiek, aztán mindent elkövettek az újabb találatért. A jég a 89. percben tört meg, ekkor Koncz Márti megszerezte a győztes gólt és 2-1-re alakította az eredményt. Ezzel a varsányiak 5 meccs után 11 ponttal a második helyen állnak a tabellán.
3: Időjárás.
4: Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet. Délutánra 20-24 fokig melegszik a levegő.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok és a kamerák előtt, amik már izzanak. Bredák Szandi
3: és Somogyi Betty, sziasztok!
2: Tudtok minket követni videós formában a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Tiszta taksonyért program, tegyünk együtt egy tisztább és élhetőbb taksonyért szól a program leírás, amit a Facebook oldalon lehet megtalálni magát az eseményt. Mindjárt majd a videó alá berakjuk az esemény linkjét is. Erről fogunk most beszélgetni a két szervezővel, illetve hát nincs minden szervező jelen, de ketten jelen vannak. Szeretettel köszöntjük Zanozi Janát és Gonda Imrét. Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánunk, sziasztok!
5: Jó reggelt!
2: Meséljetek egy kicsit, úgy tudjuk, hogy első alkalommal szervezitek meg, kik ezek, akik megszervezik, mármint bocsánat, kik, akik megszervezik, meg hát nyilván ki is bontjuk, hogy mit jelent az, hogy tiszta taksonyért program, mi lesz október 3-án majd, de akkor nézzük az elején, hogy hogy szerveződött meg ez az, úgy tudjuk, hogy önkéntes csapat.
4: Igen, köszönjük szépen a lehetőséget is, hogy itt lehetünk. Alapvetően nem titkolt dolog az, hogy mi önkéntesek voltunk, a Tisza Sziget taksony önkéntesei, és egy nagyon-nagyon jó közösség alakult ki az elmúlt másfél-két évben. És ezt szerettük volna most tovább folytatni, és taksonyi lakosokként egy élhetőbb taksonyért tenni, így civil szerveződésként folytatjuk munkánkat, teljesen pártpolitikától függetlenül, és azért dolgozunk majd folyamatosan, hogy egy élhetőbb, tisztább és szebb taksonyt is hozzunk létre.
2: Akkor azt jól értjük, hogy tulajdonképpen abból, ami indult egy egészen más céllal, abból végül is maradt egy ilyen csapat, tehát hogy itt annyira jól összeboronálódtatok, hogy úgy voltatok vele, hogy akkor ezt itt nem hagyjuk annyiban,
3: hanem
2: sőt,
3: folytatni kell.
2: Nem csak az, hogy közösen nem tudom, megiszunk egy söröcskét, hanem akkor csináljunk már közösen valami hasznosat is.
4: Abszolút.
2: Igen. Így volt?
5: Igen, nagyon jó csapat volt, és nagyon jó csapat vagyunk, és annyira jól dolgoztunk, és jól működtünk együtt, hogy úgy döntöttünk, hogy jól lenne ez tovább. Sok probléma van taksonyban, és gondoltunk, hogy ha együtt vagyunk, és ha tudunk együtt dolgozni, és úgy néz ki, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni, akkor az jó lenne valami csinálni együtt, igen.

0: mivel ugye a város
1: a városszal. Igen, igen. Mennyien vagytok most egyébként jelenleg? Hány fő?
2: Körülbelül a Tisza sziget tagjai az olyan 40-45 fő környéke volt. Ebből most az aktív tagok száma, akik ezt a civil szerveződést és ezt a szervezést csináljuk, az körülbelül olyan 10-15 fő jelenleg, de ezt szeretnénk tovább bővíteni, hogy megalakul az egyesület. Abszolút, abszolút, így
0: tehát
2: van.
0: Tehát akkor ez a hosszú távú cél, hogy egyesületté avanzsálódjatok?
2: Így van, igen, civil szerveződésünk az egyesületté legyen, igen.
0: Mert hogy úgy majd könnyebb lesz akár bármilyen közös programot szervezni?
2: Abszolút, sokkal könnyebb
0: és
2: lesz.
0: És van is már terv, hogy miket szerveztek?
2: Vannak tervek. Vannak ugye az első, akkor? Az ugye, amit most, amiről itt is vagyunk, ugye az első Tiszta Taksonyért program, ezt szeretnénk hagyománnyá avanzsálni, vagy tenni, és ezek után azért a környezetvédelmet több szempontból, több szegmensből szeretnénk megtámogatni itt Taksonyban. Ugye ennek Janának már vannak tervei, tehát hogy mi azért fontosan dolgozunk a háttérben ezen, illetve elkezdtünk ugye kapcsolódni akár a Taksony önkormányzattal a problémákkal kapcsolatosan, illetve akár helyi vállalkozásokkal, más szervezetekkel együtt dolgozni. Úgyhogy ez a célunk, hogy egyrészt a környezetvédelmet, és utána egyéb más ügyeket is Taksonyban támogathassunk, akár szociális ügyekről beszélünk, akár rendezvények szervezése, bármilyen egyéb dolog.
1: Az önkormányzattal ugye egyeztettetek, és innen jött, hogy akkor a legelső ilyen alkalom legyen, akkor mondjuk egy ilyen közösségi szemétszedés? Tehát erre van a legnagyobb szükség tulajdonképpen most?
3: Igen, igazán úgy szerintem nyár elején valamikor jött az ötlet, igen, és például én már sok éveken keresztül elviszem a lányainkat iskolába, már csak a kisebb, és nekem az a cigarette csík az a gyenge pontom. Sajnos egy cigarette csík csak 1000 liter körülbelül vizet tud megmérgezni. És az nagyon is, mi most nem egy cigarette csíkról beszéltek, sok, utána a mezőn, a erdők szélen annyira sok szemét, és azt gondoltunk, hogy most jó lenne így szervezni egy program, és hogy mindenki jöjjön, minden lakosság, mert ez nem csak a mi problémánk, ugye, az egész taksonyi lakosság a probléma, és igen, megszervezni egy programot, és együtt tenni a taksonyunkért.
0: Egyébként ilyenkor, amikor ilyen programot hallok, az egyik szemem sír a másik nevet, mert szuper, hogy összefogtok és csináljátok, de milyen jó lenne, ha nem lenne szükség, hogy valaki másnak a szemetét az ember összeszedjen. Na nézzük akkor meg, hogy is épül fel a program. Október 3-án szombaton 10 és 14 óra között a Szent Anna téren gyülekeztek. Onnan mi fog történni ezek után?
2: Igen, 10 órakor Szent Anna térre várunk minden taksonyi lakost, aki szeretne ugye ez ügyben tenni, és a tervek szerint ugye 4 zónában történik majd a szemétszedés. Minden zónának lesz egy koordinátora. Amikor a Szent Anna téren ugye a gyülekező megtörténik, akkor a koordinátorok segítségével az ott jelenlévőket szétosztjuk a zónákba, és mindenki elkezdi a saját zónáját ugye megtisztítani. Ehhez ugye biztosítunk rengeteg eszközt, és különféle gépeket is, amik ugye a nagyobb szemét és hulladék elszállításához szükséges, de alapvetően kézi erőre is szükség lesz. Szemetes zsákokat és egyéb más kesztyűket, eszközöket ugye biztosítunk, és így fog történni a szemétszedés, hogy az adott zónákban ugye ezek a lakosok, vagy azok, akik ugye eljönnek erre a programra, akkor tudnak menni, és tudják a szemetet szedni.
1: Akkor különösebb eszközzel, meg felszereléssel a látogatóknak, illetve akik segítenek, nem kell készülni, tehát minden eszköz biztosítotok számukra.
3: Igen, és még szeretnénk mondani, hogy utána a legvégén, amikor már megcsináljuk a munkánkat, akkor lesz apró ajándék mindenkinek, de ez titok.
2: Ez meglepetés, igen.
3: Igen, meglepetés, igen.
0: Azt jól látjuk, hogy hát legyen így, de hogyha a vártnál többen csatlakoznak, akár még bővíthetitek is a programot?
2: Ez teljes mértékben így van. Ugye mi egyeztetésben vagyunk több céggel, akik ugye támogatják ezt a rendezvényt, köztük ugye a Kuka Hungária Kft. Bocsánat, és ők azok, akik szeretnék még esetleg bővíteni is a zónákat, de ezen kívül ugye támogatunk a W3 konténer, az NCT ZRT, Farkas Művek és az LGS Földmunka. Ők segítenek minket olyan eszközökkel, akár konténerekkel, kesztyűkkel, szemetes zsákokkal, amik nélkül ez a program nyilván nem jöhetne létre.
0: Azért is választottátok ezt a programot, mert látjátok, ahogy ti is járjátok Taksony utcáit, hogy van baj ilyen tekintetben? Tehát, hogy gondolom, hogy számítotok rá, hogy nagyobb mennyiségű hulladék. Sőt, hát hogyha már konkrétan ilyen járművekkel, meg nagyobb gépekkel is készültök, akkor hát feltételezem, hogy megvan ennek az oka, tehát, hogy látjátok, hogy erre nagy szükség van sajnos.
3: Hát sajnos igen, én például úgy nálunk a hatsó kapu a háznak, vagy udvarnak, a mezőre nézem, így gyönyörű.
0: És lenne?
3: Igen, és ott van nagyon szép a látvány, lenne, de ha sétálunk, vagy futunk, akkor mondjuk sétálunk a föld úton, vagy erdő szélen, balra nézzük, őzekeket láttunk, és jobbra nézzük, kupac szemét, és az nagyon szomorú, mondom, szerintem megint kell nekünk újra megtanulni, élni természettel együtt, vagy természetben, mert az nem tudunk, sajnos igen, és azt is gondoltunk, hogy igazán, ha kétszer évente összejövünk és szedjünk a szemetet, az nem fog segíteni. Sok minden kell, oktatás, fórumokat csinálni, ugye? Úgyhogy az még
1: hát nem kéne van. Egy szemléletformálás, mondjuk, igen, az nem
3: igen,
1: ártana,
3: igen. Az biztos, és az nem egy hónap alatt fog történni, biztos vagyunk benne, de sok idő után remélhető, az tud alakulni valamire szebbre. Igen.
0: Hát igen, egyébként tényleg valóban erre van szerintem szükség, mert hogy edukálják az embereket, mert nem tudom, tehát néha azon gondolkozom, hogy lehet, hogy sokan úgy vannak vele, hogy hát minek figyeljek, úgyis vannak ilyen jó kis programok, majd összeszedik mások helyettem. De nem, mert ugye nyilván ezt gondolom, egy ilyen program is arra hívja fel a figyelmet, hogy kérlek, szedd már össze, vagy nem is azt, hogy szedd össze, ne dobd el.
1: Legalább a kukába dobd, igen, vagy ne. Igen.
0: Egy ismerősöm egyébként kint volt, és ez egy zárójeles történet Szőulban, és képzeljétek el, hogy mesélte nekem, hogy ott nincsenek az utcán szemetes kukák, semennyire, mert hogy annyira a kultúra része az, hogy hazaviszik az emberek a szemetet, vagy máshogy, igen. Tehát ott nem dobálják el az utcán, de még kuka sincs, mert hogy nincs rá szükség, mert tudják, hogy az ő szemetüket majd hazaviszik, és akkor otthon tudják, hogy hova kell rakni. Ettől kicsit még messze vagyok.
2: Igen, de hogy nem is ennyire messze menni Szőulig, ugye, a világ másik végéig, hanem csak a szomszédba, Ausztriába átmenni. És már ott is ugyanezt tapasztalja és látja az ember. Tehát én hétvégén is most Ausztriába töltöttem az időt, és ég és föld, tehát, hogy egyszerűen az a tisztaság, az a szép környezet, hogy ezt itthon is meg lehetne teremteni. Úgyhogy mi is ezért szeretnénk dolgozni, hogy legalább egy hasonlót, vagy minimum ugyanezt tudjuk hozni.
3: És az a jándukainkat igazán ilyen érdekes ajándékok, mert az...
2: Az, hogy támogatjuk, vagy egy kicsit próbáljuk elősegíteni igen, azt, hogy kevesebb aha, szemét
3: igen, igen.
0: Legyen. Értjük,
3: hogy ne dobáljuk, de valamit csináljuk vele.
0: De jó, igen, kíváncsiak vagyunk. Kell-e bárhol előre regisztrálni, jelentkezni, jelezni, hogy mi szeretnénk részt venni, hogy mondjuk tudjátok előre, hogy nagyjából mennyi ember megy?
2: Alapvetően a legnagyobb segítség a Facebook eseményünknél lenne, a Tiszta Taksonyért program Facebook eseménye, hogyha ott valaki bejelölné, hogy megjelenik, vagy eljön az eseményre, vagy akár érdekli, már az is nagy segítség lenne, és hát alapvetően mi is ugye minden felületen posztoljuk, ugye taksonyi csoportokban, és Taksonyban is több plakátot kihelyeztünk az önkormányzat, a Taksony önkormányzat segítségével, tehát rengeteg helyen felhívtuk a figyelmet erre a programra, és tényleg a Taksony önkormányzat és a polgármester úr Zsolnai Pál is teljes messzélességgel támogatja, ő is jelen lesz amúgy a rendezvényen, tehát ő ugye az egyik fő támogatónk, úgyhogy így a taksonyi lakosokba bízunk, hogy tényleg sokan eljönnek erre a eseményre.
1: De gondolom egyébként lehet csatlakozni, akár a délelőtt folyamán is, tehát ha mondjuk látja egy járókelő, hogy úgy szemétszedés zajlik, és éppen van ide. Van,
0: szabad ideje van is beállítani.
1: Tehát, hogy lehet folyamatosan bármikor ott ugyanap folyamán.
2: Abszolút.
0: Ne fogja vissza senki magát. Mi van akkor, ha esni fog az eső?
2: Igen, erről is jeleztünk már az elmúlt posztunkban, de itt is jó megemlíteni. Reméljük nem fog esni természetesen, de ha igen, vagy ha nagyon-nagyon szeles lesz az idő, akkor a tervek szerint egy vagy kettő héttel elcsúsztatjuk ezt az eseményt, és akkor vagy a rákövetkező hét szombaton, tehát 10-én, vagy utána 17-én tartanánk meg.
0: De gondolom erről kommunikáltok majd az eseménynél.
2: Abszolút, mi is figyeljük azért az időjárás előrejelzéseket. Nyilván egy héttel előre még azért nem 100% semmi, de a mostani állapotok szerint azért úgy aránylag jónak tűnik az időjárás.
1: Reméljük így marad,
2: igen.
0: És akkor záró kérdésként az összegyűlt szeméttel mi lesz? Hova kerül, van erre már segítségetek? nagyon bólogattok, úgyhogy meséljetek erről egy kicsit.
3: No, az összes szeméttel azt, hogy a kettő konténerünk lesz, igen, a W3 konténer Kft-tól és NCT-zár ZRT-től, igen, és én is kérdeztem, hogy igen, hogy mi lesz, a szemét telepre fogjak elvinni. Én így nem szeret, de a W3 konténernek van saját szeméttelep, nem szeretnék most így pontosan mondani,
1: hogy ne,
3: igen,
1: akkor.
3: Igen, úgyhogy nekünk ez nagyon fontos volt, hogy ne legyen, hogy a konténerre minden összedobáljuk, és utána
0: igen.
2: Valami a helyre kerül, ahova meg
3: igen,
2: nem.
3: Igen, más helyre kerül. Az
0: hát
3: nem,
0: az érdekes,
3: nem,
0: igen.
3: Az nem jó, nem működik így, úgyhogy igen.
2: Igen, erre is próbáltunk figyelni, hogy akik ugye támogatnak minket, akkor igen. Ők is ugye azt a megfelelő szemléletet vallják, amit mi, és akkor így az ő támogatásukkal tud létrejönni ez. És igen, a konténereket elszállítjuk a többi zónába, ami ugye Taksonynak ugye a belterületein lesz, mert ugye a negyedik zóna az NCT ZRT körüli és a Nyárfás utca körüli rész a Taksonyban, ez egy ilyen erdősebb terület, ott nagyon sok ipari hulladék van, tehát sít és minden egyéb más, amihez ugye már ipari gépek kellenek, és ugye azok kerülnek bele a konténerbe. A többi területen, tehát Taksony főutcáján és Szent Anna téren és a többi utcákban, ott pedig ugye kézierővel egy szemetes zsákba gyűjtjük a szemetet, és szintén a Taksony önkormányzat támogatásával ezeket összegyűjtik majd egy platós autóra, és utána viszik be a konténerekbe. Tehát ez egy teljesen szervezett dolog lesz így minden területen.
3: És sajnos az egész Taksonyt ez nem tudjuk megcsinálni, jó lenne, de mivel mi csak elkezdtünk, nem tudtunk, hogy mire tudunk számítani, és azért gondoltunk, akkor most próbáljuk így pár zónát.
2: Igen, ezt a négy zónát terveztük csak, de most szeretnénk ezt kibővíteni, ha most is lehet, igen. Már több részvevő lesz, akkor kibővítjük, ha nem, igen. Akkor pedig remélhetőleg jövőre még nagyobb létszámmal és akkor még nagyobb lelkesedéssel akár az egész Taksonyt is meg tudjuk tisztítani.
0: Igen. És jó lenne, ha vége majd az lenne pár év múlva, hogy nem lesz mit összeszedni.
3: Igen, az a legnagyobb cél. Igen.
0: Megtaláljátok tehát az eseményt, de megosztjuk itt a videó alatt is, szemétszedés, tiszta Taksonyért program, október 3-a szombat 10 és 14 óra között. Többen vannak a szervezők közül, de mi most két szervezővel beszélgettünk, Zanozi Jánával és Gonda Imrével. Köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
3: Sziasztok.
4: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: Tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
2: Felmerül bennem egy kérdés, és hát muszáj megbeszélnem veled, Betty, mert egyrészt kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, meg a hallgatóink mit gondolnak, másrészt, hogy neked van-e ilyen az életedben. Ugyanis tegnap egy ismerősöm meséli nekem, hogy hát képzeljem el, hogy ő vett a lányának egy telefont részletre, amit 2 évig fizet, viszont nem kötöttek rá biztosítást, mert hogy minek az, hát az plusz költség. Csak hogy időközben a gyerek elhagyta ezt a telefont,
3: jaj,
2: és még 1 évig úgy fizet a családja, az apukája, anyukája úgy fizeti a törlesztő részletet, hogy maga a telefon már nincs meg. És azon gondolkoztam, hogy vajon van-e az én életemben, vagy akár a tiédben, vagy hogyha így a hallgatóink gondolkoznak, akkor az övékben olyan összeg, olyan pénz, olyan fizetés, ami így konkrétan, valljuk be, hogy így az ablakon kiöntött pénz, mert hogy ez, hát ha ez mi más, ha ez az, nem az. Tehát, hogy ez biztos, hogy az, és képzeld el, hogy minden hónapban befizetsz úgy, tök mindegy, 8000-et, 10000-et, 22000-et, hogy semmi értelme, mert az az eszköz már nem, hogy, tehát már nincs, nincs ott. Tehát,
3: ez hogy nagyon bosszantó lehet, hogy fizeted, mert nyilván muszáj kifizetned, de hogy amúgy rég nincsen meg már, és akkor utána meg majd veheti az újat, vagy már az
2: kapott
3: újat.
2: Képzeld el, hogy kapott egy buta telefont, tehát hogy azért van ennek következménye, hát nyilván hogy
3: elhagyod,
2: sajnos a mai világban egy tinédzsernek már muszáj, hogy nála legyen, mert a szülő úgy tudja, hogy biztos eljött az iskolából, igen, úgy tudja követni, hogy éppen mert már úgy követni,
3: ja,
2: hogy ilyen
3: teljesen hát buta telefon, na, ami nem okos telefon, vagy hogy fogalmazok, egy ilyen régi fajta.
2: Tehát valahol megtanulja ugye a gyerek, hogy jobban figyeljek a dolgaimra, mert nyilván cikinek elővenni a nyomógombos készüléket, de telefon nélkül meg nem lehet hagyni, de hogy azon gondolkoztam, hogy én ugye nagyon sokáig bosszankodtam azon, hogy megbüntetett a rendőr pár hete, ugye, mert áthajtottam egy záróvonalon, és igen, 24000-re, vagy mennyire büntetett,
3: hát az
2: meg.
3: Ez elég nagy összeg, igen.
2: Na és akkor azt éreztem, hogy ennél haszontalanabb az ablakon kidobott pénz nincs. Hát de van. Tehát ha gyereked elhagy valamit, amit te évekig fizetsz, és nem kötsz rá biztosítást. És ráadásul pont azért nem kötött rá biztosítást, hogy ne kelljen még plusz pár ezer forintot fizetni az amúgy is magas törlesztő részlet mellé, és tessék, mégis csak megérte volna.
3: Elhagyja. Hát,
2: neked van
3: tudom,
2: ilyen?
3: Hát ezen gondolkodtam. Ilyen nem volt egyébként szerintem, hogy a büntetés egyébként valami biztos, hogy volt. Bár nem így konkrétan ilyen rendőri, de valami, szerintem nem én vezettem, de olyan volt, hogy mondjuk kaptunk egy csekket, valami minimális gyorshajtás. Na nekem az is olyan, hogy igazából ilyen,
2: igen,
3: hát kidobott pénz valahol, mert tulajdonképpen ha betartottuk volna, vagy odafigyelünk, hiába csak egy picivel lép túl az ember, hát akkor azért fizethet. Tehát ilyen tuti, hogy volt. Ilyen készülékkel kapcsolatos nem hiszem. Tehát, hogy az szerencsére olyan nem volt, hogy feleslegesen fizettünk.
2: Vagy még ami nekem eszembe jutott, de erről ugye már beszélgettünk korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc és Biztonsági Hivatal munkatársával, tudod, ez a kidobott étel, hogy megveszel ja, valamit és megromlik, hát, még ki se bontod, de lejárt. Igen, és ugye
3: mondjuk,
2: azt is kifizetted.
3: Na, azért hát, volt. Hát na, jó, ilyen volt. Mondjuk ilyen szerintem szinte mindenkinek van.
2: Igen.
3: Tehát azt gondolom, hogy az alapvetően mindenkinek van.
2: Igen, csak így volt. Képzeljük el vizuálisan, hogy például, hogyha mondjuk, mit tudom, hogy megveszek valamit, és ezt magamnak mondom, mert rám egyébként sajnos mindig jellemző, nem tudom, 2000 forintért megveszek valamit, ami a hűtőben van, és akkor ugye azt ki kell dobnom, mert mondjuk nem használtam, akkor az olyan, mintha fognék 2000 forintot, és így szét darabokra tépném, és így kidobnám a kukába. Tehát, hogy azért az úgy, ha az ember így vizuálisan elképzeli, akkor sokkal jobban rájön, hogy hoppá, igen, kétszer is meggondolom, hogy inkább mit veszek meg. Vagy mire kötök biztosítás?
3: Hát mert ugye sem mindegy, igen.
2: Erről is beszéltünk, hogy például nagyon sokan úgy vannak vele, hogy minek kötni biztosítás, igen, plusz költség, nem is olyan kevés mondjuk, ha elmész nyaralni, de ez Murphy, hogy tudti, hogy akkor történne valami. Például, ha Balira nem kötöttünk volna biztosítást, több milliós összeget fizettünk
3: hát,
2: volna az orvosnak.
3: Ilyen, főleg ilyen keleti ország, de teljesen mindegy, hogy keleti vagy nem keleti, tehát akárhova mész külföldön, szerintem ott érdemes, mert biztos,
2: Afrikában
3: hogy akkor,
2: is, tehát hogy azért ott is összeszedhetsz bármit.
3: Vagy egy, igen, valamilyen betegség, de jöhet egy fogfájás is, jó? Azt még lehet, hogy gyógyszerekkel visszaszorítod, amíg haza nem érsz, de bármi történhet, vagy hát tudod, azért mondjuk tengerparton belelépsz egy tengerisünkbe, akkor lehet, hogy már Igen. Ha éppen olyan, akkor kell rá valami.
2: Hát nekem oltás. Egy ismerősömnek a kislányát medúza csípte meg.
3: Akár a medúza is ilyen egyébként, igen.
2: Bár a kislány úgy tudja, hogy egy tengeri növény ért hozzá, mert ez lett neki mondva, de mindegy. Igen, egyébként a fogorvosi vizsgálatot, ahogy behoztad, eszembe jutott, hogy egyszer beszéltünk is erről, hogy talán, hogy sokan így próbálják meg egyébként olcsóban a fogászati beavatkozásokat, hogy biztosítást köt, kimegy külföldre,
3: igen.
2: És ugye nyaral idézőjelben, és hát hopsz, pont akkor kell egy fogászati beavatkozás, és akkor jóval olcsóban, miután a biztosítás fizeti,
3: igen.
2: Így jár neki.
3: Bár
2: akkor
3: nem tudom, mennyire könnyű már kijátszani, mert nyilván, ha nagyon fáj, meg hát ez ugye látszik, de hát most, ha egyébként csak mondjuk elmegyek, mert ott olcsóbb a, nem tudom, gyökérkezelés, vagy a korona, vagy a bármi, tehát hát fene tudja, igen, de lehet, hogy egyébként ezt abszolút ki lehet játszani. Jó, hát ezek a biztosítások olyanok, hogy sokan azt gondolják, hogy például amire nekem nem kötöttek a szüleim, az iskolába tudod, lehet, én sem tudom, hogy majd fogok-e a gyerekre. Hát mondjuk Levire lehet, hogy kell, mert ő tényleg az a típusú fiú, aki hát azért meg kétszer voltunk a Heimpába, mert egyszer ugye picinek a homloka, hát nem beszakadt, de ugye lett rajta egy ilyen sérülés, meg most nyáron az állán. Tehát ugye van, amikor így körbeadják ezt a kis biztosítási lapot az iskolában, ugye csonttöréstől kezdve. Nekünk volt a suliban, amikor én voltam általános iskolás, szerintem most is van, és ott lehetett a szülőknek beigszelni, hogy mondjuk törésre, vagy nem tudom, mi volt még ott rajta, de hogy akkor ezt kérhetik, hogyha ugye iskolán belül,
2: wow.
3: Akár tornaórán, akár valahol történik. És emlékszem, hogy így mondták apáik, hogy te úgyis vigyázzol magadra, nem? És amúgy igazuk, hát most visszagondolva, igazuk volt velem, nem történt semmi. De én mondjuk már látom például azért így a gyerekeimet, hát a Levi tényleg az a típus, akire lehet, hogy inkább azt mondom, hogy azért lehet, hogy kötnék rá egy ilyen iskolai biztosítást. Hát ez is nyilván valaki azt mondja, hogy abszolút nem felesleges, hát ezt ugye el kell dönteni.
2: És hogy akkor kérdés,
3: a saját gyerekedet.
2: Kérdés, hogy az ember ilyenkor miért szurkol, hogy jaj, csak ne történjen semmi, vagy történjen már valami, ne feleslegesen fizessem évekig, nyilván ez most csak vicc.
3: De. Összeg, de nekem például emlékszem, hogy ott nem kérték a szüleim, mert mondták, hogy igazából nem gondolják, hogy nekem annyira kéne. Persze, bármikor bármi történhet. Én például, képzeld el, eltörtem egy kis ujját egy kislánynak az általános iskolába. Véletlenül, tudod, akkor gyakoroltuk ezt a pók vagy rákjárás,
2: igen,
3: valamelyik.
2: Igen, igen.
3: És én nem vettem észre, hogy az ő keze pont az én lábam, a sarkam alatt van, és akkor igen, egy kicsit, nem tört el talán teljesen, de eléggé megzúzódott, tehát utána ott a kis ujját nem igazán tudta sokáig hát mozgatni tulajdonképpen, úgyhogy végül is bármikor, tehát akármennyire vigyázhatsz magadra, nyilván egy ilyen dolog akármikor történhet.
2: Te Betty, itt látok valamit itt magam előtt, és nem tudom eldönteni, hogy ez egy pók, ami ki van lapulva, vagy majd onnan te pont nem látod, vagy ez csak valami kosz, úgyhogy most így konkrétan megfagyott bennem a vér is, úgyhogy
3: hát én a monitortól én
2: mozogni nem
3: látom,
2: mozog, úgyhogy én... lehet, hogy csak a cipőmről valami kosz, legalábbis nagyon bízom benne, mert ha ez pók, akkor én szívrohamot kapok.
3: Visz, akkor helyet cserélünk.
2: Az biztos. Hú, ez most nagyon rossz élmény volt.
3: Látom,
2: sok minden történt velem már élőadásban, de ilyen még nem.
3: Hát,
2: de
3: mindjárt megnézzük.
2: Nem mozog, úgyhogy csak pont valahogy úgy van a nem is tudom mi ez, a cipőmről, ami lejött, mert feltettem ide a lábamat, hogy mintha a két lába így elő lenne a póknak, de aztán lehet, hogy csak az agyam hiteti ezt el. Fú, na, visszatérve egyébként, mert nem mozog, úgyhogy így még tudok beszélni. Az eredeti témánk, régen ezen gondolkoztam, hogy vajon nekem van-e olyan, ami tényleg ilyen kidobott pénz. Hát egyszer én elkezdtem egy kutya kozmetikai képzést, na. Ne is kérdezz, hogy minek, még úgy gondoltam, hogy akkor nekem nagyon kell kutya kozmetikusnak is lennem, de hát nyilván nem fejeztem be. És hát nyilván mikor olvassa el az ember a szerződést, amit aláír, mikor már mindegy, és benne volt, hogyha abba hagyod és nem végzed el a képzést, akkor
3: ki kell fizetni?
2: Hát nem az egészet, de a képzésnek a felét, harmadát. Na, az nagyon fájt.
3: Hát tehát, azért hogy... az mondjuk, igen.
2: És képzeld el, hogy emlékszem, hogy akkor bementem a bankba, mert nem tudom, le akartam venni a készpénzt, vagy nem tudom, és így nézett rá. Ja nem, átutaltam, és valamiért még bementem a bankba, nem tudom miért, mindegy, és így kérdezi tőlem a banki ügyintéző, hogy mit írjon a közleménybe. És akkor így mondom neki, hogy tanfolyam lemondását. Néz rám, hogy a tanfolyam lemondásért ennyit kell fizetni? Hát mondom, igen, én sem tudtam, én nem olvastam el az apróbetűs részt. Na, az nagyon fájt. Tehát,
3: hát
2: hogy azért az...
3: Igen, de hány alkalom után hagytad abba?
2: Hát megcsináltam, volt egy, az első vizsga volt, tudod, mindenhol vannak ilyen vállalkozói alapismeret, azt még igen. Megcsináltam. Aztán elmentem Dunaharasztira az egyik kutya kozmetikába, hogy akkor megnézzem, hogy amúgy mit is fogok csinálni, hogyha elvégzem ezt az iskolát. Na, ott teljesen elment tőle a kedvem, teljesen le is beszéltek egyébként az ott dolgozók.
3: Tényleg,
2: igen, mert azt mondták, hogy azzal számolok egyébként, hogy oké, hogy te itt nem emberekkel, hanem állatokkal fogsz foglalkozni, ami tök jól hangzik, de azoknak az állatoknak van a gazdáik egyrészt, másrészt az a kutya megharap, megkarmol, lepisil, lekakil, hát, összekoszol, igen, igen. Egész álló nap tiszta koszos ruhába vagy, mert
3: kutyaszőrös
2: kutyaszőr, igen.
3: Hát én nem tudnám csinálni, az biztos.
2: Akkor a gerincedet is, a lábadat is, egész napot állsz, nagy testű, kis testű kutyát pakolsz jobbra-balra, és akkor így végighallgattam, és mondtam, hogy jó, akkor megyek, és lemondom ezt a képzést, mert
3: inkább hagyjuk ezt.
2: Én ezt nem így képzeltem el. Mondjuk egyébként lehet, hogy előbb kellett volna bemennem megnézni, hogy mit csinál egy kutyakoz. Tudod, én nekem volt egy ilyen cuki kis elképzelésem, hogy jaj, de jó, ott majd fésülgetem a kutyákat, meg befonom a haját. Hát nem. Tehát még képzeld el egy nagyobb testű kutyának, mire levágod a körmét, vagy a bűzmigyét kinyomkodod, igen. Hogy az azért nem, hát nem annyira nekem való. Maradjunk hát ennyiben.
3: Nem, arra valahogy nem tudom, nagyon nagy, nyilván nem arról szól, hogy ki, tehát szeretjük az állatokat, de hát oda kell egy olyan elhivatottság szerintem, hogy azért ezt úgy tényleg minden nap, hát bírni, na. Igen. Meg egyébként, amit mondott, hogy azért vannak gazdáik azoknak a kutyáknak.
2: Akinek
3: lehet,
2: nem hogy tetszik, hogy úgy nyírtad le, meg miért nincs rajta kutyaparfüm.
3: Sokszor lehet az a nehezebb egyébként tényleg, mint inkább a kutyákkal foglalkozni, de igen, tehát hogy ezt azért úgy bírni kell.
2: És így nem lettem óvónő sem, mert az is szerettem volna lenni, hogy tök jól hangzik, hogy a gyerekekkel vagy egész nap, de azoknak a gyerekeknek vannak szüleik, akiknek el kéne magyaráznom valamit, nem akarják feltétlenül megérteni, és azért abba úgy bele lehet fásulni. Na, megyünk zenélni, én itt megpiszkálom ezt a valamit, lehet, hogy csak sár, nem tudom.
3: Hogy mozog-e vagy sem?
2: Hát egyelőre nem mozog, úgyhogy valószínűleg nem pók, és aztán visszatérünk, meglátjuk, hogy egy szívinfarktussal jövünk vissza, vagy sem, csak maradjatok nem velünk.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Egyhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Majdnem 60 csapat főzött a Sziget-Szentmiklósi Lecsó főző családi napon. Új programokkal erősítették a közösséget Sziget-Szentmiklóson. Új sportkoncepciót készít elő Sziget-Szentmiklós. 2026. szeptember 23-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Új sportkoncepciót készít elő Sziget-Szentmiklós. Egyeztetnek Sziget-Szentmiklós új sportkoncepciójának előkészítéséről. A város jelenlegi sportkoncepciója még 2006-ban készült, azóta azonban jelentősen megváltoztak a lakossági igények, a sportinfrastruktúra és a helyi sportélet körülményei. Az önkormányzat ezért új, a jelenlegi helyzethez és a város jövőbeni céljaihoz igazodó dokumentumot készít. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a részletekről hamarosan egyeztetnek.
4: Az első lépések most, hogy meghatároztuk, hogy elkészítjük ezt a koncepciót, éppen most szerdán lesz egy egyeztetés a helyi sportszervezetekkel, az önkormányzat dolgozóival, a bizottság tagjaival, és egy munkacsoportot szeretnénk létrehozni, aki az alapokat meghatározza, azt majd később vitára szeretnénk bocsátani a civil szervezetek részére, és egy konszenzusos koncepciót szeretnénk készíteni, de hát ugye minden koncepcióból az a lényeg, amennyit meg tudunk valósítani, tehát a valóság talaján is kell maradnunk sajnos.
3: Karbantartás miatt fáklyázást végeznek Sziget-Szentmiklósnál. Fáklyázással járó karbantartási munkát végez az FGS ZRT, a nagynyomású földgázvezető rendszeren Sziget-Szentmiklós térségében. A munkálatok célja a lakosság folyamatos gázellátásának biztosítása. A fáklyázás a Sziget-Szentmiklós 2-es gázátadó állomás melletti fáklyánál, az M0-as autót mellett a Kántor utca és a Csepeli úti körforgalom közelében lesz. A művelet időnként erős fény és hanghatással járhat. Az FGS tájékoztatása szerint a fáklyázás a lakosságot nem veszélyezteti. Majdnem 60 csapat főzött a Sziget-Szentmiklósi Lecsó főző családi napon. Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Lecsó főző családi napot Sziget-Szentmiklóson. A szeptember 18-ai eseménynek a Kéktó szabadidőpark adott otthont, ahol mintegy 60 csapat mérte összefőző tudását. A hagyományos lecsók mellett több különleges recept is készült. A horgászegyesületek Pest megyei szövetségének bográcsába például hal és békacomb is került. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a különleges fogással egyben a halfogyasztást is szeretnék népszerűsíteni. Hozzátette, minden étel elfogyott, és a kóstolók visszajelzései is kedvezőek voltak.
5: Kell, hogy megismerjük a halakat, és kell, hogy minél több halat fogyasszunk. Ugye erről már beszélgettünk többször, Magyarország halfogyasztása, hát mivel van sütöttem békacombot is néhány kilóból, hamar elfogyott, így a béka feneke alatt jár a magyar halfogyasztás, ezen kicsit javítanunk kell, mi így tudunk javítani, és ha valaki megkóstolja, azt fogja mondani, hogy nem feltétlenül érzi rajta a hal illatát, hanem azt fogja mondani, hogy egy finom lecsót elett.
3: Programokkal erősítették a közösséget Sziget-Szentmiklóson. A lecsófőző verseny mellett számos kiegészítő program várta a résztvevőket a Sziget-Szentmiklósi lecsófőző családi napon. Nagy János polgármester hozzátette, a szervezők a család minden tagja számára igyekeztek tartalmas kikapcsolódást biztosítani. A programok között vitámpark, sakkverseny, arcfestés, hajfonás, autószimulátor és rajzverseny is szerepelt. A látogatók tai chi és BMX bemutatót tekinthettek meg, emellett lovaskocsikázásra is lehetőség nyílt. A színpadon helyi közösségek is bemutatkoztak, fellépett az Ádám Jenő általános iskola és alapfokú művészeti iskola színjáték musical osztálya, valamint a Napraforgók és Szotyola néptánc csoport. A város első embere kiemelte, a rendezvény legfontosabb célja továbbra is a közösségépítés.
6: Eddig mindenki pozitívan nyilatkozott a rendezvényről, és egyébként a mai napnak a különlegessége pedig az, hogy Pácinnak a képviselő testületének egy része itt van polgármester úr, jegyző úr, alpolgármester, és ők hoztak kettőznyi húst, ők külön készítettek ételt a fellépőknek, illetve mi még palacsintával is kedveskedtünk, különböző gyerekprogramok vannak, akár a sakkosok, vagy a lakijegyiek, és még sorolhatnám, de ugyan láthatjuk, nagyon jó a hangulat, és bízom benne, hogy este is nagyon jó hangulat lesz.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Megmozdult Pest Erzsébet az Európai Sporthéten. Szeptember 23-a és 30-a között rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez Pest Erzsébet is csatlakozik. A kerületben több mozgáshelyszín kínál ingyenes vagy kedvezményes sportolási lehetőségeket az érdeklődőknek. A kezdeményezés célja, hogy kortól, előképzettségtől és edzettségi szintől függetlenül minél többen próbáljanak ki valamilyen mozgásformát. A programok azoknak is lehetőséget biztosítanának, akik hosszabb kihagyás után szeretnének visszatérni az aktív életmódhoz. Az Európai Sporthét egyúttal arra is alkalmat ad, hogy a résztvevők új sportágakat és közösségeket ismerjenek meg, és a rendszeres testmozgást beépítsék mindennapjaikba. Közösségi szemétszedést szerveznek Taksonyban. Első alkalommal rendezik meg a Tiszta Taksonyért programot október 3-án szombaton. A kezdeményezéshez csatlakozó taksonyi lakosok közösségi szemétszedés keretében 4 kijelölt területen dolgoznak majd. A résztvevőket délelőtt 10 órától várják a Szent Anna téren, a program pedig 14 óráig tart. A szervezők célja, hogy a település tisztaságáért közösen tegyenek, és a kezdeményezésből hosszú távon hagyományt teremtsenek. A programot Taksony nagyközség önkormányzata és Zsolnai Pál polgármester is támogatja, a megvalósításhoz pedig több helyi vállalkozás biztosít segítséget és eszközöket. A szervezők minden résztvevőt meglepetés ajándékkal várnak. Rossz, esős vagy erősen szeles időjárás esetén a programot 1-2 héttel későbbi időpontra harasztják. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat szervez Tököl önkormányzata szeptember 25-én. A szűrőbusz a Művelődési Központ parkolójában a Kossuth Lajos utca 66-os szám alatt várja a tököli lakosokat 9 és 16 óra 10 perc között. 3 vizsgálatra lehet időpontot foglalni, hasi vagy pajzsmirigy ultrahangra, melanómia szűrésre, valamint légzésfunkciós vizsgálatra. A vizsgálatok térítésmentesek, egy-egy vizsgálat körülbelül 10-15 percet vesz igénybe. A részvételhez előzetes regisztráció és időpontfoglalás szükséges. Egy személy egy vizsgálatra jelentkezhet. Időpontfoglalás kizárólag online a szűrőbusz.tököl.hu oldalon lehetséges. A vizsgálatra érkezőknek a tajkártyájukat és személyi igazolványukat is magukkal kell vinniük. Szüreti felvonulásra várják az érdeklődőket. A hagyományos tököli program szeptember 26-án indul a Művelődési Központ hátsó udvaráról. A gyülekező 8:30-kor lesz, a menet 9 órakor indul a Dózsa-György utcából. A felvonulók többek között a Mester utcát, a Tűzoltó utcát, a Dr. Papp Károly teret, az Alkotmány utcát, a Rakéta utcát és a Pesti úti lakótelepet is érintik. A Vásártérre a lovas pályához várhatóan 13:30-kor érkeznek, ahol az éjszakában nyúló rendezvénysorozat veszi kezdetét. A szervezők várják a fogartosok és lovasok jelentkezését, valamint az érdeklődő közönséget is. Megjelent Dunavarsány 1-es és 2-es gyermekorvosi körzetének szeptember végi, október elejé beosztása. A következő két hétben minden hétköznap fogadják a betegeket. Dr. Kárdási Judit hétfőn és pénteken jellemzően délelőttönként tart konzultációkat, a fennmaradó napokon viszont délutánonként. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös körzetében hétfőn és csütörtökön 11-től 14 óráig tart a betegellátás, kedden és szerdán pedig 7 és 10 óra között. Az egyes körzetben kedden és csütörtökön, a kettes körzetben pénteken várják a pacienseket egészséges tanácsadásra. A részletes tájékoztató a település hivatalos Facebook és weboldalain érhető el.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Nagy izgalmak közepette szerezte meg a 3 pontot a Fémag Dunavarsány a felső pakony ellen a Pest megyei labdarúgó első osztályban. Az 5. forduló meccsén a hazai varsányiak fölényben játszottak, mégis az ellenfél szerzett gólt egy eladott labda után az első félidőben. A fordulás után aztán Gubacsi szépségdíjas fejes góljával gyorsan egyenlítettek a térségiek, aztán mindent elkövettek az újabb találatért. A jég a 89. percben tört meg, ekkor Koncz Máté megszerezte a győztes gólt és 2-1-re alakította az eredményt. Ezzel a varsányiak 5 meccs után 11 ponttal a második helyen állnak a tabellán.
2: Időjárás.
3: Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében főként nyugaton elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet. Délutánra 20-24 fokig melegszik a levegő.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 1999 óta minden évben megrendezik a Kortárs Képzőművészeti Fesztivált, a Patak Fesztivált Szigetszentmiklóson, melynek célja, hogy párbeszédet indítson a művészetről és összekapcsolja az alkotókat a közönséggel. Idén szeptember 26-án tartják a megnyitót a Városi Galériában, melyet Szem Adám György Munkácsi Mihály díjas festőművész, író, az MMA elnökségi tagja nyit meg. A kiállítás kurátora Puha Ferenc festőművész. A program a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat része. A kiállítást október 17-éig láthatjátok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keres Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a Lakihegyre

0: helyben a legjobb. A legjobb.
1: Ez Budapest, baby, nem New York City. Itt nem zavar senkit, ha ég a cigén. Fújjál a füstöt, a csókot.